0: napkeletnek árnyékban, mert egy nagy levelű töknek indájott fölfutva egy kiszállat, hőségtől sújtott fára olyan árnyat tartottak, ernyőt eltikkadt fejére, hogy az alól leshetett Ninivére, fájt lában a nagy fények fonta ködnek, s örül-e Jónás mód felett a töknek.
1: Testvéreim, a bibliai jelentés szerint az ítélet végrehajtása elmaradt. Bekövetkezett az, amitől Jónás a próféta félt. Az ő önzése félt ettől. Sikere volt a szavának. Célba ért az üzenet. S jaj, Jónás éppen ezért volt bánatos. Éppen ezért tudott megharagudni. Micsoda ellentétes állapot. Ez a jónási jellemnek a nagy ellentmondása. Ami akaratban, vágyban, cselekedetben nem tudunk azonosulni Istennel, testvéreim, mi is így járunk. Önzésünk miatt kell megszégyenülnünk. Jónás története a tékozló fiúnak ősrégi ószövetségi története. Ennek párhuzama. Jónás az a jó fiú, az otthon maradt jó fiú, aki nem tud örülni együtt az atyával, hogy megtért az ő testvére. Jónás nem tudott együtt örülni Istennel, hogy a Ninive beliek megtértek Istenhez, és nem vesznek el. Az otthon maradt fiúnak sem volt bűne, hiszen azt mondta, hogy semmiben át nem hágta az atya parancsát, szavát. És mégis a nagy bűne az volt, hogy nem tudott együtt örülni az atyával. Mit mond éppen ezért az édesatya? Fiam, neked örülnöd kellett volna hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. De ő nem tudott örülni. Jónás sem. És a mi nagy hibánk és bűnünk legtöbbször ugyanez. Mert nem tudunk együtt érezni a bűnössel, az Istentől eltávolodott emberrel, nem tudunk örülni annak sem, ha egy bűnös megtér és Istenhez fordul. Hányszor hangzik el keresztény emberek ajkán ez a rettentő, szinte Isten káromló szó, megállapítás. Mint hogy megtérj, inkább eredj a kocsmába. Micsoda rettenetes állapota ez a mindenkori ember ítéletnek. Mint hogy Istenhez térj, inkább zűjjél, inkább távozzál tőle. Testvéreim, az öröm hiánya önzésünknek, jónási lelkületünknek a jele. Ha mi nem tudunk örvendeni Isten kegyelmének, Isten szeretetének, ha nem tudsz örülni annak, amikor látod, hogy Isten a másik embert megáldja, hanem egyenesen bosszankodni tudsz rajta, ez nagyon veszélyes lelkiállapot. Gyerekeknél, ha ez fennáll, esetleg elmosolyodunk rajta, de vigyázzunk, mert felnőtteknek nem áll jó. Ismerek egy kedves családot, 5 gyerek volt a családban, és egy szép nyári napon

0: Az édesanya éppen a reggelihez készítette a gyerekeknek a falnivalót. Amikor az egyik gyerek beszalad, és látja, hogy az édesanya keni a szilva ízet a kenyérszeletre. Édesanyám, kié lesz ez a kenyér? Hát a Józsikáé, mondja az édesanya. Ó, neki olyan nagy! Na jó, akkor fiam, legyen a tiéd. Hogyne, nekem csak ilyen kicsi. Ez a mindenkori ember elferdült értékítélete. Istennek ugyanaz azt az áldását, ha másiknak adja, igen nagynak látom. Ha ugyanazt az áldást Isten nekem adja, zúgolódok, hogy nekem csak ilyen kicsit. Testvéreim, tanuljunk örülni azon, ha Isten másoknak kegyelmez. Ha Isten másokat is szeret. Tudjunk szívből örülni annak, ha van még ma is ember az Istentől eltávolodott világnak közepette, aki Istenhez fordul, és Istenhez tér, és az ő akarata szerint rendezi be életét. Mert a harag mindig ott jelenik meg, ahol a szívből kihal a szeretetnek az öröme. Kain szívében is úgy született meg a harag, hogy előbb kihalt a testvér szeretet tüze. Aztán helyét elfoglalta a gyilkos harag. Vannak, akik úgy akarnak a mennybe jutni ma is, hogy igyekeznek onnan másokat visszahúzni, visszatartani. Jónás is úgy látta, hogy az ő kiváltságos helyzete van veszélyeztetve Isten kegyelme által. Úgy érezte, és úgy látta, hogy Isten kegyelme az ő érdemeit és az ő jogait csorbítja, rövidíti meg. Ezért tudott így szólni.
1: Ó, Uram, nem volt-e az én gondolatom, mikor még szülőföldömen voltam? Ími azért akartam társusba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, hosszú tűrő, végtelenül hű, aki megbánja a rosszat. Most azért vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem.
0: Jaj, de furcsa imádság! Jónás szemrehányást tesz Istennek az imában. Hogy miért cselekedte másokkal azt, amit tulajdonképpen vele is cselekedett. Miért volt kegyelmes mások iránt, pedig ő iránta is nagyon kegyelmes volt. Úgy látszik, hogy az isteni kegyelemből semmit sem tanult. Most is társusba vágyik. Hát nem furcsa ez? Mert amitől félt, az teljesedett be. És itt igazolva látta saját önzését. A kegyelemtől félt, hogy Isten kegyelmezni fog Ninivének, és a kegyelem bekövetkezett. Na tessék! És ezért tudott megharagudni Istenre Jónás. Ezt az igazságtalanságot nem tudja elviselni. Hallgassátok meg, hogyan kesereg ő?
1: Mikor ide kijövék, s azóta napról napra, s egyre többen jöttek a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félve bánva, hány nap van hátra még? És én számról számra közlém pontosan. És most szégyenbe hagytál. hazudtam én, és hazudott a naptár, és hazudott az Isten. Ezt akartad? Bűnbánók jó szándékát megzavartad, hiszen tudhattam, kellett volna tudni, azért vágytam hajón Társisba futni, mert te vagy, aki fordít rosszat jóra, minden gonosznak elváltoztatója. De már az én lelkem vedd vissza tőlem, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem élnem.
0: Ó, de rettenetes imádság ez! Mennyire a hitetlenségnek az imája. Mennyire úgy van ez, hogy semmit nem tanult Jónás a történtekből. Jónás Isten ellen az ő kegyelme, az ő hosszú tűrése, az ő végtelen hűsége, az ő irgalma és szeretete ellen lázad. Számon kéri Istenen azt, hogy ő az Isten, és nem úgy cselekszik, ahogy ő az ember Jónás elképzelte volna. Nem tudja elviselni azt, hogy Isten másokon is kegyelmezett. Ez kibírhatatlan Jónás számára. Ha Ninive nem pusztul el, figyeljétek el meg ezt az átok kimondást önmaga felett, akkor jobb, hogy ő maga pusztuljon el. Azt olvasom White Helen egyik idézetétől, Jónásnak elsőnek kellett volna lenni az örömújongók között, miután látta Isten csodálatos kegyelmét. Ehelyett azzal foglalkozott, hogy talán hamis prófétának tartják majd, mivel hírnevére igen féltékeny volt. Háttérbe szorult előtte a gonosz városból menekülő lelkek végtelenül nagyobb értéke. Ez volt fontos számára. Nehogy az emberek előtt hamis, hazug prófétának legyek címezve. Hogy nem következett be az, amiről én prófétáltam. Jaj, de gyarló emberi vonás! Jónás most már felismeri Isten igazi jellemét. Elmondja róla, hogy ő kegyelmes Isten, hogy ő irgalmas Isten, hogy ő bánkodik a gonosz felett, hogy ő elfordítja a rosszat jóra. De ezzel az Istennel Jónás nem ért egyet. Erre az Istenre Jónás azt mondja saját bevallása szerint, hogy méltán haragszik. Mivel a megmentő szeretet hiányzik belőle, nem tud azonosulni Isten igazi lényével, a szeretettel. Az a próféta, aki képtelen a szeretetre, aki nem tud beleilleszkedni Isten szeretett tervébe, az élettel kerül szembe. Egy másik történet szerint ezért fárad bele Illés is. Isten azonban nem hagyja annyiban a dolgot. Közbeszól. Kérdezz Jónástól. Jól teszed te, hogy haragszol? Érdekes evangéliumi kérdés ez. Mint általában Istennek minden hozzánk intézett kérdése. És Istennek kérdései nem azért vannak, mert ő nem tudna valamit is felőlünk. Istennek kérdései azért vannak, hogy mi rádöbbenjünk emberi lényünk gyarlóságaira. Jónást Isten ezzel a kérdéssel akarja gondolkozásra bírni, rászoktatni, hogy gondolkozzon. Hogy meggondolja, hogy erre az isteni kérdésre hogyan és mit válaszol. Kedves testvéreim, mi is ítéletes üzenettel elküldött emberek vagyunk. mi is meg kell hirdessük tisztán és világosan. Az eljövendő ítéletet annak minden kilátásba helyezésével. De ezt ne tegyük szeretet nélkül. Az első szeretet hiánya abban nyilvánul meg, hogy a szeretet Jézus szavai szerint sokakban meghidegül. Nézzetek körül a világban, de nézzetek körül az egyházban, hogy a világban nincs szeretet, ezen ne csodálkozzunk. Abban sosem volt. De hogy az egyház tagokban nincs szeretet, hogy nem tudjuk elviselni egymást, hogy nem tudjuk szeretni őszintén egymást, ez már a végidőknek a jele. Jézus mondotta, mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Imádkozzunk azért, hogy ne bennem és ne benned hidegüljön meg ez a szeretet. A másokért érzett megmentő szeretet. A szeretet hiányának kifejező jele az volt Jónásnál, hogy kivonult a városból. Elmondta az üzenetét, hidegen, szigorúan, nyersen, aztán kiment a városból, leült egy közeli hegy tetején, és onnan figyelte, mikor következik be a 40. nap, hogy Ninivé elpusztuljon. Testvérem, a városon kívül fölépített Kaliba a hívő ember gőgjének és büszkeségének a szimbóluma. Azt mutatja, hogy a világon kívüli szent emigrációban, számüzetésben milyen önző tud lenni a mai keresztény ember, a mai hívő ember. Nem törődik embertestvérével, nem törődik fele barátjának problémáival. Kimegy a városon kívül, és onnan kívánja szemlélni a város pusztulását. White Helen azt írja, Jónás városon kívüli Kalibája azért épült, mert ismét engedett bírálgató és kételkedő hajlamának, s a csüggedés ismét erőt vett rajta. Nem gondolt többé embertársai érdekére. Úgy érezte, hogy inkább a halált válassza, sem hogy lássa a megkímélt várost. Jaj, milyen rettenetes megállapítás! Vajon azonban nem ez a lelkület uralma bennünket is? Amikor mi is kimenekülünk a városon kívül, embert ne lássak, mondjuk sokszor. Ne lássam ezt vagy azt az embert. Ilyenkor nem vonulok ki én is Ninivéből. Nem bűnös kárörömmel várom, hogyan fog megsemmisülni Ninivé. Jónás kárörömmel várta a város pusztulását. Mi is sokszor ilyen Jónások vagyunk. A kegyelmet próbáljuk kisajátítani, míg az ítélet üzenetét elpuffogtatjuk mások felé. Nekünk a szeretet, a kegyelem, a megbocsátás, másoknak az ítélet. A végpusztulás. Micsoda jónási lelkület. Micsoda kaini lelkület. De az Úr Jónás számára rendelt még egy leckét. Egy ricinus bokrot növelt az Úr néhány óra alatt. Egy tök levelet. ennek a levélnek az árnyékában védelmet talált Jónás. De Isten megint utolérte. Megint megszólította a menekülő prófétát. Mivel? Most nem szóval, hanem tettel. Küldött egy férget, az megrágta a növény gyökerét, és elszáradt. Amikor kisütött a tikkasztó nap, tikkasztó keleti szelep rendelt az Isten, és Jónás a mai nyelven szólva napszúrást kapott. Ájuldozott. A halált kívánta magának. És így szólt Istenének.
1: De már az én lelkem, vedd vissza, kérlek, mert jobb már, hogy meghalljak, sem hogy éljek.
0: Ha ezt a helyzetet átgondoljuk, ismét meglepődünk azon, hogy Ninive, a bűnös város, a természetvilága, a ricinus bokor, a féreg, sőt még a perzselő keleti szél is engedelmeskedik Istennek, csak a próféta, az ember, Jónás nem akar engedelmeskedni, inkább a halált kívánja. De Isten újra szólítja, újra kérdezi. Ugye nincs igazad, amikor haragszol a ricinus bokor miatt? Egyszer már megértette Jónás saját kárán, hogy Isten uralma világméretű, és parancsa elől, küldetés elől nem lehet elmenekülni. Akkor a tenger viharában találkozott Jónás Istennel, most pedig Jónásnak meg kellett tanulnia, hogy a városból nem lehet önző bosszú vággyal elmenekülni. Isten kezében egy növény, egy kis féreg eszköz lehet, hogy a prófétát megleckésztesse. Vajon ezek után kitart Jónás a maga igaza mellett? Isten ugye mi bennünk ma is úgy halad előre, hogy lépésről lépésre fel kell adjuk a saját igazunkat. Aki nem tudja feladni a saját maga igazát, aki tűzzel, vassal harcol a maga igazának megvalósulásáért, az még mindig nem tanult semmit Isten igéjéből. Testvéreim, ez nem megy viszont magától. Ezt a tanulást kicsiny, apró dolgokban, apró lépésekben kell elkezdeni. Lehet, hogy nehéz nagy, cégéres bűnökről bűnvallomást tartani. Testvérem, el kell kezdjük az apró, úgymond jelentéktelen bűnökkel, és Isten szent lelke el fog vezetni, és erőt fog adni nagy bűneink beismerésére is. Az egyik községben történt, hogy a rendőrőrs parancsnokságán az ajtón kopogtatott valaki. Belépett, egy öreg falusi bácsi volt, leveszi kucsmáját, a vállán egy szakadozott tarisznya, és tördeli a kezét, amire az őrmester megkérdezi, hogy bátyám, hát mivel segíthetek, miért jött? Hát tudja, őrmester úr, azért jöttem, hogy jelentsem fel magamat. Na hát, mit tett? És akkor leveszi a tarisznyát, és a tarisznyából kivesz egy 2-3 méteres szakadozott rongyos kötelet. Őrmester úr, ezt a spárgát, ezt a kötelet loptam el a szomszéd. Nézi az őrmester a kötelet, nézi az öreget, gondolja, nem baj, jó, hogy felébredt a lelki ismerete. Megleckéztetem, és elbocsátom. Adja csak ide a kötelet. Kezébe veszi az őrmester, megnézi, aztán ledobja egy sarokra, összeüti a tenyerét, és azt mondja, na, bátyám, jól tette, hogy eljött. Nézze meg, ott van a kötél. Jegyzőkönyvet nem írok, de többet ne lopja el a szomszédnak a kötelét. Most szabad. Az öreg ment is volna, nem is. Hát mehet, szabad, elment. Kicsi idő múlva kopogtatnak az ajtót. Belép az öreg. Hát mondtam, hogy szabad. Igen, őrmester úr, előbb féltem, de amikor láttam, hogy az őrmester úr olyan kegyelmes hozzám, most visszajöttem, hogy mondjam el, hogy a kötél végén egy kecske is volt. Testvéreim, el kell kezdjük a bűnvallomást. Kezdjük el a szakadozott kötéllel, de ne hallgassuk el azt, ami a kötél végén van. Mert mi sokszor olyan sokat tudunk beszélni a rongyos kötélről, de mélyen tudunk hallgatni arról, hogy mi van a kötél végén. Jónást elvakította a saját énje és a saját prófétai méltósága. Elvakította az őt ért méltatlanság. A saját maga igazától nem tudta látni Isten igazát. Nem értette Isten kérdését. Nem tudott beleilleszkedni Isten gondolkodásmódjába. A saját sérelmét nagyobbnak látta, mint Isten ügyét. Isten ezért újabb leckével kellett megpróbálja szolgáját. Aki Isten helyett, ő maga akart ítélkezni a város fele. Elvakultságában tovább perelt az Istennel. Hallgassátok, hogyan?
1: S felelt, kitörvén Jónásból a méreg. Méltán haragszom azért, itt csak élek.
0: Jónás történetében, kedves keresztény testvéreim, ez a legmegdöbbentőbb mondat. Ez a legmegdöbbentőbb mondat. El tudja mondani Isten előtt, és Isten szemére tudja vetni, hogy méltán haragszik azért, mert Isten megbocsátott. Ó, ez az eset tipikus példája az önző ember visszájára fordult értékrendszerének. Nem érti Isten irgalmát, kegyelmét, megbocsátását. Ha másról van szó. Isten végül leplezetlenül, keményen kérdezi meg a prófétát. Te szánod a ricinus bokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, amely egy éjjel lett, és egy éjjel elpusztult, én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12 000 ember van, akik még nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között. És ott a sok állat is. Ez a könyvnek a vége. Jónás válaszát, Jónás mentegetőzését, Jónás meghódolását, vagy Jónás megfutamodását a Szentírás nem jegyzik el. A kérdés így nyíltan kerül 2500 esztendő után, és a mi szívünket célozza meg. Mi tőlünk vár a Jónás könyvében a könyv végén megfogalmazott feleletre, választ, kérdésre választ az Isten. Kedves testvéreim, a világnak ma nem a városon kívül kunyhót építő keresztényekre van szüksége, hanem olyan emberekre, akik Isten akarata és szeretete szerint tudják szánni a várost, akik együttérző szeretettel készek valamit tenni fele barátaikért, a városért, mint ahogy tette ezt Ábrahám. Testvéreim, több szánakozó szeretetre van szükség. Jobban meg kell, hogy nyíljon szívünk a méltatlanok felé. Mert mi is sokszor járunk a Jónás útján. Küldetésünk elől menekülünk. Sokszor Istennek vihart kell támasztania azért, hogy felébresszen bennünket. Valamikor idegenekkel felrázanak, mint Jónást a hajóban, hogy imádkozhassunk. Mi is sokszor csak a lehetetlen lehetségek fogságában tanulunk meg igazán imádkozni. Isten nem akarja, hogy olyanok legyünk, mint a példázatbeli nagyobbik fiú, aki ugyan nem tékozolt, mint az öccse, de nagy bűne volt, hogy nem tudott atyával együtt örülni. Minket Isten újra Ninivébe küld. Hallgassátok csak!
1: És mondta akkor az Isten, te szánod a tököt, amely egy éjszaka támadt, s egy másik éjszaka elhervadott, amelyet kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán hevertél. És én ne szánjam Ninivét, amely évszázak folytán épült vala fel, melynek tornyai vetekedve kelnek, mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái, mint képes könyv, amit a történet írt, nyílnak elém. Ne szánjam Ninivének ormát, mely lépcsőt emel a jövőnek. A várost, amely mint egy fákja égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, s nem bírt meg vele a sivatagnak annyi vad szele, melyben lakott sok százszer ezer ember, s rakta fészkét munkálva türelemmel. Ő sem tudta, és kiválasztja széllyel, mit rakott jobb, és mit rakott bal kezével. Bízd azt rám, majd szétválasztom én. A szó a tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. Ninive nem él örökké, a tök sem, s Jónás sem. Eljön az ideje még, születni fognak újabb Ninivék, és jönnek új Jónások, mint e töknek magvaiból új indák cseperednek, s 40 nap, 40 év, vagy 1000 annyi, az én szájamban ugyanazt jelenti. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott. Messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ringatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant eleven állat, nyúlt el a homokban.
0: Kedves keresztény testvéreim! Nem a mi dolgunk tehát elítélni Ninivét. De ne is bosszankodjunk azon, ha Isten irgalmazik és megbocsát Ninivének. Tanuljuk meg ebből a sorozatból, hogy nekünk szeretnünk kell embertársainkat. Szeretnünk kell még a bűnös Ninivét is. A ninivejieket szeretni, őket számni, és érettük tenni kell valamit, ez a keresztény ember mai feladata. Ezért, gyertek testvéreim, bontsuk le a Ninivén kívül épített kalibánkat, és költözzünk be a városba. Ne meneküljünk, ha Isten a mi testvéreink közé küld bennünket. Mert ennek a városnak, ennek a községnek, ennek a falunak szüksége van ránk, mint sóra, mint világító fáklyákra. Ezért küldött Isten mondván, ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. És ha elindulunk, útra valóul vigyük magunkkal erről a televíziós sorozatról azt a sok-sok igazságtalan szeretetet, amellyel eddig az Isten, mint menekülő prófétákat, bennünket is szeretett. Vigyük magunkkal ezt az igazságtalan szeretetet, amellyel Isten téged és engem, Ninivét és minket szeretett, szeret és mind örökké szeretni fogok.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit. A nevem Szász Károly Zsolt, és technikai munkatársam nevében is köszöntöm Önöket, a László Attila nevében. Örülünk annak, hogy úgy döntöttek, hogy bennünket hallgatnak a következő órán. Beszélgetni fogunk, lépésről lépésre megismerni Jézus Krisztust, megismerni Jézusnak tetteit, alkalmazni azokat, a tanításokat, amelyeket ő oly nagy lelkesedéssel mondott el a bibliai időkben. Írtak meg a bibliai írók a Szentlélek sugallatára, és így megmaradtak számunkra, azért, hogy a mi életünket is gazdagítsák, és boldogabbá tegyék. Köszöntöm sok szeretettel állandó meghívottamat, Filip Lukács Istvánt, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezetnek lelkipásztorát, Isten hozott István.
2: Köszönöm szépen, én is nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és kedves rádióhallgatókat is.
1: Jézus Krisztusnak személye lenyűgöz minden alkalommal, amikor róla tanulmányozunk és olvasunk, beszélgetünk róla. A tanításai pedig oly nagy értékkel bírnak, felbecsülhetetlen üzenetük, súlyuk van mindannyiunk számára. Bizonyára, hogy a Jézust hallgatók között is sokan értékelték, mások megvetették tanításait. Egyesek őszintén követték őt is, keresték, hogy hol találják meg azért, hogy hallgathassák. Oda mentek gondjaikkal, bajaikkal, viszont nem mindenki a legőszintébb motivációból volt Jézus hallgatóságának sokasságában. Voltak ott kémek, árulok, voltak ott olyanok, akik egyszerűen csak a rosszát akarták, becsapós kérdéseket tettek fel neki. Voltak ott farizeusok, kétszínű emberek. A mai beszélgetésünket a Lukács evangélium a 10. fejezetéből fogjuk tartani, és itt azt látjuk, hogy egy alkalommal Jézust egy törvénytudó kereste meg egy kérdéssel. A Lukács evangélium a 10. rész 25. versében olvassuk a kérdését. Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ezt a kérdést tette fel Jézusnak ez a törvénytudó. Nos, az őszintességéről nem tudunk még egyelőre, csak annyit, hogy kísértvén őt tette fel ezt a kérdést, ami elárulja azt, hogy nem feltétlenül volt kíváncsi a valós válaszra. Neki már megvolt a válasza, viszont arra volt kíváncsi, hogy Jézus erre a kérdésre mit mond, mit válaszol. De önmagában az a kérdés, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem, ez a kérdés önmagában jó vagy rossz kérdés?
2: Rossz. Alapvetően egy rossz kérdés. Tehát alapvetően rosszul közelítette meg ezt az életvalóságot, vagy az életnek a lényegét, az üdvösséget. Hiszen nem amiatt volt rossz, hogy egyáltalán az ő, hogy egyáltalán az ő cselekedeteit bevonta az üdvössége kérdésében, erről majd külön beszéljünk, hanem amiatt, hogy a hangsúlyt önmagára tette. Tehát Jézus kérdezi meg, hogy adjon információt arról, hogy ő maga mit kell tegyen az üdvösséghez. Tehát az üdvösség forrásától, az üdvösség adományozójától, Jézus Krisztustól függetlenül közelíti meg ezt a kérdést. Tehát Jézus nem mint üdvösség adót, hanem mint üdvösség informálót közelíti meg. Nem őtőle kérdi az üdvösséget, hanem őtőle kérdi azt, hogy hogy kell megtennie ő neki, hogy Jézustól függetlenül az üdvösséget elérje. Mit kell nekem tennem ahhoz, hogy üdvözüljek?
1: Eszembe jut egy történet, amikor Jézus a samaritánsok vidékén Jákob kutyánál találkozik az asszonnyal. Jézus úgy mutatkozik be az asszonynak, mint aki tud adni vizet, olyan vizet, amelytől nem szomjazik meg.
2: Viszont, és folytatja azt, hogy én magam vagyok az élő víz.
1: Igen, és összehasonlítanám a törvénytudónak a kérdését. Nem azt várná, hogy igyon abból a vízből, amit Jézus ad, hanem hogy tanítsa meg Jézus őt meríteni a kutból. Ugyanabból a vízből, amiből megszomjazna.
2: A saját kutyából tulajdonképpen önmagából akar meríteni. Ugye a kép, hogy valaki eljutott addig, hogy fel tudta emelni saját magát a mocsárból, a hajától fogva. A gróf, aki elérte ezt a teljesítményt, hogy saját magát a hajától fogva emeli ki a mocsárból. Most ez azért ott él az emberekben. Tehát tulajdonképpen az üdvösségre nézve két alapvető gondolat, uralkodó gondolat él ma is az emberek között. Az egyik az, hogy üdvözíteni tudom magam jó cselekedeteim által, Isten nélkül. Erre gondolt elsősorban ez a törvénytudó, tehát hogy ő üdvözítheti magát a jó cselekedetei által üdvözítő nélkül. Mit kell őneki tenni ahhoz, hogy üdvözüljön? Ez az egyik rossz véglet. Tehát az ember üdvözíti magát, boldogul ebben a világban Isten segítsége nélkül, saját jó cselekedetei által. A másik, ami ma a világunkban népszerűbb, és nyilván, hogy a mit lopakodik ebben a történetben is valahol a kísértésben, hogy üdvözítse Isten az embert jó cselekedetek nélkül. Ez is éppen olyan veszélyes. Tehát az Isten üdvözítse az embert, vigye át az örök életbe az ember jó cselekedetei nélkül. Ez is veszélyes.
1: Érdekes, hogy a kérdésére Jézus úgy szintén kérdéssel válaszol, és azt kérdi tőle, hogy a törvényben mi van megírva, mint olvasod. Nem válaszol meg rögtön a kérdésére. Jézus tudja, hogy ennek a törvénytudónak már van egy saját válasza az üdvösségről, és a törvényről kérdezi. Na most, miért teszi fel Jézus a kérdést ilyen formában? Mi a kapcsolat a törvény és az üdvösség között? Segít a törvény az üdvösség elnyerésében? Van-e ilyen adott szerepe a törvénynek? Vagy a törvénynek való engedelmesség az lényegében miben segít hozzá az üdvösséghez? Említetted, hogy a másik véglet az, hogy üdvözítse az Isten az embert cselekedetek nélkül. Tehát, hol van a hangsúly? Melyik a hibás, vagy miért hibás ez a két véglet, amiről beszéltél, és hol van az az középút az igazságnak útja?
2: Tehát ugye ismételjük át röviden a törvénytudóm tisztájában van azzal, hogy ő a törvény keretén belül nyerheti el az üdvösséget. És ebben Jézus meg is erősíti őt. Hisz azt mondja, hogy a törvényben miként olvasod. És meglehetősen a lényegére tapint rá a törvénytudó, most ebben még nem megyek bele, de Jézus ott a saját területén marad, és azt mondja, hogy a törvényben mit van megírva. Tehát üdvözülni akarsz? Akkor hogy olvasod a törvénybe, hogy kell ez történjen. Ezáltal Jézus megerősíti azt, hogy az üdvösséget nem lehet a törvényben

0: cselekedés érz. Tehát valóban azt látjuk, hogy itt összhangban van a két beszélgető társ.
1: Abszolút, abszolút. Tehát ez cselekedés és érz. És nem is akár melyik törvényre hivatkoznak itt, hanem a törvény egészére. Mert ez a két törvény, hogy szeresd az Urat, a ti Istenedet teljes szívedből, lelkedből, elmédből, erődből, és fele barátodat, mint magadat, az egész törvénynek az összefoglalása. Ezzel azt akarja elmondani, hogy a törvény lényegéről se feledkezzél meg, a törvény szelleméről, de a törvény egészéről sem. Ez az egész törvénynek a képviselője, az összefoglalója, ez a két törvény. Tehát valóban, ha valamiben egyet értettek, az az, hogy a törvény keretén belül zajlik le az üdvösség, az üdvre jutás, az Isten országába való eljutás. És akkor ugye adódik a kérdés, hogy akkor hol volt a gond tulajdonképpen, hogyha ebben megegyeztek, akkor miben nem egyeztek meg. És egyet már említettünk, hogy az volt a gond, hogy úgy gondolt ez az ember, hogy Jézus Krisztus nélkül ő a saját cselekedeteivel nyeri el az üdvösséget. Tehát a törvény keretén belül voltak mindketten, jaj annak, aki kívül van, és ettől elszakadva keresi az üdvösséget, viszont ezen a kereten belül, a törvény keretein belül ott hibázott ez a törvénytudó, hogy saját magától várta, önmagát akarta felemelni, ön erőből akart az Isten törvényét megtartani, és ugye erre rá szoktunk énekelni, hogy törvényednek eleget, az én művem nem tehet, és ez így igaz.
0: Viszont azt látjuk, hogy a beszélgető társa Jézusnak a törvény tudó ráérez, hogy mégis van különbség a között, ahogyan Jézus gondolkodik a megváltásról, és a között, ahogyan ő gondolkodik, mert nem elégszik meg, tovább kérdez, és a Szentírás úgy jellemzi őt, mint aki igazolni akarja magát Jézusnak, ezt mondta, de ki az én fele barátom, olvassuk a 29. versben. Itt pedig úgy ráérzünk arra, hogy ebben a kérdésben már eltérnek a vélemények. Mi volt az akkori felfogás, az általános felfogás arról, hogy mi volt a válasz erre a kérdésre, hogy ki az én fele barátom? Mit jelent a fele barát, és ki volt az akkori zsidó embernek a fele barátja?
1: Hát mérhetetlen vita. Nyilván az, hogy felteszi ezt a kérdést, hogy ki az én fele barátom. Hát ma azt mondanám keresztény szempontból, hát mindenki. Milyen kérdés ez? Nem? Tehát egy fajból vagyunk, egy vérből teremtettünk, mindenki rokonunk, minden egyes ember, akivel kapcsolatba kerülünk, ugyanabból az Ádámból, ugyanabból a Noéból származik. Tehát mindenki, ami fele barátunk, mondjuk ma keresztény gondolkozás, vagy legalábbis kellene mondanunk. Habár ma sem mondjuk azért eléggé, hogyha egy kicsit mélyebben belegondolunk, és ezért vesszük elé azt a történetet, és örökösítette meg Isten az evangéliumokban. De legalábbis a gondolatok szintjén elméletileg ma azt mondjuk, hogy mindenki, ami fele barátunk, kimondjuk. Na, abban az időben ezt ki sem mondták, hanem a számolgatták, hogy akkor ki a fele barát. Hogyha valaki zsidó, azon belül vajon mindenki? Azon kívül nyilván senki. Tehát a zsidóság annyira el volt szigetelődve a környező népektől, ugye említetted a samáriai asszony történetét, hogy nem barátkoztak a samaritánusokkal. Holott nem volt olyan nagyon nagy eltérés a kettő között, a zsidók és a samaritánusok között. Hát egy samáriai semmiképpen nem lehet a fele barátom. A zsidók között a saját kasztomhoz tartozók, saját rendemhez sorolhatók, ők talán igen. Azon belül sem mindenki. Tehát az alap problémája ennek az embernek az volt, hogy alapból úgy állt a dologhoz, hogy kizárólagos volt. Hogy valakit ő ki akar zárni a szívéből. Valaki nem fért meg a szívébe, a lelkébe. Ez volt az alaphozzáállása. És figyeljék meg, hogy tulajdonképpen ki nem fért meg a szívébe. Neki elsősorban Jézus nem fért a szívébe. Tehát az, hogy neki szüksége van Jézus,

0: Jézusra, ahhoz, hogy ő üdvözüljön. Ezt sem tudtak képzelni, ez ki volt zárva. És mivel, hogy magát Jézus Krisztust, az üdvözítőt alapból kizárta a gondolatából, ennek következtében másokat is alapból kizárt az életéből. Kizárólagos, minden olyan ember kizárólagos, aki Jézus Krisztust nem tekint olyannak, mint akire ő neki szüksége van. Nem látja a bűnösségét eléggé ahhoz, hogy az üdvözítőre való ráutaltságát felfedezze, nem látja magát eléggé bűnösnek Isten szemében, ezért nagyon jónak látja magát másokhoz viszonyítva, amiért majd másokat is kizár az életéből. Tehát az alaptanítása ennek a bekezdésnek az az, hogy mivel Jézust kizárta az életéből, ezért hajlamos volt másokat is kizárni az életéből. És ugyanúgy vagyunk mi is ma ezzel. Ha Jézus Krisztust nem tudjuk befogadni, akkor a szívünk nagyon kicsi. Majd másokat sem tudunk befogadni. Viszont, hogyha Jézus Krisztust, az Istennek fiát befogadjuk, ő majd rávilágít a mi életünkre, és a szívünk nagyon-nagyon meg tud nőni. Nagyon sok ember be tud férni.
1: Köszönöm szépen. Hadd tartsunk most egy zenei szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Hát igen, valóban így van, és gondolom, hogy nagyon meglepődött a törvénytudó, amikor Jézus egy történetet mesél el neki. A 30. verstől olvasom. Egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esik. Akik azt kifosztván és megsebesítvén elmenének, és ott hagyják félholtan. Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, aki azt látván elkerülé. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment és azt látta, elkerülé. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az vala, és mikor azt látta, könyörületességre indula. És hozzájárulván bekötözi annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és azt felhelyezvén az ő tulajdon parmára, vívé a vendégfogadó házhoz, és gondját viselé néki. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén adá a gazdának, és mondanéki, viselj gondot reá, és valamit ezen fölül reá költesz, én mikor visszatérek, megadom néked. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Az pedig mondta, az, aki könyörült rajta. Mondta azért néki Jézus, eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Egy példázatot mesél el Jézus, vagy egy valós történetet, hiszen itt van egy utalás, mikor Jézus azt mondja, hogy történet szerint megy vala alá azon az úton egy pap. Egy nagyon jól ismert kép a hallgatók számára az irgalmas samaritánus története. Mi volt ez? Egy példázat volt, vagy egy valós történet?
1: Mindenképpen a károlyi fordításban itt egy óriási ellentmondással találkozunk, tehát ha legalábbis nem a Szent Szövegre nézünk, hanem a kiadásra. Ugye a kiadó ellátta ezt a szakaszt, a példázat az irgalmas samaritánusról alcímmel, és meg benne a szakaszban meg történetet emleget. Most példázat vagy történet. Tehát itt egy kiadói hiba mindenképpen, vagy rendeznivaló mindenképpen csúszott a dologba. Most az, hogy ez a 31. vers épp történetről szól, vagy nem, ha megfigyeljük a görög nyelvben, akkor az egybeesést jelenti. Tehát inkább úgy kellene fordítanunk, hogy éppen akkor, vagy egybeesett a félholtra vertnek a nyomorult állapota a papnak, illetve a lévitának a Jeruzsálemből Jerikóba való alájövésével. Tehát ez a szó itt a görögben nem azt erősíti meg, hogy most történet volt, vagy nem volt történet, hanem azt, hogy éppen akkor, tehát egybeesett. Egy ilyen egybeesés történt a leírás szerint, a leírás alapján. Viszont miért ne lett volna történet? Sehol nem látunk arra utalást az egészben, hogy Jézus példázatot mondana. Rendszerint, amikor példázatban beszél, akkor az evangélista fejezi azt, hogy példázat van. És nyilván, hogy a hallgatóságot és a mai embert is ez zavarja jobban. Tehát ez nem egy mese, nem egy megtörténhetett dolog, ez egy megtörtént dolog. Megtörténik velünk, lelkészekkel, papokkal, vallási vezetőkkel, hogy elmegyünk a lényeg mellett. Ez egy mellbevágó, sokkoló történet. Ezek mi vagyunk, ez rólunk szól, nem egy alkalommal.
0: Igen, nagyon hamar már a következtetésekhez értünk, és valóban jó ezzel a hozzáállással vizsgálni meg, és tanulmányozni, hogy hol találom meg magam a történetben. Mielőtt még következtetéseket vonnánk le, és mielőtt valóban komoly leckéket tanulnánk meg, hadd beszéljünk egy keveset arról a nyomorult emberről, aki annyira porul járt. Azt mondja Jézus róla, hogy Jeruzsálemből ment Jerikóba, és útközben rablók kezébe esett. Van-e jelentősége annak, hogy milyen irányból merre haladt ez az ember? Hiszen tudjuk, hogy Jeruzsálem sokkal magasabban fekvő város volt Jerikóhoz képest, és egy lefele tartó úton kellett neki menni. Mehetett volna más úton, választhatott volna más utat. Van ennek jelentősége, hogy honnan, hova megy ez az ember?
1: Nem csak földrajzi elhelyezkedésük. Ezek nem csak nevek, nem csak földrajzi nevek. Számunkra lehet, hogy ma igen, hogy egy városból ment a másik városba, hogy ennyit jelent. De nem csak erről van szó. Az evangéliumokban a magasságváltások, vagy a szintváltás, földrajzi értelemben való szintváltás, ez a lelki, erkölcsi szintváltást is jelent. Tehát az, hogy a magas Jeruzsálemből az alacsonyan fekvő Jerikóba tartott, ez már önmagában egy üzenetértékű, hogy a magasból a mélybe szállt ez az ember, hogy a mélybe süllyedt. És talán a hallgatók erre a történetre nem is reagáltak nagyon meglepődve, hogy hát persze, hát az kellett neki, ha már Jeruzsálemből Jerikóba tart, akkor történjen meg vele. Szóval, ha valaki süllyed erkölcsileg, akkor utoléri a sorsa. Én azt hiszem, hogy ez is benne van ebben a történetben, hogy...
0: És valóban ugye... szomorú látni, amint tényleg erkölcsi magaslatokról sokan alá süllyednek, és útközben áldozatul esnek a sorsnak, ha élek a kifejezéssel. És a kérdés nem is az, hogy most már mi történt vele, és történhetett volna vele másképpen, és hol tévedett ő, hanem hogy ha már benne van ebben a helyzetben, és gondolom, hogy itt Jézus is erre teszi a lényeget a történetben, hogy mit tesz a pap, mit tesz a lévita, és mit tesz a samaritánus.
1: Igen, hogy mit tesznek, hát elsősorban ők is ugyanazon az úton süllyednek. Tehát a pap süllyed Jeruzsálemből Jerikóba, a lévita is süllyedőben van. Tehát a meglepetése az, hogy jelenik meg a pap a képben. És miként kerül a leírásba a lévita a történetbe. De mostanig nem volt meglepetése ennek a történetnek. Az, hogy valaki Jeruzsálemből Jerikóba tartott, és hogy rablók kezébe esett, és hogy félholtan ott van, ez még nem mozgatta meg a hallgatóságot. Még sajnálatot sem tűnik úgy, hogy ébredtett bennük. De az, hogy egy pap is, egy lévita is ugyanott, ugyanazon az úton jár, hogy kerültek oda?
0: Nagyon megdöbbentő, hogy ha már ott van a pap, és ha már ott van a lévita, mindkettő elkerülte a nyomorultól esett embert, aki ott volt és haldoklott. Volt-e esetleg valamilyen vallásos, vagy emberi kifogása mindkettőnek erre? Vagy egyszerűen a nem törődés, vagy a szeretet hiány miatt viselkedtek így?
1: Elsősorban igen. Elsősorban igen. Szeretet és nem törődés hiánya, irgalmatlanság jellemezte. Ez volt a szívük, lelküknek az alapja. Nem volt benne Jézus Krisztus ennek a papnak és lévitának az életében. A Jézus Krisztusra való rászorultság tudata élménye éppen ezért nem tudta a más nyomorúságát se felfogni, mivel hogy nem látta a sajátját, ezért nem tudta átérezni a másét sem. És kerestek aztán erre igazolást. Mert az ember olyan, hogy előbb van a szívében egyfajta magatartás, eldönti, hogy milyen magatartást követ, utána majd keres magának igazolást is rá. És talál, hát nyilván ott van az, hogy egy halottat, ha egy pap megérint, akkor tisztátalanná válik. Ceremoniálisan. És el kell teljen egy bizonyos időnek ahhoz, hogy megtisztulhasson.
0: Igen, de hogyha halott, akkor az oda kell menni. Előbb meg kell nézni, hogy halott vagy nem. És valószínű, hogy már ezt sem vállalta fel, hogy megnézze, hogy az az ember él vagy hal, mert ha valóban halott, akkor az történik, amit említettél. Hogy
1: szóval biztos, ami biztos, hogyha ő tiszta akar maradni idézőjelbe ceremoniálisan, akkor jobb, hogyha nem érinti meg. Tehát ez mindig talál az ember valamilyen magyarázatot magának. De ezekkel a magyarázatokkal az ember rendszerint el tud csúszni a lényeg mellett.
0: Ugyanez a helyzet volt a lévitával, és ugyanúgy vonatkoztak rá a...
1: Ugyanúgy vonatkozott rá is. Tehát tökények. A ceremoniális tisztaság az mindegyikre vonatkozott. Még annyiban súlyosbította most a helyzetet, hogyha ők Jerikóból tartottak volna Jeruzsálem felé, még valamennyire indokoltá tette volna azt, hogy most mennek Istennek szolgálni, ezért nem kell, vagy nem jó, ha ők befertőzik magukat, el kell végezik a szolgálatukat. És ilyen eset viszont van a Szentírásban, amelyet az ige legkomolyabban az ember figyelmébe hoz, hogy például a pap ne érintsen halottat, vagy főpap pláné. Tehát megvan, hogy csak kiket érinthet, meg azon kívül nem érinthet halottat, mert a szolgálatra neki késznek kell lennie. Itt viszont épp a szolgálatból jön. Tehát még azt sem mondhatja, hogy azért, mert hogy és egyébként nagyon érdekes, megfigyelem azt, hogy a koldusok, a rászorulók talán ezzel vissza is tudnak rendesen élni, vagy lehet, hogy az isteni gondviselés is benne van, itt megfigyelem Kolozsváron, hogy a koldulók nem igazán mennek koldulni, vagy jönnek legalábbis koldulni hozzánk az Isten tiszteletek elejére, hanem az Isten tiszteletek végén vannak ott. És valószínű, hogy van ebben valami gondviselésszerű is. Akkor már nem mondhatjuk azt, hogy most már nincs időnk rájuk. Nyilván tudják ők is azt, hogy azért a szívünk is az ige alatt kellett volna valamit javuljon. De mindig a végén vannak ott. Na, itt is a végén találkoznak a rászorultal.
0: Mi lett volna a helyes bánásmód a részükről? Mire tanította őket az ige? Mit találtak benne? Vannak-e utasítások arra nézve, hogy ha hasonló helyzetben találnak nyomorult embert, akkor hogyan kell azzal bánni? Tehát mi van a Szentírás szellemében e kérdés?
1: Hogyne. Nem csak az emberre nézve, hanem egészen az állatra nézve is. Tehát, hogyha valakinek az állatját egy teher alatt látta a zsidó, akkor el kellett menni, tehát a terhet hordozó állat megbotlott és elesett, és rajta volt a teher, akkor oda kellett mennie, leoldozni a terhet, felsegíteni az állatot, tehát még az állatra is gondot visel az Isten, még az állatra is rendelkezett, hogy hogyan kell, mennyivel inkább az emberrel.
0: Mitől volt akkor különleges a samaritános, aki nem tanulta ezeket, aki nem ismerte ezeket a törvényszerűségeket? Miért említése méltó az ő cselekedete? Nem azt tette igazából ez az idegen, vagy mondani félellenség, vagy a nem jó szemmel nézett személy a zsidók szemében? Nem azt tette, amit a legtöbb ember hasonló esetben tenne? Vagy azért kiemelkedő a samaritánusnak a viselkedése, hozzáállása, mert a pap és a lévita elkerülte ezt az embert?
1: Azért önmagában is, hogyha belegondolunk, a mai világunkba alkalmazva, azt látjuk, hogy az emberek inkább nem mennek oda segíteni, mint hogy oda menjenek. Szóval... Bár itt Jézus azt emeli ki, hogy a vallásos ember nem megy oda segíteni. És ez milyen fájdalmas. De ha társadalmunkra tekintünk, azt látjuk, hogy nem igazán igyekeznek oda az emberek segíteni. Figyeljünk csak egy utcai verekedést. Vagy ha épp egy nőt vernek az utcán. Vagy valaki leesik a nagyváros utcáján. Hogy van az, hogy elkerülik az emberek?
0: Sőt, ne feledd szabadat, közben vágok itt. Nemrég olvastam egy cikket, egy hírt arról, hogy egy nyomorultul járt ember, vagy az utcán leesett, és egy fiatal épp arra ment, ahelyett, hogy felsegítette volna a földről, ellopta a pénztárcáját, ami az esés közben kiesett a járdára. Tehát borzasztó, hogy mennyire süllyedhet az ember az ő emberi voltából, hogy ide jusson. Tehát ahelyett, hogy segítenél a nyomorultul esetten, sőt, még egyet taszítasz rajta, hogy még mélyebbre kerüljön.
1: Igen. Nyilván csak fokozza az, hogy a vallás sem segít az emberen. Tehát igazából azt akarja mondani a történet, hogy mindannyian óriási bajban vagyunk, és ezt mondja az élet. Óriási bajban vagyunk, mert hiányzik ez az irgalom, és egyesek ezt a bajt úgy próbálják orvosolni, hogy elkezdenek vallásoskodni. És Isten igéje rávilágít arra, hogy a vallás nem oldja meg a problémát. Tehát a vallásoskodással az élet alapdolgát nem tudjuk megoldani. Ennek a történetnek egyébként az alaptanítása ez, hogy miben áll az igaz vallás. Nem ceremóniákban, szertartásokban, szolgálatokban, rítusokban, nem. Irgalmat akarok, és nem áldozatot, mondja ki Jézus. Vagy ismételi meg az nagy ószövetségi igazságot. Tehát irgalmat, ugye az irgalmas samaritánusról van itt szó. Irgalomra buzdult ez az ember. Az alap gondolat, az alap érzés, az alap készség, az irgalmasság volt.
0: Köszönöm szépen, megállunk most, tartunk egy kis zenei szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: megtörténhet, hogy egy vallásos ember nagyon hűséges legyen a vallásos előírásoknak, böjtölésnek, istentiszteleti külsőségekben nagyon hűséges legyen, és közben megfeledkezik, hogy a hitnek a lényege, a Krisztus követésnek a lényege, ez az irgalmasság. Eszembe jut, valamikor Tordán laktunk, és volt egy nagyon kedves szomszédasszony, aki a rokonságából beszélt valakiről, akiről azt mondta, hogy nagyon vallásos, de nem hívő. Románul azt mondta, hogy este foarte religioasă, dar nu este credincioasă.
1: Hát ez a lényeg nyilván.
0: Miután Jézus elmondta a történetet, akkor feltette a kérdést, hogy ki volt ennek az embernek a fele barátja, és a törvénytudó meg tudott erre válaszolni, az, aki könyörült rajta. És Jézus azt mondja neki, eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Mit jelent, ha az embernek van fele barátja? Azt jelenti, hogy nem jár porul. A másik, ami kötődik ehhez a kérdéshez, hogy mi van, hogyha a másik porul járt? Mire kötelez engem az, ha fele barátja vagyok?
1: A történet egyébként egészen másképpen zárul, mint ahogy kezdődött. Nem csak a meglepetésekre gondolok, hanem egész másról beszél Jézus a végén, és elhallgatnak, témát vált valahol, de nem tiltakoznak ellene. Mert ugye az alapkérdés az volt, hogy ki az én fele barátom, és Jézus nem azt mondta el, hogy ki az én fele barátom, ki az én barátom, hanem arról beszélt, hogy kinek kell én a barátja legyek. Tehát pontosan ezzel helyezi át a hangsúlyt az énről a másikra. Nem az a kérdés, hogy nekem kik a barátaim, hanem a kérdés az, hogy én kinek vagyok a barátja. Nem azt kell foglalkoztasson elsősorban, hogy ki az, akire számíthatok, hanem mérlegeljem egy kicsit magamban azt, hogy de ki az, aki számíthat rám? Tehát, hogyha Jézus Krisztus helyet kap az emberi életben, ő az üdvözítő, akkor az embert bemutatja maga valóságában, maga bűnös valóságában. És akkor már nem tiltakozik a másik ellen, egyrészt. Másrészt bemutatja Jézust a maga valóságában, aki irgalmas volt hozzám. Magyar Zsoltárban ugye ez a gyönyörű, szép pazari gyönyörrel megfogalmazott mondat, hogy mikor hevertem bűnben megkötözve, felém nyújtál irgalmas kezét. Nem mindannyiunknak volt ilyen, hanem vannak olyanok, akiknek volt, és vannak olyanok, akiknek van. És akiknek van, nem biztos, hogy mindenki látja, hogy megkötözöttségben van, és akinek meg volt, nem biztos, hogy mindenki emlékezik arra, hogy ő is megkötözött volt. Most azokat, akik azért átmentünk ezen a tapasztalaton, és tudjuk, hogy az Isten feloldozott bennünket. Isten arra hív, hogy emlékezzünk. Hogy nem tudtuk magunkat megsegíteni, egy irgalomra volt szükségünk, az Isten megkönnyörült rajtunk, utánunk nyúlt, és akkor eredj el, és te is hasonlóképpen tegyél, mondja ma nekünk. Mit jelent ez a hasonlóképpen való cselekvés? Egyes emberek ugye nem nyílnak meg. Egyes emberek alapvetően nem is tudják, hogy bajban vannak. Mondjuk a bűn baja a legnagyobb baj. Beszélhetünk ugye azokról, akik eleve tudják, hogy bajban vannak, az özvegyek, a szegények, az árvák, a nélkülözők. Ott kell lenni mellette, elsősorban Jézus azt tanítja.
0: Tehetetlen betegek.
1: Nyilván. Másodszorban a legnagyobb bajunk még mindig a bűn baja. És ezek mellé is oda kell férkőzni. Vannak, akik nem is tudják, hogy bajban vannak, annyira lesüllyedtek, hogy nem látják már saját bűnösségüket. Ezeket is rá kell ébreszteni. Vannak olyanok, akik már nem fogadnak el segítséget, lelki segítséget, mert gyanúsak vagyunk, ugyanúgy, mint a pap és a lévita lejáratta a papságot és a lévitaságot, mi is már lejárattuk a kereszténységet. Ezeknek azt mondja Jézus, hogy előbb tegyél valamit. Gyakorlati dolgot érettük. Figyeljük meg a Jézus módszerét. Elvegyült az emberek között, szolgálta szükségleteiket, megnyerte bizalmukat, és utána tudta mondani, hogy gyere és kövess engem. Tehát nagyon sok ilyen bizalmat vesztett ember van, akiknek gyakorlati szolgálatra van szükségük ahhoz, hogy beszélhessünk a lelki felemelkedésükről. De a szeretet találékony. És hogyha visszatudok emlékezni, hogy honnan emelt ki az Isten, és veszek időt, és rászállok egy kis időt, hogy végig gondoljam, hogy honnan hozott az Isten, akkor könnyebb az irgalom. Minden szentnek van egy múltja, és minden megtérő bűnösnek van egy jövője. Szóval tegyen az Isten minket olyan szentekkel, akik emlékszünk a múltra is, olyan bűnösökkel, akikkel reménykedünk és reménykeltünk.
0: A Római Levél 13. rész 8. versében azt olvassuk, hogy a törvény betöltése a szeretet. Na most, ha valóban szeretnék mi is ilyen irgalmas samaritánusokká válni szeretetből, mert szeretjük a felebarátainkat, hogyan tehetjük ezt? Mit jelent ma? Kell-e ezt keresni, kutatni, vagy elég, ha nyitott szemmel kelünk járunk? Mit tehet bárki közülünk, a hallgatók közül, akiket megérintett az irgalmas samaritánusnak a cselekedete, és valahol a szívem ilyen, ő is szeretné ugyanezt tenni másokkal. Ez azt jelenti, hogy hívja fel a helyi kormányzatot, és kérje el a betegek névsorát, vagy a szegények névsorát, vagy járja nyitott szemmel, és ragadjon meg minden alkalmat, amikor tehet valamit másokért.
1: Igen, nyitott szemmel, vagy nyitott szívvel, kis hercegből hadd idézzek, hogy igazából az ember csak a szívével lát helyesen. Azt tapasztaltam, hogy amikor reggel alapból arra kértem az Istent, hogy nyissa meg a szívemet, hogy valakin segítsek, akkor mindig elém hozta. És pontosan ezek azok a cselekedetek, amelyek már nem az enyémek, hanem az Isten cselekedetei. Mit kell tegyek, hogy üdvözüljek? Hogy lemondjak a saját cselekedeteimről, és végezzem az Isten cselekedeteit. És az Efézusi levélben Pál olyan gyönyörűen beszél erről, amikor azt mondja, hogy Isten előre elkészítette a jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Tehát tegyük az Isten tetteit. Istennel az Isten tetteit tegyük. Most már délután van, nem reggel. Reggel kellett volna erre oda szentelnünk magunkat, de még most is megtehetjük, és kérjük a jó Istent arra, hogy ma még nyissa meg a szívünket, hogy be tudjuk fogadni azt, amit Isten elünkbe hoz, vagy pedig, ha akár el is indulunk, abban a tudatban induljunk el, hogy Isten indított el bennünket. És ez már megint nem a mi jó cselekedetünk, hogy elindulunk valakit keresni. Ez már az Isten jó cselekedete, hogy elindított bennünket. Tehát már benne vagyunk, nem mi indulunk, hanem valaki elindított. Csak vegyük észre, hogy az Isten hatott az életünkre. És akkor a hangsúly újból már átkerül. Ha még mi is indulunk, tudjuk azt, hogy már Isten indított. Rólunk, ő rá, az ő irgalmas cselekedeteire.
0: Meggyőződésem, hogy a Jézustól elmondott történetben azon a napon több ember lett boldog, mármint a nyomorultól járt ember is boldog volt, hogy valaki került, aki segített rajta. Viszont a legboldogabb a napnak a végén az irgalmas samaritánus volt, aki tehetett valamit, és úgy tűnik, hogy nem tétovázott áldozni, sőt még fizetni a fogadósnak azért, hogy teljes legyen a gyógyítása, a gyógyulása ennek a nyomorultul járt embernek. Én hiszem azt, hogy a Jóisten, amit számunkra tervez, az egy nagyon beteljesedett, szép élet, és ehhez hozzátartozik a nyitott szívvel való járás, amikor észrevesszük, nem megyünk el sietve más gondja mellett, hanem megállunk, még hogyha valahonnan lehet elkésünk. Megállunk, hogy észrevegyük a fontosabb dolgot, nem a sürgősebbet, hanem a fontosabbat. És lemondunk dolgokról azért, hogy a nap végén mi is boldogak lehessünk. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, István, és kívánom, hogy minden kedves hallgató megtapasztalja nem a nyomorultul esést, hanem a nyomorúságból való szabadulást Jézus által. Majd utána, ha megtapasztalta ezt, akkor vegye észre annak örömét és boldogságát, amikor másokon segít. Az irgalmas samaritánus történetével Krisztus az igaz vallás természetét akarta bemutatni. Bemutatta azt, hogy nem rendszerekből, vagy hitvallásokból, vagy szertartásokból áll az igaz vallás, hanem abból, ha a szeretetet tettekkel fejezzük ki, és a legnagyobb jót visszük véghez másokért, és ha igazán jók vagyunk. Hát ezt a jóságot kívánom mindenki számára, mindannyiunk, magunk számára is. Köszönöm szépen a kedves hallgatók figyelmét. A mikrofonnál Szász Károly Zsolt és technikai munkatársam nevében, László Attila nevében is köszönjük figyelmüket. Visszavárjuk Önöket a rádiókészülékek közelébe jövő héten is. A viszonthallásra!

századik zsoltár, hálaadó zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő kegyelme.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Örömmel köszöntöm a kedves nézőközönséget, a kedves hallgatóságot, illetve szeretettel köszöntöm azokat is, akik az interneten keresztül követnek most bennünket. És nagyon nagy előszeretettel köszöntöm a hölgyeket, akik nézik a mai műsort. Köszöntök mindenkit a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. Hogyha Reménysugár, akkor elég nagy valószínűséggel egy egészségügyi témáról, vagy ifjúsági témáról beszélgethetünk, és a mai alkalomra az első illik, az első opció, hiszen ma a masszázsról és a mozgásról fogunk beszélni. A nőknek egy másik életszakaszában, a menopauza, illetve a perimenopauza idején. A női test egy élet leforgása alatt folyamatosan változik. Vannak időszakok, amikor szinte észrevétlenül, máskor pedig egészen intenzíven érintik a nőket a testi, lelki változások. A perimenopauza és a menopauza sok nő számára egy olyan életszakasz, amely egyszerre hozhat testi kihívásokat, érzelmi hullámzásokat, ugyanakkor újfajta önismeretet és tudatosságot is. Mégis erről az időszakról sokszor nehezen beszélünk nyíltan, pedig a fáradtság, az alvászavarok, a hangulatingadozás, vagy akár a testi fájdalmak mögött gyakran olyan természetes változások húzódnak, amelyek megértése és megfelelő támogatása rengeteget számíthat a mindennapokban. Mai beszélgetésünkben tehát arról gondolkodunk együtt, hogy hogyan segíthet a masszázs és a mozgás abban, hogy a nők ebben az időszakban is energikusabban, kiegyensúlyozottabban és nagyobb testi-lelki harmóniában legyenek. Szeretettel köszöntöm mai vendégeimet, Folytos Szende alapítót, prenatális, posztnatális és hegterápiás specialistát, valamint Kállair Eszter kinetoterapeutát és perinatális szakembert. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy elfogadtátok újból a meghívást.
1: Mi is köszönjük szépen a meghívást.
0: Hogyha már egy alapvető kérdéssel elindítanánk ezt a témát, akkor mi lenne a válaszotok a következő kérdésre? Mi az, amivel gyakran találkoztok a 40 év fölötti nők részéről? Milyen panaszok szoktak elhangzani az ők részükről? Úgy a testi, mint a lelki nehézségeiket illetően.
1: Kezdjem a testivel?
2: Kezdjed.
1: Jó, hát én akkor elmondom így nagy vonalakban, hogy mit tapasztalok gyógytornászként, és mi az, amit látok a testi változásokkal kapcsolatban. Nagy mértékben észrevehető ebben a periódusban, hogy a mozgásterjedelem, az izületi mozgásterjedelem az csökken, beszűkülhet, ami további problémákhoz vezethet. Mindezek mellett az izomtömegnek a vesztése következik be a hormonális változások miatt. Továbbá a koordináció az, ami érintett lesz, az egyensúlyérzék, és ezek hosszú távon, főleg a későbbiekben, miután már túl vagyunk a menopauzán, elég veszélyesek lehetnek akár egy esés esetében. Úgyhogy nagyjából ezek lennének a fő testi változások, amik nagyban befolyásolják és megnehezítik a nőknek az életét.
2: Úgy érzem, hogy ebben a korosztályban a legtöbb nő még mindig nem gondolja azt, hogy ezek az általános tünetek, amik megjelennek, összefüggésben lehetnek a hormonváltozással, és hogy az a jele lehet annak, hogy a perimenopauzás időszakában vannak, vagy már nagyon közelednek a menopauzához. Általában ezek a jelek szoktak lenni a nagyon stresszes időszak, amikor folyamatosan hangulatingadozásuk van, nagyon ingerlékenyek, a stresszre nagyon érzékenyen reagálnak, a migrénes fejfájás is, a legtöbb esetben ez a hátfájás és nyakfájás, derékfájás problémák lehetnek a plusz kilogramokkal, amit úgy éreznek, hogy olyan, mintha egyik napról a másikra csúsznának fel, pedig nem változtattak, nem volt semmilyen nagyobb változás, úgymond az életmódjuk. Legtöbbször ezeket a tüneteket a stresszel próbálják elfödni, hogy biztos egy nehezebb időszak van. az életükben, a munkahelyen. Ezek a nők általában, és akik elérnek hozzánk ebben a korosztályban, már vezető pozícióban vannak, úgyhogy ugye nagyon nagy a nyomás rajtuk és a felelősség. Ami igazán még őket meg szokta ijeszteni, és általában ez az, amikor ugye először úgy látom, hogy megállnak, hogy kicsit analizálják, mi történik a testükben, ezek a memóriazavarok, az nagyon meg szokta őket ijeszteni, mert effektív a mondat közepén elfelejthetik, hogy mit szeretnének tovább mondani, és ez nagyban befolyásolja a nőknek az életét a mindennapi teendőkben, és a munkahelyről ne is beszéljünk. Úgyhogy legtöbbször, amikor eljönnek hozzánk, ami a masszást illeti, azért jönnek el, hogy próbáljuk enyhíteni ezt a feszültséget, a stresszt. Van egy speciális fejmasszázsunk, amit nagyon gyakran szoktak kérni, mert hogy ugye érzik, hogy szükség van arra, hogy egy kicsit stimulálják a fejzónáját is, és ez a fajta presszoterápiás masszázs, amit szoktunk alkalmazni, általában azt az érzést kelti a nőben, mintha egy ilyen restartot adtak volna az agyuknak, és ezt nagyon szeretik. A nyirok rendszerrel is nagy probléma szokott lenni, mert sajnos ebben a korban a legtöbb nő elég sokat ülő munkát végez, és a szedentarizmus az nagyon-nagyon jelen van az életükben. Ugye ez a hormonrendszert is befolyásolja, de a nyirokrendszerre is egy negatív hatása van, és ezekkel a tünetekkel szoktak hozzánk érkezni, és amikor úgymond a puzzle kicsi darabjait kezdjük összerakni, akkor lassan-lassan tudatosul a nőkben, hogy itt azért ennél többről van szó, mint egy stresszes időszakról, és hogy most egy olyan folyamatnak a részéhez értek, ahol fel kell arra készülni, hogy drasztikus változások fognak a testen végigmenni.
0: Nagyon érdekes az, hogy a nők azért 40 évesen már jobban ismerik önmagukat, saját magukat, a testüket, átmennek a várandóság időszakán is legtöbben, és talán már ott megismerhetik azt, hogy változások történnek a hormonok szintjén, a testük szintjén, a lelkük szintjén. És furcsa az, hogy nem gondolnak arra, hogy akár menopauza vagy perimenopauza idején is történhetnek változások a testükben, az életükben, a szívükben. Ilyen szempontból legutóbb beszéltünk is a várandóságról, és arra, hogy hogyan lehet felkészülni mozgás szempontjából, pihenés szempontjából, ott a kinetoterapia részét és a masszázs részét elemeztük a beszélgetésnek. Ma ugyanezt tesszük, viszont erre a két másik időszakra fókuszálva, a perimenopauzára és a menopauzára. Azonban míg a várandóságnak a hölgyek jobban örülnek, nyíltan beszélnek róla, talán erről a két időszakról annál kevésbé, vagy jobban szégyelik ezeket a változásokat. Szerintetek miért éri meg azt, hogy nyíltan beszélnek erről az időszakról is, akár barátnőikkel, akár szakemberekkel, és ne pedig ijedjenek meg a változástól és az új dolgoktól, amelyeket tapasztalnak.
2: Úgy érzem, hogy itt az egyik legnagyobb probléma az szokott lenni, hogy míg, ugye, ahogy mondtad, a terhességről nagyon sokat beszélnek, egy nő életében általában ez az egyik legnagyobb realizálás, amikor életet ad, és hogy addig ugye nagyon fontosnak érezzük magunkat, és nagyon sok nő abban a pillanatban, amikor a fertilitás szempontjából úgymond lejárt az ideje, úgy érzi, hogy megöregedett, viszont erre az időszakra nem szabad így gondolni, mert a posztmenopauza időszaka sokszor ugyanannyit jelent életévekben, mint amennyit éltél azelőtt. Hogyha jó Isten megáld egy hosszú évvel, akkor te posztmenopauzában akár 30-40 évet élhetsz. Ez csak egy új része az életednek, amire fel kell készülni, amiről érdemes beszélni, és fontos szerintem az, hogy erre is tudatosan ezekre a szakaszokra felkészüljük, hogy megkönnyítsük ezt az átmenetet, mert ez nem mindig nehéz. Ez akkor szokott nehéz lenni, hogyha váratlanul ér, és annélkül kezdődik el, hogy mi erre felkészültünk volna.
1: Uh-huh. Igen, szerintem a szerencsésebb esetekben beszélhetünk arról, hogy nem érzik meg. Például a nagymamám is kijelentette, hogy ő nem érezte meg. De hát a legtöbb eset ez nem ilyen szerencsés is. Általában vannak eléggé kellemetlen tünetek, és szintén ugyanaz, mint a posztnatális időszakban, az az érvényes, hogy a köztudatban az van benne, hogy ez egy természetes folyamat, ez az életünk része, és ennyi. Szóval nincs mit ezzel foglalkozni, nem tudunk ezen segíteni, ez bekövetkezik, ezt el kell szenvedni, és aztán megyünk tovább. De hála az Istennek most már nem így van, és nagyon sok szakember foglalkozik ezzel a témával. Hála az Istennek egyre több tudományos kutatás jelenik meg, és tényleg az utóbbi években elkezdték a nőket kutatni, hiszen nagyon sokáig nem volt jellemző az, hogy kifejezetten nőkre specifikus kutatás

0: anatómia, de jó az, hogy a tudomány halad előre, és hogy minket, nőket is próbál elősegíteni. Mielőtt javaslatokat tennénk, segítséget nyújtanánk a nőknek, érdemes lenne egy kicsit körülvonalazni azt, hogy mit jelent pontosan a perimenopauza, mikor kezdődik, mikor érhet véget, illetve mit jelent a menopauza, az mikor kezdődhet, mikor érhet véget, milyen tünetekkel járnak ezek.
1: A perimenopauza az a menopauzát megelőző időszak, ez változó, ez 4 és akár 10 év közötti időszakot is jelent. Most már eléggé kitolódott ez az időintervallum, már a korosztály szempontjából is, mert mivel a legtöbb tanulmány az 35-45 év közötti időszakra teszi a perimenopauzát, most már sajnos egyre gyakrabban vannak diagnosztizálva nők, akár 28-30-32 évesen is, ez ugye az életstílusnak is köszönhető, a sok egészségtelen ételnek, fast food, a nagyon sok olyan terméknek, környezeti hatásnak, ami a hormonrendszert nagyban befolyásolja, ami előregíti a sejteket, és ezt a folyamatot nagyon fel tudják gyorsítani. A menopauza viszont az az időszak, és akkor lehet kimondani, mint diagnózis, hogy megtörtént a menopauza, hogyha 12 hónap, egymás követő hónapban kimaradt a menstruáció. Attól a pillanattól effektív azt lehet mondani, hogy a menopauza az egy nap, amikor ugye az egy évet betöltötted, és utána már kezdődik a posztmenopauzás időszak, amiben a hátralevő életedet fogod leélni.
0: Milyen változásokat eredményeznek ezek az időszakok a női testben, és melyek azok a tünetek, amiket a nők nem szoktak összekötni ezekkel az időszakokkal?
1: A nagyon sok tünetről beszélünk, itt közel 50 tünetet sorolnak fel, amiből nem biztos, hogy mindenkinek, sőt, 100%, hogy nem lesz meg mind az 50. Ezért is olyan nehezen lehet diagnosztizálni, hogy én most már elértem a perimenopauzás időszakban. A leggyakoribb tünetek azok általában a migrénes fejfájás, a memóriazavar, a probléma lehet az intoleranciával, megjelenhetnek gyomorproblémák, ami ugye ezek nem utalnak arra, hogy bármilyen köze lenne a hormonrendszerhez. Ugye, ahogy mondtam, befolyásolja a súlyfelesleget, egyre törékenyebbé válik a test, megváltozik a bőrnek is a hajszerkezete. Ez az az időszak, amikor általában nők úgy szokták leírni, hogy nem tudják, hogy mi történik a saját testükkel, de minthogyha nem az övék lenne. Ezek a sok kicsi változások, amik külön-külön nem utalnak arra, hogy ez a hormonrendszer változása lenne, de összességében általában ezek jelen szoktak lenni. Itt ebben az időszakban szoktak megjelenni az agy és az érrendszeri problémák is, a szív problémák, úgyhogy elég komoly tünetek tudnak megjelenni. Ahogy közeledünk a menopauzához, ezek a tünetek egyre súlyosabbá válnak, akkor már megjelenhetnek ugye ezek a hőhullámok, és általában azt veszük észre, hogy az első jel, amire felfigyelnek és tudatosítják a nők, hogy most már ebben az időszakban vannak, azok a hőhullámok. De a többi jelet így külön-külön általában nagyon nehezen csoportosítsák össze, hogy ezek a sok kicsi apró jelek utalhatnak erre az időszakra. A menopauza, ahogy a legjobban közeledünk a menopauzához, ezek az utolsó pár év, akkor lehet a legdrasztikusabb változásokat észrevenni. Például ugye a kollagén az 25 éves kortól arrafele folyamatosan csökken. 25 és 35 év között nagyon keveset, ilyen 0,5%-ot, úgyhogy nem lehet észrevenni, 35 és 45 év között 2%-ot, ezt sem lehet már annyira észrevenni, viszont ahogy nagyon közel érünk a menopauzához, és közeledünk az 50 év fölé, ott már drasztikusan évente akár 30%-ot is csökken, és akkor az már nagyon meglátszik. Meglátszik úgy esztétikailag a bőrön, mind fiziológiailag a testen megérződik. Ugye a kollagénre szükségünk van az izmainkra, az ízületeinkre is. Ugye ez már befolyásolja a mozgás képességeinket is. Úgyhogy általában itt van az a pillanat, amikor úgy igazából először feleszmélnek,

0: a nők, hogy most már itt valami komoly dolog történik.
1: Illetve ami még a mozgatórendszert érinti, a kollagén veszteség mellett, az az ösztrogén szintnek az csökkenése, ami nagyon nagy kapcsolatban áll a csontsűrűséggel elsősorban, illetve az izomtömeg növelésével. És akkor ezért van az, hogy amikor ez az ösztrogén szint csökken, sokkal nehezebb izomtömeget építeni, és elkezdődik a csontsűrűségének a csökkenése, mivel ez már nem támogatja azokat a csontképző sejteket, hiszen ennek az egyik, az ösztrogének az egyik hatása az az, hogy a csontképző sejteket támogatja, és akkor ezáltal a csontszövetnek az újjáépülése az nem történik meg, hogyha nem hatunk rá. És a másik hormon, ami gyakran, vagyis általában nem asszociáljuk a nőkkel, az a tesztoszteron, ami szintén csökken, és ez is nagyban befolyásolja a testi, lelki és mentális egészségünket, és mint például az energiaszintünket, a kognitív funkciókat, az izmainkat, az, hogy magát az, hogy mennyire erősek tudunk lenni, az erőkifejtést, illetve az izomnak az építését. Úgyhogy ez is egy olyan hormon, ami fontos szerepet játszik abban, hogy hogyan fogjuk magunkat érezni testileg elsősorban, de lelkileg is, és mindezeket mozgással tudjuk egy kicsit segíteni ezeket a folyamatokat.
2: Még mielőtt belemennénk ebbe, még van egy rövid kérdésem arról, hogy miért szokták a nők másképpen megélni egymástól ezeket az időszakokat?
0: Nagyon sokat számít, hogy a perimenopauzás időszak, szóval a menopauza előtti 10 évedet, te az hogyan használtad fel effektív. Mert aki tudatos életmódja volt, odafigyelt a mozgásra, az étrendre, bizonyos étrendkiegészítőkre, ami nagyon tud segíteni, azért, hogy megőrizzék a testüket egy bizonyos szinten, ugye ilyen a kollagén például, vagy a kreatin, ami nagyon sokat tud segíteni a nőknek, és nagyon-nagyon sok tanulmány alátámasztja, hogy 30 évtől arrafele ezek a kiegészítők, ezek az életünk részévé kellene váljanak ahhoz, hogy nekünk megkönnyítsék majd az ezt következő időszakot, ami a menopauzával fog változni. Ez már indulásból az életmód, az már nagyon sokat számít, a genetika, ugye most már egyre több tanulmány azt is alátámasztja, hogy mennyi káros hatása van például a dohányzásnak, az alkoholfogyasztásnak, ami elöregíti a sejteket és felgyorsítsa az öregedést, úgyhogy ezek a nők általában a tanulmányok szerint több mint 2 évvel hamarabb megkezdik a menopauzás időszakokat, mert hogy sokkal hamarabb elérik azt az öregedési szintet minden szempontból. Általában ugye a dohányzásnak köszönhetően a csontritkulás is sokkal előre haladottabb állapotban van, még mielőtt ők a menopauzás időszakukba érnének. Úgyhogy az életstílus az nagyon-nagyon meghatározza azt, hogy ki és hogyan éli meg ezt az időszakot. Mi rendszeresen szoktunk eseményeket szervezni, ahol általában Eszter tart egy specifikus tornaórát, amit úgy hívnak, hogy FEMKOR, és ott mindig vannak meghívottjaink, nőgyógyászok, szakemberek, és az egyik ilyen eseményünkön volt egy élsportoló, aki több mint 55 éves volt, ha jól emlékszem.
1: Igen.
0: És ő például megosztotta az utolsó eseményen, hogy mivel az egész életét végig sportolta, mindig nagyon odafigyelt a minőségi proteinbevitelre, az alapanyagokra, általában mediterrán életmódot próbált folytatni, és ugye persze nagyon vigyázott arra is, hogy káros hatásoknak ne igazán tegye ki a testét. Neki ez az átmenet annyira könnyű volt, hogy szinte észre sem vette, mert ő már azelőtt, hogy ez az időszak megkezdődjön, ő abszolút mindent megadott a testének, amire szükség van ezekben a kritikus években.
2: Beszéljünk akkor a mozgásról és a masszázsról is, ami ezekben az időszakokban nagyon hasznos. Miért fontos, hogy a nők fizikailag aktívak maradjanak ebben az időszakban, illetve akármilyen mozgás előnyhöz viheti a nőket, ami ezeket az időszakokat illeti, vagy nem mindegy, hogy mi az az aktivitás, amit ők elvégeznek?
1: Itt elsősorban, amit szeretnék kifejteni, az az, hogy mi is a szerepe az izomrendszernek. Mind a mellett, hogy lokomotor szerepe van, tehát a mozgást biztosítja számunkra, nagyon fontos anyagcsere szerepet is tölt be. Tehát támogatja nagy mértékben az anyagcsere folyamatokat. A glükóz anyagcserét például, az, hogy hogyan reagál a szervezetünk az inzulinra, és a kutatások kimutatták azt, hogy minél több aktív izmunk van, annál jobban reagál a szervezetünk az inzulinra. Ez azt jelenti, hogy meg tudunk vele előzni inzulinrezisztenciát például, illetve magát a cukorbetegséget is. És mivel ugye ez nagyon nagy kapcsolatban van az ösztrogénnal, ebben a periódusban, amikor már perimenopauzába érünk, és az ösztrogén szint az csökken, akkor ez a funkciója is csökkenni fog. Tehát az következik ebből, hogy minél több izmunk van, mi annál jobban tudjuk támogatni ezeket a folyamatokat. Itt amit még fontos kiemelni, hogy a nők talán félnek ettől a dologtól, hogy sok izmuk legyen. És ez egy nagyon nagy tévhit, hogyha te mozogsz és arra dolgozol, hogy izomtömeget növelj, akkor te úgy fogsz kinézni, mint egy ilyen testépítő férfi. Ez nem így van, és nagyon nehéz izmot építeni nőként egyébként, és főleg ebben a periódusban nagyon nehéz. Szóval ami kritikus tényező, az az, hogy mikor kezdjük el ezt az aktivitást. Fontos kiemelni, hogy bármilyen életkorban tudunk izmot építeni, és tudunk hatni a csontsűrűségre is. Viszont van egy olyan periódus, amikor már nehezebb, amikor ezek az hormonszintek csökkennek, amik támogatják ezeket a folyamatokat, akkor teljesen logikusan következik az, hogy nehezebb elérni azt, hogy izmot növelj, vagy csontsűrűséget gyarapíts. És ezért ajánlott az, hogy abban a periódusban, amikor még ezek a hormonok támogatnak, sokkal nagyobb hangsúlyt fektessünk erre. És ez az a periódus, ez a periódus olyan, hát olyan 35-40-45 év között van, amikor még hangsúlyozottabban kell arra összpontosítsunk, hogy ezek a megfelelő elemek a mozgás programunknak a részei legyenek. És melyek is ezek az elemek? Ugye ez is egy óriási tévhit, hogy a nőknek nem való a súlyos edzés, a nőknek inkább ez az ilyen kevésbé intenzív, pilates, jóga, kardió edzés, ez az, ami úgy, amivel asszociáljuk a nőket. Viszont ez a megközelítés is megdőlt, hiszen izmot nem lehet építeni ilyen jellegű aktivitásokkal. Szükséges hozzá az izomnak a terhelése, a fokozatos progresszív terhelése, illetve a csontnak is szüksége van. Minden szövetnek megvan az a bizonyos stimulus, amire reagál. A csontnak például nagyon jól reagál az ilyen pliometrikus, az ilyen ugrásos gyakorlatokra, minden olyan gyakorlatra, ami váratlanul éri, több különböző síkú gyakorlatokra, egylábas gyakorlatok, tehát egyensúly gyakorlatok is, és a terhelésre. Az izom pedig erre a progresszív munkára reagáljon, tehát tulajdonképpen egyre többet kell dolgoztatni ahhoz, hogy az nőjön. És akkor ezt a legkönnyebben mi azzal tudjuk elérni, hogy a súlyokat is bevonjuk az edzésbe. Tehát ez egy óriási tévhit, hogy a nőknek nem szabad, sőt kell. Tehát ezt mutatja ki a tudomány is, hogy kötelezően a programunk része kell legyen a súlyzós edzés. És hogyha meg kell neveznem a programnak az elemeit, akkor elsősorban a mobilitással kezdeni. Az izületi mobilitás a legfontosabb, mivel hogyha nincs meg az izületi mozgás terjedelem, akkor nagyobb esély van a sérülésekre, illetve a krónikus izületi problémáknak a kialakulására, mint például egy artrózis. Úgyhogy a gerincvédelem, izületi védelem szempontjából nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni a mobilitás fejlesztésére. Ezt követi az izom erősítés, ami az izom erősítés és az izom tömeg növelése súlyok bevonásával. Fontosak a koordinációs gyakorlatok, az egyensúly gyakorlatok, hiszen nem csak a testet, hanem az agyunkat is próbáljuk ebben a periódusban edzeni. A légzés gyakorlatok, amik egyaránt relaxálnak is, de megtanítanak helyesen például súlyt emelni, amivel megelőzhetünk problémákat, a mélyizmoknak, a gátizmoknak az egészségének a fenntartása, és nekünk is ez a FEMCORE programunk, amit már említett Szenni, mindezeket körülöleli és tartalmazza. Úgyhogy, ja igen, és az ugrások, ezt kihagytam. Tehát a pliometrikus gyakorlatok, ezek is nagyon fontosak a csont sűrűségének a megtartásában.
2: Nem úgy néz ki, mint ahogyan a nők legtöbbször elképzelik, hogy na, most el kell venni egy edzőterembe, és nehéz súlyokkal kell kezdeni, hanem igazából az egész egy fokozatos folyamat.
1: Mindenképp.
2: A rendszeresség az ilyenkor hasznosabb, mint az intenzitás? Erről mit lehetne elmondani a mozgás szempontjából?
1: A kettő együtt kell érvényesüljön, mert nagyon fontos az intenzitás is. Ha nem éred el azt az intenzitást, ami szükséges ahhoz például, hogy terheld az izmot, és ezáltal az izomtömeg növekedjen, akkor ez nem fog bekövetkezni. Viszont gyakori probléma az, hogy a nők túlhajtják magukat, tehát ez a high intensity, magas intenzitású edzés, és csak ilyen jellegű edzéseket végeznek, ez sem a legjobb. Tehát ez túlságosan stresszeli a szervezetet, a stresszhormonok megnövekednek, nem reagál jól általában a szervezet. Szóval meg kell találni ezt az egyensúlyt. Az ajánlás az azt mondja, hogy érdemesebb 80%-ban ilyen kisebb intenzitású, alacsonyabb intenzitású gyakorlatokat végezni, ez nem tartja ki ugye a súlyos edzést, és 20%-ban a magasabb intenzitású edzéseket. A rendszeresség is nagyon fontos. Amit itt ki kell emelni, hogy ahogy a hormonszint csökken, egyre nehezebb lesz a regeneráció, hiszen az ösztrogénnek van egy ilyen gyulladás csökkentő hatása is, tehát a regenerációs folyamat az meg fog nőni. Ez azt jelenti, hogy több időt kell hagyni arra, hogy regenerálódjanak azok az izmok, hiszen abból fognak táplálkozni, és az által fognak nőni és reagálni, és alkalmazkodni ehhez a helyzethez. Szóval mind a kettő nagyon fontos tényező, és ki kell tapasztalni azt, vagy egyedül, de érdemes szakember segítségét kérni, hogy mi az, ami a testünknek jó. Amit mindenképp meg kell jegyezni, hogy nem jó az, hogyha túlhajtjuk a testünket, és folyamatosan csak ilyen magas intenzitású szaladás, kardiális tréning, tehát hogy meg kell legyen az egyensúly, és minden egyes elemet, amit az előzőekben említettem, azt tartalmaznia kellene egy ilyen programnak.
2: Ugyebár ebben a korban elképzelem, hogy a nők panaszkodnak a fáradékonyságra, meg az energiaszintekre, hogy csak akkor így gondolkodnak azon, hogy de honnan, ha amúgy sincs energiám, hogy egy napot végigvigyek a sok teendővel benne, amivel találkoznak, akkor erre még rá kell tenni a sportot is. Hogyan lehet ezt a kiegyensúlyozatlanságot valahogy egyensúlyba billenteni, hogy a nők energikusak legyenek a mozgás által, illetve hogy tudnak hozzászokni ehhez, hogy mozogjanak.
1: Mindenképpen progresszíven, főleg, hogyha egy olyan nőről beszélünk, aki soha életében nem sportolt. Itt szintén megemlíteném a szakembernek a szerepét, tehát hogyha soha életében nem sportolt, én gyógytornász, kinetoterapeutát ajánlanék az elejéhez, vagy olyan szakembert, edzőt, aki kifejezetten erre specializálódott. Az ugye köztudott tény, hogy a mozgás az energiaszintet növeli, a pszichés, mentális egészségünkre is nagyon pozitív hatással van, szóval addig nehéz, ameddig megérezzük ezeket a hatásokat, és onnantól kezdve szerintem ezzel nem kellene gond legyen, de valóban nagyon nehéz olyannak, aki soha életében nem sportolt, hogy ezt beiktassa a programba, és általában olyankor következik ez be, amikor már valami probléma jelentkezik, és ez megköveteli azt, hogy elmenjen egy szakemberhez. Hát nyitottnak kell lenni, el kell határozni magunkat. Szerintem az edukációnak van nagyon fontos szerepe, úgyhogy mi is ezen dolgozunk, és ezek a műsorok is ezzel a céllal születnek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó úton haladunk.
2: A masszázs is egy jó összetevője ennek az időszaknak, ugyebár segíti a nőket a perimenopauza és a menopauza idején. Pontosabban hogyan, mi a szerepe a masszázsnak, hogyan segíti a nőket?
0: Az első és az egyik legfontosabb szerepe az az, hogy segíti őket a stresszel jobban megbirkózni. Ugye a stressznek köszönhetően szomatizálja a testük is, az ugye hátfájdalommal, izomfeszüléssel járhat, ugye itt is lassulhat a nyirokrendszer, pláne hogyha egy olyan nőről beszélünk, aki nem mozog. Általában azt szoktuk észrevenni, hogy minden masszázs után egyre jobban érzi magát, jobb kedve van, ugye a menopauza időszak alatt drasztikusan romlik az alvás minősége is, ami kihat a kedély állapotára is, és azt lássuk, hogy azok a nők, akik rendszeresen járnak masszázsra, rendszeresen tornásznak, az alvás problémájuknak egy részét is megoldják, és a kedély állapotuk nagyon-nagyon sokat változik pozitív irányba. Fontos az, hogy türelmesek legyünk a saját testünkkel szemben, mert ebben az időszakban ugye minden folyamat egyre legyengül. Az ösztrogénnek hatalmas szerepe van. Az ösztrogén befolyásolja többek között az oxitocin és a dopamin szintünket is, szóval amikor ez csökken, az kihatással van arra, hogy hogyan érezzük magunkat, mennyire vagyunk motiváltak, hogyan reagálunk bizonyos szituációkban, szóval óriási hatása van, és ameddig ezt mi megtanuljuk tudatosan, amennyire lehet kezelni, és kihasználni azokat az előnyeket, például ugye, ami a sport és a masszázs is adhat, azok a mikro pillanatok, ami segíti az oxitocin, a dopaminnak a növekedését, és amik segítenek a szervezetet felkészülni, hogy jobban megbirkozzanak evel az állapottal.
2: Hogyan tudják a nők kiegyensúlyozottan alkalmazni a pihenést? Ugyebár beszéltünk arra, hogy nagyon fontos, hogy a nők mozogjanak, ez az energiaszinteket is változtatja, de amikor egy nő, aki nem sportol sokat, nehezére esik az is, hogy mozogjon, nehezére esnek a mindennapi teendők, és akkor valahogy ebben a pihenési állapotban, vagy azt érzi, hogy erre van szüksége állandóan pihenni, aludni, de igazából mi az egyensúly a pihenés szemszögéből ebben a témában? Tehát, hogy mikor hasznos a pihenés egy jó sport után, vagy hogy egészíti ki a pihenés a sportot, a masszást, hogy lehetne erről egyensúlyozottabban gondolkodni?
0: Én erre általánosan válaszolnák, a pihenés és a minőségi alvás az életünk minden szakaszában egy elengedhetetlen folyamat, mert ez idő alatt regenerálódik a testünk. Szóval nagyon fontos, hogy azokat az időintervallumokat, amikor a legminőségiben tud a testünk pihenni, azokat betartsuk. Hogyha szükséges, akkor erre már egy ilyen kisebb rutint kialakítani, hogy elalvás előtt fél órával, egy órával lelassuljunk egy kicsit, figyeljünk arra, hogy például meleg fény legyen a szobában, ne hideg fény, a telefon vagy a tévé helyett inkább olvassunk valami kellemeset, ami segít minket nyugtatni. Mindenképpen hallgassunk a testünknek is a jelzéseire. Én személy szerint úgy vettem észre, hogy ebben az időszakban a sport a nap első felében jobban működik, mint a második felében, de nem kizárt délután sem. Az alvás az legyen egy fontos része, de ne vigyük túlzásba. Szóval találjuk meg azt az egyensúlyt, ahol aktívak tudunk maradni, és produktívak, amennyire ez az időszak engedi, és találjuk meg azt az új egyensúlyt, ami segít, hogy működik, képesek legyünk. De semmiképpen ne áldozzuk fel a minőségi alvást, szóval arra nagyon-nagyon oda kell figyelni.
2: Ez a két időszak a nők hangulatát, lelkiállapotát is befolyásolja?
0: Mindenképpen, ugye, ahogy mondtam, az ösztrogén az befolyásolja a boldogsághormonjainkat, az oxitocin, dopamin, szóval azok, hogyha csökkennek, akkor az egyértelműen hatással van a kedélyállapotunkra, a lelkiállapotunkra. Úgyhogy azért is kell megtalálni azokat az extra programokat, amik segítik és serkentik ezeket a hormonokat, hogy kompenzáljuk ezt a veszteséget, és hogy tudatosan próbáljuk ezen az időszakon átsegíteni a testünket.
2: Hogyha egy nőnek egy olyan élete van, amiben jelen van a mozgás, de nem tudatos mozgás szempontjából, tehát nem jár edzeni, hanem nem tudom, a fizikai munkát végez nap, mint nap, akkor ő hogy tudja egyeztetni ezeket az ajánlásokat, amiket ti most itt elmondtatok? Szüksége van arra, hogy pluszba mozogjon, vagy nem? Mit kell kiegészítsen, mit nem kell? Tehát, hogy vannak azért nők, akik ilyenfajta életstílust is még élnek itt országunkban, és az ők esetükben hogyan lehet személyre szabni az ajánlásokat?
1: Általában ezeknél a nőknél nem probléma a csontsűrűség, tehát főleg akik fizikai munkát végeznek és emelnek is súlyokat, viszont itt a minőségi mozgásra kell a hangsúlyt fektetni, tehát egy regeneráló terápiás jellegű mozgásformát választanék kiegészítő mozgásként. Ez nem zár ki az erősítő edzéseket sem, viszont nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az ízületeknek a mozgásterjedelmét például javítsuk, hogy a terhelést a túlterhelt területeken csökkentsük, megtanuljuk a helyes emelést, a helyes mozgásokat, úgyhogy ott egy picit másabb lesz mindenképp, de itt szintén a szakember szerepe nagyon fontos lesz abban, hogy meghatározza, hogy mire van szüksége.
2: Ugyanakkor ezeket a nőket a masszázs jobban tudja segíteni abban, hogy ellazuljanak, és hogy a pihenés részét jobban alkalmazzák az életükbe, ami aztán másnapra felkészítse őket arra, hogy új erővel neki kezdjenek a napnak?
0: Mindenképpen igen. Azt látom, hogy ez az első lépés általában, amit szoktak tenni felénk. Sokkal könnyebben és jobb kedvel eljönnek masszázsra, mint tornára a legelején, ameddig meg nem értik, hogy ezek a funkciók mennyire fontosak és mennyire kiegészítik egymást. Egy nagyon jó masszázs az nagyon sokat tud segíteni azon, hogy úgy mentálisan, mint fizikailag sokkal jobban érezze magát kipihentebben. Ugye a masszázs az segíti az alvás minőséget is, úgyhogy ott például akinek egy délutáni masszázsa van, az általában jó irányban befolyásolja az alvás minőségét is. És igen, mindenképpen azt látom, hogy már az a tény, hogy apró lépéseket tettek afelé, hogy ők már jól érezzék magukat, az jó hatással van a mentális és a lelki állapotukra is. És onnan már tényleg effektív egy ajtó válassza el, hogy megtegyék a következő lépést is, hogy a tornát is bevonják az életükbe.
2: Volt már olyan sikerélmény, vagy sikertapasztalat pácienssel személlyel, aki nagyon sokat fejlődött ilyen téren? Tudnátok esetleg pozitív tapasztalatokat is mesélni?
1: Hát szerencsére én ezt nap mint nap tapasztalom. De legjobban azokat az eseteket szeretem, akik most így visszatérve a terhességre, terhesség alatt kezdenek el kicsit aktívabbak lenni, és terhességük után, szülés után a legjobb formájukba kerülnek, és a legerősebb formájukba kerülnek, és súlyokat kezdenek el emelni, mindannak ellenére, hogy az elején nagyon tartózkodtak tőle, és van is ilyen anyukacsoportunk, ahol hát óriási fejlődést értünk el, és kifejezetten ezen a területen én nagyon szeretem azt látni, amikor már úgy megérzik a nők a megfelelő mozgásnak a hatásait, és nem kell már őket noszogatni, hogy jöjjenek, hanem előre egy hónappal meg vannak csinálva a programálások, mert annyira érzik, hogy szükségükre van rá, segítik őket ezek az aktivitások, és ezt nagyon jó érzéssel nézzük és követjük. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretek nőkkel dolgozni, és látni azt, hogy tényleg milyen pozitívan tudunk hatni az ő életükre.
0: Gyakran halljuk azt a nőktől, akik ugye rendszeresen járnak, hogy most már nem tudják az életüket elképzelni ezek a programok nélkül is, hogy most már annyira fontos számukra, ugye, ahogy mondta Eszter, hogy előre programálnak sok időre, hogy már tudja a férje, tudja a kollega, hogy ezen a napon, ebben az órában, minden héten őt ne zavarja senki, mert ez az óra, ez az övé, és hogy ezt ő magára fordítsa, és hogy végre újra kezdik prioritizálni az egészségüket a nők, ugye ebben a korosztályban általában már a gyerekek nagyok, igen, és azt látom, hogy most már akik belekóstoltak, és a nehezén túl vannak, mert például a tornával is sokan úgy vannak, hogy jaj, egy porcikám se kívánja, hogy eljöjjek, de miután vége van a tornaórának, olyan boldogan mennek el, és annyira fel vannak töltődve, és miután megérezték ezt az érzést, hogy mit tud csinálni egy-két óra ilyen foglalkozás a testükkel, utána már az a motivációjuk, hogy hétről hétre újra és újra eljöjjenek, és újra időt szakítsanak magukra. És ezt jó érzés látni. És ugye, ahogy mondta Eszté is, gyakran látunk olyan nőket, akik ebben az időszakban vannak a legjobb formájukban, szóval ezért szoktuk ösztönözni a nőket, és azok az anyukák, akik például már prenatál időszakában megismernek minket, mi már őket felkészítjük ezekre a szakaszokra is, ami következik, úgyhogy ez a korosztály már sokkal tudatosabban fog ezen a folyamaton végigmenni, de azok a nők is, akik későbben csatlakoztak be, azt látom, hogy abban a pillanatban, amikor tudatosítsák magukba, hogy még mindig mennyi mindenre képes az ő testük, effektív egy új életet kezdenek, és nagyon sokan elmondják, hogy úgy érzem, hogy sokkal jobb formában vagyok, mint ezelőtt 5 éve. Persze ezért dolgozni kell, és időt kell ebbe belefektetni, de lehetséges is. Mindenkinek ajánlom, hogy ezt az érzést megérezze. Szóval ne veszítse el a reményt azért, mert a végére ért egy biológiai folyamat, mert itt még nem állt meg az élet. Itt kezdődik az életednek a második fele.
2: Személyesen ezek a sikerélmények nektek mit üzennek, akár a női testről, az alkalmazkodó képességéről? Van-e olyan üzenet, amit ti is kikiveztek ezekből a tapasztalatokból, amiket a nőkkel megéltek?
0: A női test az nagyon erős, nagyon adaptív minden hormonváltozásra és minden életfolyamatra. Azt látom, hogyha tudatosan és stratégiailag készítsük fel, akkor semmilyen probléma nélkül bármilyen változáson nagyon könnyen átmennek.
1: Nekem személy szerint nagyon motiváló látni ezt, hiszen nekem még nincs személyes tapasztalatom az anyasággal, illetve ezzel a periódussal. Amit látok, és most már tudom jól, hogy nagy kihívás, de nagyon motiváló azt látni, hogy a nők bármire képesek tulajdonképpen, de hát mind a mellett, hogy már a második hónaptól dolgozik, és még van 3 gyereke, még mind a mellett eljön hozzánk is, és mind a mellett még jól is néz ki, és energiát fektet abba, hogy az egészségébe, a fizikumába, úgyhogy ez rendkívül motiváló, és egyelőre én nem tudom elképzelni, hogy ezt hogy lehet véghez vinni, de látva ezeket a nőket, azért pozitívan állok ezekhez a dolgokhoz.
2: Hogyha egy nő a mai adás során eldöntötte az, hogy szüksége van mozgásra az életében, szeretne ezen változtatni, vagy arra, hogy ő is egy ilyen pozitív van élje meg a mozgást, a mozgásformát, akkor mit tanácsolnátok neki, mi legyen az első lépése, milyen irányba induljon el?
1: Én amit tanácsolnék, az vagy valamilyen kicsit gyengédebb mozgásforma, és itt nagyon hasznos tud lenni például a pilates, a jóga és hasonló, tehát ezekkel meg lehet alapozni, hiszen itt a légzéssel is foglalkoznak, a mélyizmokkal, a törzsizmok erősítésével, úgyhogy ezek nagyon jó mozgásformák, vagy itt újra szó esett a gyógytornászról, hogyha egy kifejezetten egy szakemberrel szeretnének elkezdeni dolgozni, de szerintem megfelelő lehet elkezdeni, akár pilatesszel, jogával, és aztán ezt érdemes tovább vinni, mint ahogy már erről beszéltünk.
0: Úgy gondolom, hogy minden nő jó tudja, hogy soha nem késő változásokat hozni, ne várjon, ne csináljanak drasztikus változásokat, szóval csak apró léptekkel próbálják az életminőséget napról napra változtatni. Azért, hogy könnyebben tudjanak adaptálódni, sokkal természetesebb legyen számukra, és sokkal könnyebben tudják ezeket a változásokat behozni az életükbe.
2: Hogyha valaki érdekelt abban, hogy megtaláljon titeket, akkor ezt milyen úton, módon tudja megtenni? Találhat-e esetleg releváns és hiteles információkat úgy a mozgásról, mint egyéb tanácsokról?
0: Igen, Hogyha szeretne személyesen eljönni hozzánk, akkor megtalál minket Kolozsváron a Kália Turzi 34 szám alatt. Egyre több anyagot is felteszünk, úgyhogy az Instagramon nagyon sok anyag már megtalálható, programjainkról is. Évente több külső eseményt is szervezünk, amelyre jöhetnek résztvevőként, úgyhogy ha követnek minket, akkor valószínűleg fogják látni ezeket a változásokat. A menopauzás időszakra még nincsenek online anyagjaink, következik az is hamarosan, de a pre- és a posztnatális része már online is vannak kurzusok, amik elérhetőek, a szájtunkon az is megtalálható, és remélem, hogy rövid időn belül meg lesz ez a kiegészítő program is, hogy online elérhető legyen bárki számára.
2: Sok sikert kívánunk nektek ebben a folyamatban is. Azt gondolom, hogy nagyon fontosak ezek a témák, fontos, hogy ezekről beszámoltatok nekünk, hogy segítek minket, nőket fejlődni ilyen téren, és kívánom azt, hogy segítsen az Úr, hogy minél több dolgot megvalósítsatok, és hogy egy valós befolyást tudjatok elérni a nőknek az életében. Köszönöm, hogy itt voltatok, és szeretettel visszavárlak még a stúdióban, ugyebár most legutóbbi időben két témát érintettünk, ami fontos a női élethez, de ezen kívül még rengeteg van, amiről beszélgethetünk, és hiszem azt, hogy nagyon jó lesz lenne egy beszélgetés ezek keretén belül is. Köszönöm, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük a meghívást.
2: Köszönöm önöknek is, hogy jelen voltak a mai adásban, hogy végigkövették. Két vendég meghívottam volt, akikkel együtt a mozgást és a masszást elemeztük. Azonban ma a női életnek egy másik szakaszában, a perimenopauza szakaszában és a menopauza szakaszában elemeztük a jótékony hatásait ezeknek. Folytos Szende és Kállai Eszter volt itt a stúdióban, akiknek hálásan köszönöm a segítségüket. Hiszem azt, hogy olyan információkat adtak át nekünk, amelyekről nem sokat hallunk, nem sokat szeretünk beszélgetni, de amelyekről fontos és jó beszélgetni, és fontos tudatosságot elérni az életünkre nézve. Amennyiben tetszettek ezek a beszélgetések, szeretettel visszavárom önöket, hiszen lesznek még a női testről, a női életstílusról fontos és hasznos adások. Mindaddig minden jót és sok egészséget mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának

0: Reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadás sorozatát hallhatják. 12. előadás. A gondoskodó gyülekezet.
1: Babits Mihály verse. Zsoltár férfi hangra. Tudod, hogy érted történnek mindenek. Mit búsulsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog a te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem, benned a cél, és nálad a kulcs. Madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket, hogy benned teljesedjenek. S korok történetét szerezte mesés könyvedül, s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet. Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát? Mind te neked. És kinek kevert sorsokat, és örömet és bánatot, hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott annyi bús szerelmeket, szerelmek bűnét és gyászát? S hogy bűn és gyász egysúlyú legyen, eleve elosztott számodra szépen derűt és borút, sorsot és véletlent, világ nyomorát, ínséget, háborút, mindent a lelkedre mért öltöngyanánt. Úgy van, eónok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked legyen, császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút, amit meg kellett kapnod, és világok vihara fút a te bűnös lelkedért. Mert ne gondold, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak. Mert, mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb részed énedből, s nem ismered föl sorsod, és csillagod tükörében magadat, és nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak, és nem tudod, hogy messze napokban tennen erőd ráng, és a planéták félrehajlítják pályád előtt az adamant rudakat.
2: Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Eljutottunk Filippi levél utolsó szakaszához. Lényegében egy nagyon egyszerű levélről beszéltünk 12 alkalommal, és első pillanatra bizonyára ti is úgy gondoltátok, hogy erről a rövid levélről csak úgy lehet ennyi mindent elmondani, hogyha valamit belemagyarázunk. Hogyha megfigyeltétek, én alig-alig említettem más ige helyett, csak a Filippi levelet, és minden nap úgy mentem haza, hogy egy kicsit adós vagyok. Mi ennek az adósság érzésnek a titka, ezen gondolkodtam. Valahol a Filippi levélnek az a titka, ami a többi páli levélnek is. Van egy alkalom, ennek a levélnek az az alapvető alkalma, hogy Pál fogságban volt, elküldték a filippiek a maguk adományát az apostolnak, egy testvérrel, aki megbetegedett, és Pál tudósítja a gyülekezetet, hogy nincsen semmi baj, vége felé jár a fogsága, kiszabadul, tele van örömmel és bizakodással. Hogy lesz egy ilyen egyszerű helyzetből, ami velünk is nagyon sokszor történik, jó lehet, nem biztos, hogy fogságban vagyunk, vagy nem biztos, hogy börtönben vagyunk, de fogságban nagyon sokszor. Történik velünk valami nagyon hétköznapi dolog, és erről tudósítást mondunk, vagy írunk valakinek, hogyan lehet ebből evangélium hirdetés. Mert valahol a mai kereszténységnek ott van a baja, hogy mi úgy próbálunk az életről gondolkodni, hogy van ennek egy szent része, és van egy profán része. Van, amikor prédikálni kell, amikor istentiszteletre kell menni, amikor mi lelki életet élünk, és aztán ezek a rövid kis intermezzók elmúlnak, és jön a tényleges élet, a valóságos élet, és ebből a tényleges és valóságos életből meg hiányzik az evangélium. Hogy lehet a mi leghétköznapibb életünk evangélium hirdetés? Ez Pál leveleinek a titka. Pált nagyon sokszor, sokféleképpen, sokféle véleménnyel illették a történelem során. Múltkor gondolkodtam róla, hogy meg lehetne írni a teológia történetét úgy, hogy a Pál kérdés a teológia történetében hogy zajlott. Volt, amikor nagyon fontos fordulatok, teológia történeti fordulatok kötődtek Pál nevéhez, és volt, amikor egy Pállal ellenséges hangulat uralkodott el a teológusok körében is. Gondoljunk, ha elkezdhetjük ezt az ókorba, második század elején Pál teológiája volt az iránymutató, és amikor jöttek azok a hitvédők, az apologéták, akik védeni akarták a keresztény hitet, akkor Pál fokozatosan háttérbe szorult, mert túl konzervatív volt. Az apologéták nagyon simulékony, nagyon nagy áldozatokra is képes, hitéhez képest. Ugyanakkor Szent Ágoston, vagy Augustinus, ugye latinos formában, aki az ókori teológiának a nagyja volt, nagy összefoglalója, a római levelet fedezte fel. Híres megtérési élménye kapcsolódik hozzá, ő ugye nagy rétor volt, városi tisztviselő volt, nagy karriert futott be, de belül érezte, hogy üres, és egyszer csak egy hangot hallott, és azt hallotta a szomszédból valami gyerekjátéknak a zaját, hogy toll-e lege, vedd és olvasd, és felkapta a római levelet, és azon keresztül szólt hozzá az Isten, és Szent Ágoston egész élete a római levélre épül. Ugyanezt el lehet mondani Lutherre is, az ő története ismertebb. Ő is a római levél magyarázata során jutott el a reformátori felismerésekig. Vagy az első világháború vérzivatarában, amiben egy Radke nevezetű nagyon híres teológus szerint a kereszténység vérzett el, volt egy svájci lelkész, Karl Barthnak hívták, ő lett a 20. század leghíresebb teológusa, aki a római levél fölé hajolt, és ebből próbálta megérteni, hogy abból a kátyúból, amiben bejutott az a kereszténység, aki mind a két oldalon megáldotta a fegyvereket. Az a kereszténység, aki korábban, amikor Barth még teológiára járt, azt kezdte hinni, hogy az Isten országát itt etikai eszközökkel fel lehet építeni, csak meg kell téríteni a világot, csak meg kell tanítani a jóra az embereket, és hogyha a jót tudni fogják az emberek, akkor egyszerre a bűn el fog tűnni erről a földről, és majd akkor belenövünk az Isten országába. Erre jön az első világháború, ahol az első számú vesztes a kereszténység. Hitelét vesztett lett. Merre tovább? Barth Pál leveleihez fordul, elsősorban a római levélhez, és ebből indult el valami olyan hatás, amelyik egészen máig ér. Most a századforduló idején megint vannak teológusok, akik azt mondják, a Pál az túlságosan kockásan gondolkodik. Kicsit liberalizálni kellene. Nekem az a meggyőződésem, hogy nekünk mindig vissza kell térni Pálhoz. Nem csak azért, mert a Szentírásnak egy nagyon fontos pillére a Pál leveleinek a gyűjteménye, hanem Pálnak abban van a titka, hogy Pál tud valamit, amit a kereszténység mindig hajlamos elfelejteni. hogyan lehet a leghétköznapibb élethelyzetekben megélni az evangéliumot? Hogyan lehet a köznapi kereszténységet élni? Mert mi keresztények mindig ünnepelni szeretnénk, egy kicsit ünnepeltetni magunkat, mi keresztények mindig szeretnénk valami reprezentatívat mutatni,

keresztény módon a mindennapokban élni és járni. És ebben Pál egy nagyon fontos példasort hagyott ránk a levelekben. Ezekben a levelekben, ha egy kicsit mélyreásunk, nem egyszerűen tanítások vannak, hanem minden tanítás mélyén ott vannak azok az élethelyzetek, amelyekhez hasonlók ott vannak a mi életünkben is. Mit jelent ebben az élethelyzetben látni, és ez egy nagyon fontos dolog, és mit jelent ebben az élethelyzetben kereszténynek lenni, megélni a kereszténységet, keresztény módon járni, keresztény módon megélni az élet apró hétköznapi dolgait. Ez Pál levelének a titka. Ebben a szakaszban most Pál visszatér a levél végén arra a gondolatsorra, amiért tulajdonképpen a levelet írta. Adományokat kapott, ezért a börtönben nem éhezett tovább, és ezeket az adományokat most meg kell köszönni. Nagyon profán helyzet, nem? Nagyon könnyen ebből a levélből egy ilyen hálálkodó irat lett volna. Ó, de nagyszerűek vagytok, de szépek, de jók. Ilyeneket szoktunk mondani. Jaj, milyen jó nekem, hogy ti adtatok, olyan rendesek és helyesek vagytok. De semmi ilyen udvariaskodás nincs ebben a levélben. Olvassuk el ezt az utolsó, befejező szakaszt. Mondom, csak a befejezés, áldás, kívánás marad majd. Tizedik verstől a 20. versig a 4. fejezetben. Filippi 4, 10-től így olvasom az igét. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre, mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül, mert egyszer másszor Tesszalonikába is küldettek szükségeimre, de nem mintha ajándékot kívántam, hanem azt kívántam, hogy bőségesen kamatozzék az a javatokra. Átvettem mindent, és bővelkedem. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditusztól, ami tőletek jött, olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket, az ő igazsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban, a dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Ámen. Lényegében, ha felületesen olvassuk, akkor ez az ige sor egy köszönet. De nagyon furcsa ez a köszönet. Kitől kapott itt ajándékot az apostol? Ha felületesen nézzük, akkor a gyülekezettől. És kinek köszöni meg az apostol ezt az ajándékot? Ha felületesen nézzük, akkor a gyülekezetnek, de hogyha kezdünk elmélyedni a mondatokban, akkor valami másról van itt szó. És ez a valami más az érdekes. Pál túllát a gyülekezeten, ellát Istenük. Lényegében Pál nem a gyülekezetnek köszöni meg, amit kap, hanem a gyülekezetnek elmondja, hogy hálás az Istennek értük. Nagyon érdekes módon nem az adományért hálás, hanem ő, Pál, hálás az Istennek a gyülekezetért, és örül, hogy a gyülekezet neki adhatott. Nem azért

0: amit kapott a gyülekezettől, hanem azért, ami a gyülekezet lelkébe történt, amikor a gyülekezet adott. Ez egy egészen más szemléleti mód. És ez az egészen más szemléleti mód az, ami a keresztény szemléleti mód. Nagyon sokszor a keresztényeket adakozásra buzdítják. És nagyon sokszor a keresztények úgy gondolják, hogy nekik mélyre kell nyúlni a zsebükbe, és adni kell, mert az Isten rá van utalva arra, hogy ők ilyen, meg olyan, meg amolyan adományokat adjanak az Istennek. Egyszer olvastam valami angol regénybetán, vagy novellában, nem emlékszem rá, még mikor angolul tanultam, egy nagyon érdekes mondatot. Egy pappal vitatkozott valaki, nem emlékszem, csak nagyon halványan a történetre, és nem is tudom megmondani, szégyen és gyalázat, hogy hát Somerset Maugham novella volt talán, de nem emlékszem már, hogy ki írta. Vitatkozott a pappal, és oda vágta a papnak, aki kért valamire, valami adományt, hogy hagyjon békét engem, mi tartjuk el az Istent, pedig az Istennek kellene eltartani minket. Sose fogom elfelejteni ezt a mondatot. Mi tartjuk el az Istent? Ugye ez egy nagyon általános valami, hogy mindig csak adni, adni, adni kell. Mindig csak adni, adni, adni kell. És most nézzük meg, hogy itt miről van szó. Gyülekezet küldött, ez a felszíne, és Pál megköszöni. És kiderül, hogy Pál nem ezt az egyszerű utat látja, hanem egy egészen más dolgot lát. Pál azt látja, hogy Isten adott neki, és Pál azt látja, hogy Isten valamit csinált a gyülekezet lelkével, aminek a következtében ő nem a gyülekezettől, hanem Istentől kapott valamit, nem? Vagyis Pál úgy látja az egész életet, benne a maga életét, benne a gyülekezet életét, hogy az életben nem azok történnek, amiket én teszek, vagy a másik. A kereszténység egész történetének, vagy az egész új szövetségnek, vagy az egész Bibliának. Valahol mindig ott van a nagy kulcskérdése, ez az ember egész üdvösségének az Achilles sarka, ahol sebezhetőek vagyunk, hogy mindig az ember cselekvése kerül az Isten cselekvése elé. Mindig azt hisszük, hogy abban van az üdvösség titka, vagy az viszi előre az egyház ügyét, vagy az oldja meg az élet kérdését, ha én valamit teszek az Istenért. Dörgedelmes prédikációkat mondunk, hogy emberek, tegyetek valamit az Istenért. És itt van a nagy baj. Pálnak a látásmódja más. Pálnak az a látásmódja, hogy ami velem történik, az nem véletlen. Hogy te velem akár jó, akár rossz az, valamit csináltál, az nem véletlen. Ugye ebben a levélben arról van szó, az első fejezetre visszaemlékezünk, hogy Pál fogságba jut. Életveszedelemben van. Bebörtönözték igazságtalanul az evangélium ügyéért. Én minimum azt mondtam volna, hogy hát ez azért mégiscsak borzalmas, hogy engem bebörtönöznek az evangélium ügyéért. Hát a sátánra kénkővel égő tüzes tóba való szenvedésére gondoltam volna állandóan. És ehelyett Pál azt mondja, hogy ez mindez Isten akaratából volt, és az evangélium javára válik, nem? És örül Pál, hogy a császár házába is eljutott az evangélium, azt mondja, hogy ha engem nem börtönöznek be, akkor a császár házába nem jut el az evangélium, ez Istennek egy csodája volt, hogy engem bebörtönöztek. És csodája az Istennek az, hogy én most megszabadulok, És elmondja azt, hogy szívesen letette volna az életét, mert jobb lett volna abba hagyni a szenvedést, de azt mondja, hogy megértettem, hogy értetek még, itt kell maradnom, mert dolgom van köztetek. És így lesz ez a börtönből írott levél az öröm levele, nem? Visszatérő kulcsszava mindig az öröm, az öröm, az öröm, az öröm. Itt is, ha megnézzük, úgy kezdi. Nagy voltam az örömöm az Úrba. Mai ember így kérdezne, mit örömködik ez a Pál? Hát börtönben van. Munkabíró ember, és rá van szorulva a gyülekezet kegyadományára, a tábia tartja el, hogy így mondjam. Mit örül ez a Pál? Mi ennek az örömnek a titka? Pál annak örül, hogy amikor megjön az ajándék, akkor nem azt nézi, hogy jaj, de hasznosat, jót, vagy sokat, vagy keveset, vagy mit küldtek a gyülekezet tagjai, hanem az emberi cselekedeten túllát az Istenig. Mi azért nem látjuk az Isten cselekedetét 21. századi emberek, mert a különböző emberi cselekedetek mögött nem látjuk meg, hogy Isten cselekszik. Ma is a másik szeretetén, ma is a felénk irányú gyűlöleten, sőt talán a közömbösségen keresztül is szól az Isten. És Istennek ezt az üzenetét mi nem tudjuk venni. Mi nagyon sokszor ilyen vészkiárat Istenben hiszünk. Úgy szoktam én ezt mondani, hogy ja Istenem, keresztények vagyunk. Mi azt mondjuk, hogy Uram, te látod, ez ilyen, ez olyan, ez amolyan, ez meg ezt csinálja, ez meg azt csinálja, ez is a hitemet gyengíti, az is a hitemet gyengíti, ez is tönkre teszi, mert itt nem lehet bízni senkibe, és csupa igazat mondok, nem tévedek. Csak van egy kérdés, amit nem teszek fel. Hol van az Isten? Nincsen az életemben? Ő megígérte, ez volt Jézus utolsó ígérete, a legbiztosabb ígérete. Imént ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig, igaz ez? Te életedben igaz ez? Te erre kötöttél szövetséget, nem? És látod az Istent? A rosszba is, meg a jóba is. Miért nincs a 21. századi embernek tapasztalata az Istennel? Mert száműztük az Istent a mindennapokból, nem? Én ezt a levelet úgy írtam volna meg, hogy megköszönöm a gyülekezetnek. Pál meg azt mondja, hogy én azért örülök, mert az Úr titeket felbuzdított arra, hogy nekem adjatok. És itt mond egy nagyon érdekeset, és ebben is nagyon nagy érdekes dolog van, mert gondoskodtatok volna, az első az, ami nekem itt rögtön eszembe jut, hogy figyeljük meg, Pál nem kioktat, hanem Pál bízik a gyülekezetbe. Most hagyjálok meg egy pillanatig. Miért nem tudunk mi többet segíteni a lelki élet fejlődésében egymásnak? Azért, mert nem mondjuk meg keményen, mint a jégverése egymásnak, hogy te ilyen vagy és olyan vagy? Térj meg, mert ha nem térsz meg, akkor a kénkövel égő tüzes, tudjátok. Úgy gondolom, hogy nem itt van a baj. Mi azért nem tudunk egymásnak segíteni, mert két betegségünk van. Az egyik az, hogy a bizalmi válság abban mutatkozik meg, hogy nem tudjuk a jót feltételezni egymásról, nem? Vizsgáld meg magad. Tudod a másikról a jót feltételezni? Gondolkodj. A másik pedig, Isten alkalmakat teremt, és mi elmulasszuk az alkalmakat. Nagyon furcsát fogok mondani. Az egyik legnagyobb bűn, amit az Isten ellen elkövet az ő népe, az az, hogy az Isten által teremtett alkalmakat, amik ott vannak az életünkben, amik tálcán kínálják a bizonyságtétel lehetőségét, ezeket elmulasszuk. Itt van a baj. Helyette marad az, hogy feltételezzük a rosszat. Mi így írtuk volna ezt a levelet, hogy hát igen, igen, szép, hogy végre eszembe jutottatok, pedig én a ti üdvösségetekért mit tettem, meg hát korábban küldtetek, most teljesen elfelejtettétek, na végre, végre megmozdult a lelkiismeretetek, és elküldtétek a ti vacak ajándékotokat, ugye? Én ezt írtam volna. Pál meg azt mondja, hogy már régebben tettétek volna, de nem volt alkalmatok. Most felismertétek az alkalmat. Nem tételezi fel a rosszat. Mi mindig úgy akarunk okosak lenni, hogy előre bizalmatlanok vagyunk. Előre feltételezzük a rosszat. Nekem a Jóisten nagyon kemény leckét adott az életembe ezzel kapcsolatban. Ebben a gyülekezetben történt, én itt voltam segédlelkész valamikor 1965-ben. Nagyon kevesen vannak, hát persze vannak Feri bácsi, ugye amikor gyerek voltam, már akkor bizottsági tag volt, Galgóczi Feri bácsi, de talán erre nem emlékeznek sokan. Nagyon feszült időszak volt, és egy értesebb prédikátor mellett voltam segédlelkész. És a főnököm, mondjam így, nem akarok neveket mondani, mert azért sokan tudjátok, hogy ez hogy volt, kint volt, mi volt, így is ki fogjátok találni. Egyszer behívott, és azt mondja, te Jenő, őszinte választ kérek tőled. Mondom, igen, mondjad, hát nagyon szívesen. Te iszol? Mondom, igen, vizet, más nem. Azt mondja, nem úgy kérdezem. Te alkoholt fogyasztol? Mondom, még nem. Nem tudom. De azért, mert tele van ezzel a gyülekezet. Mondom, nem tudom, én nem. Nem. Eltelt egy két hét, főnököm azt mondja, hogy hát ezt most ki kell vizsgálni. Hát már most tizedik ember, akitől hallom. Te kocsmába jársz. Nem tudom, hát vizsgáljuk ki. Leültettek a bizottságba, hívták sorba azokat, akik mondták. Jött az első, és azt mondta, ó, én nagyon szeretem a szigeti testvért, de. Na, tudtam, hogy amit elől mondanak, az a púder, most jön a lényeg, a de. De én ezt nem tudom, csak hallottam X testvértől. Jó, hát akkor hívjuk az X testvért, mondta a főnököm, nagyon határozottan, és nagyon jól. Bár mindig így csinálnak. Szóval nem akarom húzni, talán a Z vagy az Y-odik testvérnél kiderült a következő eset. Ez egy nagyon tanulságos eset. Régiek ismerték még nagyapámat, Tanner nagyapámat, aki akkor már nyugdíjas volt, és keleti pályaudvarnál a Bethlen Gábor utca sarkán, ahol a McDonald's van most, ott volt egy valami étterem, és mint nyugdíjas oda járt felteríteni délbe, segített kihordani az ebédet, 11-re ment, és 3-kor már jött haza. Ez egy ilyen 4 órás munka volt, amivel ő a nyugdíját kiegészítette. És egyszer anyám befőzés idején, ugye Garai téren laktak a nagyszüleim, rám bízott nagyon kemény anyai szigorral, 3 karos kosárt, hogy vidd el nagyanyádhoz ezt a 3 karos kosárt, mert nagyanyád paradicsomot fog venni, és akkor hazahozott. Én nagy gyorsan lepasszoltam a hazahozást a Lacinak, mert az a nehezebb munka. Én elvittem a karos kosarat, gondoltam, fütyű részre elviszem. Ugye segédlelkész úr voltam már, és hát ugye ez karos kosár azért ciki volt, megyek, csöngetek Garai téren, ki nincs otthon, mint a nagymama. Hát én ott álltam megfürödve a három nagy karos kosárra. Mit csinálok én a három karos kosárra? Eszembe villant, hogy nagyon egyszerű, lemegyek a nagyapához, Betlen Gábor utcába, és hát a restén keresztül be lehet menni az étterembe, a nagyapa éppen a villákat, meg a kanalakat rendezte, meg a tányérokat, elkérem a kulcsot, beteszem a karos kosarat, visszahozom a kulcsot az öregnek. Így is lett. És akkor egy néni, aki úgy szeretett engem, de most nem viccelek, mint a tulajdon édes anyám. Nagyon komoly, buzgó hitű néni volt. Aki minden héten külön egy napot imádkozott érte. És hogy itt vagyok, az az ő imádságának is köszönhető. Látott engem bemenni a kocsmába. Mert csak ott lehetett bemenni, az étterem rész akkor még zárva volt, az 11-kor nyitott, az 11 óra előtt volt pár perccel. Kocsmába be, át a kocsmán, az étterembe. Lehet, hogy visszafele látott, amikor vittem a kulcsot, vagy akkor látott, amikor még egyszer bementem, és visszaadtam a kulcsot, és ő semmi rosszat nem tett, csak hárman, négyen, hétköznap ők összejártak imádkozni. És az ima órán azt imádkozta, hogy Uram, te tudod, hogy az én Jenőkémet kikérte a sátán. Mert láttam bemenni a kocsmába, meg kijönni. Igazat mondott? Imádkozott értem. Másik három testvér, aki legalább úgy szeretett, mint ő, hallotta ezt. És hát ugye elmondta a gyülekezetbe, hogy testvérek, segítsetek, hogy ez a drága fiatal ember el ne essen. Mert X testvérnő, majdnem kimondtam a nevét, X testvérnő látta őt bemenni a kocsmába. Az ötödik szájba már az volt, hogy részeges, ugye, mert miért jár a tisztességes ember a kocsmába, nem? Ez egy óriási lecke volt, persze nem lett belőle semmi, mindenki nevetett, amikor ugye azt mondták, hogy nem tudod, hogy a Miska bácsi ott dolgozik a boltban, ezt nem tudod. Jaj, drága Jenőkém, bocsáss meg nekem, ő feltétlenül, továbbra is jó barátságban maradtunk, én temettem el a nénit annak idején, akkor meghalt jóval később. De számomra ez egy óriási tanulság volt. Rengeteg ilyen kocsma történetünk van. Valamit látok, és nem tudom feltételezni a jót. Csak a rosszra tudok gondolni, nem? Nem jön az adomány itt. Hát ez azért van, mert nem szeret a gyülekezet. Mert nem látom mögötte az Istent. Amikor ez a történet történt velem, én akkor tanultam meg ennek a bibliai igének az értelmét. Mert először az embernek az első reakciója az, hogy na ez a vénasszony majdnem tönkretette az életem, nem? Teljesen akaratlanul. Nekem is meg kellett érteni, hogy emögött ott volt az Isten, nem? Én nem maradtam volna itt végig a szolgálatba, ha ez a történet nincs velem az elején. Ezt az Isten valamiért megengedte. Csak hogy ez a kettős látás, hogy az életbe történt reális dolgok mögött ott látni az Istent, ez az, ami nagyon sokszor meggyengül a mi életünkben. Nem attól vagyunk mi kicsinyhitűek, mert alapvető bibliai tanításokat nem fogadunk el, ami a Bibliában van, hanem azért vagyunk kicsinyhitőek, azért tűnik el a mi életünkből nagyon sokszor az Isten,
1: Mert a körülmények mögött nem látjuk meg őt. És az apostol, amikor elmondja azt, hogy én tudok bővölködni, és tudok szűkölködni. Ez csak úgy lehet, hogyha ez a látásmód kialakul benne. Ha ezt a látásmódot én magamévá tudom tenni. Mert én nem tudom, szűkölködni még könnyebb, mint bővölködni. Általában a bővölködésben szoktak hasra esni az emberek, nem? Rövid és eseménytelen életemben nagyon sok ilyen példát láttam. Miért tud az apostol bővölködni és szűkölködni egyszerre? Mert rájön arra, hogy a hétköznapok apró kicsi dolgai mögött ott van az Isten. Ez valamiért van, ebben valami tanulság rejlik. Ezt valamiért az Isten megengedte. Ez nem véletlenül van, ez nem lehet az Isten háta mögött elintézni. Nem mondhatom, Uram, most ne figyelj ide, most jön a stikli. És aztán majd, ha amikor megvan ez, akkor megint figyelj rám, és akkor ne segíts, csak csodálkozz. Mert én olyan nagyot fogok tenni. Ez az a szemléleti mód, ami kiűzi a mi életünkből az Istent. És ennek mi a következménye? Egy nagyon érdekes következménye van. Az erőm fogy el. Nem véletlen ám, hogy az apostol itt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mikor? Ha mögötte látom az Istent. Az Isten kezéből fogadom el ezt az egészet. Én nagyon sokat birkózom az idővel. A feleségem mindig szid, igaza van. Sajnos igaza van. Sokkal jobban meg tudnám védeni magam, ha nem lenne igaza. Hogy túlságosan elaprózom magam, túlságosan sokat vállalok, nem tudok nemet mondani, stb. Évek óta küzdöm az idővel, és mindig több munkám lesz. Eszembe jutott ez az ige, nem is a régen, valahogy így, hogy mindenre vad időm a Krisztusban, aki engem megerősít. De hogy lehet időm mindenre a Krisztusban? Mit jelent az, hogy Krisztusban? Mert itt a kulcs. Úgyhogy Krisztus nem odafönt van, menj egy szentek szentjébe, írtóra el van foglalva, mert a vizsgálati ítélet most folyik. A vizsgálati ítélet az tényleg folyik. Az én számomra az a lényeg, hogy ő megígérte, hogy velem van minden napon a világ végezetéig. De hol? Hát az élet apró cseprő dolgaiban, nem? Ha én megköszönök valamit, látom mögötte az Istent? Hallok valamit? Teszek valamit? Látom mögötte az Istent? Felülök a vonatra, hiszem, hogy ő is helyjegyet váltott mellém? Szóval, hogy vagyunk Isten jelenlétének a valóságával, mert itt van a Filippi gyülekezetnek a titka, és Pál titka. Pál ezt a gyülekezetet látni tanítja. Pál elmagyarázza a gyülekezetnek, hogy ti nem azért adtatok, mert engem nagyon szerettek, hanem ti azért adtok, mert rájöttetek arra, hogy így szeretitek az Istent. Én nem azért bízom a másikba, vagy nem azért teszek valami jót a másiknak, mert szeretem őt, akkor ez egy nagyon nemes emberi tulajdonság. Hanem eljutottam oda, hogy én azért szeretem a másikat, mert szeretem az Istent. Szóval elhiszem azt, amit Jézus mondott, hogy amikor egyel megteszitek, a legkisebb atyám fény közül velem cselekedtétek meg. Mert itt van a gyakorlati kereszténységnek a titka. És ezért mondja, nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Azt mondja, hogy nem azért örülök én, mert kaptam. Én nem az ajándékot kívánom, hanem azért örülök, mert valami megmozdult bennetek. Észrevettétek, hogy ti lehettek Jézus simogató tenyere. Észrevettétek azt, hogy Jézussal gyakorlati kapcsolatba tudtok úgy jutni, hogy valami jót tesztek a másikkal. És ez a fontos. Nem én vagyok a fontos. Hanem az a fontos, hogy megjelent közöttünk Jézus. Holnap a gyülekezet találkozik. Tudjátok, hányszor jelenik meg Jézus? Amennyire észrevesszük, hogy egy kedves szóban, egy mondatban, egy mozdulatban, valami cselekedetben, én valamit kaptam tőle, mert a szemem meggyógyult. Észrevettem, hogyha talán keményen szóltak valamit rám, az azért volt, mert Jézus üzent. Ha kaptam egy mosolyt és szeretetet, az azért volt, mert Jézus üzent. Szóval, hogy ő itt volt. És ezért fejeződik így ez a levél, hogy az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségleteket az ő gazdagsága szerint, dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Mert ez a szükséglet nem kenyér, nem pénz, nem ilyen-olyan, amolyan pozíció, rang, ki tudja mi, hanem ez a szükséglet, az, hogy mi látni tanuljunk meg végre. Nem véletlen, hogy a Jelenések könyvének utolsó levele, a 7. levél, a laodiceai levél, a szemgyógyító írról beszél. Abban a városban írt levél ez, oda írt levél ez, ahol az ókor legnagyszerűbb szemkenőcsét csinálták. Jézustól kell a szemgyógyító ír. Mire? Hogy az én életem jó és rossz, bármilyen, apró és nagy, bármilyen eseményei mögött őt lássam meg. És ha van Pál levelének, a Filippi levélnek titka, akkor ez a látásmód a titka. Csakhogy, és most visszatérek oda, csakhogy. Felfedezem most az alkalmat? Azt mondtam, hogy az alkalom elmulasztása a bűn. Most bekopogtat Isten a szívedet. Felfedezed az alkalmat, hogy most az, ami benned van, jó meg rossz, az azért van, mert Isten most cselekedni akar? Én most nem úgy állok előttetek, mint aki jó tanuló vagyok. Én is előbb látom meg a rosszat. Sőt, nagyon sokszor szenvedek a rossz miatt. Mérges vagyok, dühös vagyok. Sokszor megmondom, meg nekiugrok. De a megoldás csak ott van. Nem magába kell látni a dolgokat. A jó és a rossz között egyformán ott van Jézus. Ez a szemgyógyító ír. Így kell látni. Adja Jóisten, hogy ez így legyen az életünkben. Amen.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekintetében.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békes.

0: Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és adjon békességet néked. Drága testvéreim, sorozatos Biblia tanulmányunk utolsó alkalmával sok szeretettel köszöntelek mindazokat, akik most szíveteket, lelketeket és értelemvilágotokat Istenhez emelitek, és imádkoztok azért, hogy a mai üzenetet is megértsétek. Egy ősrégi történet mai tanulságai címmel való sorozatunk utolsó előadásához érkeztünk. Valahogy úgy vagyok ezzel a záró előadással, mint ahogy akkor, amikor Rómában jártam, és úgy, mint tette ezt valamikor Pál Aténban, én is bejártam Róma nagyon sok templomát, meglátogattam nagyon sok oltárát. És a sok templom között találtam egy templomot. Janus Isten temploma volt. A régi, ősrégi római korból. Ma is ott áll a templom. Érdekes, hogy az egész templom csak egy hatalmas kapuívből áll. A kapuív egyik falába pedig be van állítva Janus Isten szobra. Ennek a szobornak a jellegzetessége az, hogy míg az egyik arca mosolyog, a másik arca sír. Hát igen, mert ez Janus Isten, akit a régi rómaiak az évek vízválasztó istenének hittek. Nem tudom, melyik arcával néz a múltba, azzal-e, amellyel mosolyog, vagy azzal-e, amellyel sír, melyik arcával néz a jövőbe, hogy bizakodva mosolyog-e, vagy kétséget kedve sír, de hogy a Janus szoborról most magam jut eszembe, az biztos. Hat alkalommal szólhattam Istennek igéjét a képernyőn keresztül. És most, hogy búcsúznom kell, nekem is ilyen kettős arcom van. Ha visszatekintek az elmúlt öt alkalomra, és a maival a hatra, mosolygok. Boldog vagyok, hálás vagyok Istennek, hogy érdemesített engem, érdemtelen gyermekét és szolgáját a bizonyságtevésnek eme szolgálatára. De ha arra gondolok, hogy holnap már nem találkozunk a képernyőn, hogy kihúny a fény, hogy ez az előadás sorozat véget ér, akkor be kell látnom az én Janus arcom szomorú. De neked mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Arra is, hogy szembenézzek a holnap viszontagságával, és ezt az erőt kívánom minden kedves nézőnknek, minden keresztény testvéremnek. Egy ősrégi történet mai tanulságai címmel elérkeztünk a történeti tanulságok hatodik utolsó leckéjéhez. Ennek a leckének a címe így hangzik. Az ítélet végrehajtása elmaradt. Az ítélet véglehajtása elmaradt. Tanulmányunkhoz olvasom Istennek igéjét, Jónás próféta könyvéből, a negyedik részből, a harmadikból és ismét a negyedikből. A niniveiek pedig hívének Istenben, és böjtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. A harmadik fejezet 10. verse pedig, de én hálaadó szóval áldozom néked, megadom, amit fogadtam, mondotta Jónás, az Úré a szabadítás. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz. Másodszor is. De igen rossznak látszik ez Jónás előtt, mármint hogy az Úr megkegyelmezett Ninivének, és megharagudék. És igen rossznak látszik ez Jónás előtt, és megharagudék. Miért? Azért, mert látá Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjokról, és megbánna az Isten azt a gonoszt, amelyről mondá, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtá végre. Tehát az ítélet végrehajtása elmaradt. Hallgassuk csak meg, miképpen énekel erről Babits Mihály.
1: Tudnivaló pedig itt, hogy kimenve a városból Jónás, ül vala szembe a város ellenébe, napkeletnek árnyékban, mert egy nagy levelű töknek indájott fölfutva egy kiszáradt, hőségtől sújtott fára olyan árnyat tartottak, ernyőt eltikkadt fejére, hogy az alól leshetett Ninivére, fájt lában a nagy fények fontaködnek, s örül-e Jónás mód felett a töknek.
0: Testvéreim, a bibliai jelentés szerint az ítélet végrehajtása elmaradt. Bekövetkezett az, amitől Jónás, a próféta félt. Az ő önzése félt ettől. Sikere volt a szavának. Célba ért az üzenet. És jaj, Jónás éppen ezért volt bánatos. Éppen ezért tudott megharagudni. Micsoda ellentétes állapot. Ez a jónási jellemnek a nagy ellentmondása. Ami akaratban, vágyban, cselekedetben nem tudunk azonosulni Istennel, testvéreim, mi is így járunk. Önzésünk miatt kell megszégyenülnünk. Jónás története a tékozló fiúnak ősrégi ószövetségi története. Ennek párhuzama. Jónás az a jó fiú, az otthon maradt jó fiú, aki nem tud örülni együtt az atyával, hogy megtért az ő testvére. Jónás nem tudott együtt örülni Istennel, hogy a Ninive beliek megtértek Istenhez, és nem vesztek el. Az otthon maradt fiúnak sem volt bűne, hiszen azt mondta, hogy semmiben át nem hágta az atya parancsát, szavát. És mégis a nagy bűne az volt, hogy nem tudott együtt örülni az atyával. Mit mond éppen ezért az édesatya? Fiam, neked örülnöd kellett volna hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. De ő nem tudott örülni. Jónás sem. És a mi nagy hibánk és bűnünk legtöbbször ugyanez. Mert nem tudunk együtt érezni a bűnössel, az Istentől eltávolodott emberrel, nem tudunk örülni annak sem, ha egy bűnös megtér és Istenhez fordul. Hányszor hangzik el keresztény emberek ajkán ez a rettentő, szinte Isten káromló szó, megállapítás. Mint hogy megtéri, inkább eredj a kocsmába. Micsoda rettenetes állapota ez a mindenkori ember ítéletnek. Mint hogy Istenhez térj, inkább zűjjél, inkább távozzál tőle. Testvéreim, az öröm hiánya önzésünknek, jónási lelkületünknek a jele. Ha mi nem tudunk örvendeni Isten kegyelmének, Isten szeretetének, ha nem tudsz örülni annak, amikor látod, hogy Isten a másik embert megáldja, hanem egyenesen bosszankodni tudsz rajta, ez nagyon veszélyes lelkiállapot. Gyerekeknél, ha ez fennáll, esetleg elmosolyodunk rajta, de vigyázzunk, mert felnőtteknek nem álljon. Ismerek egy kedves családot, 5 gyerek volt a családban, és egy szép nyári napon az édesanya éppen a reggelihez készítette a gyerekeknek a faldivalót. Amikor az egyik gyerek beszalad, és látja, hogy az édesanya keni a szilva ízet a kenyér szeletre. Édesanyám, kié lesz ez a kenyér? Hát a Józsikáé, mondja az édesanya. Ó, neki olyan nagy! Na jó, akkor fiam, legyen a tiéd. Hogyne, nekem csak ilyen kicsi. Ez a mindenkori ember

0: tér, és az ő akarata szerint rendezi be életét. Mert a harag mindig ott jelenik meg, ahol a szívből kihal a szeretetnek az öröme. Kain szívében is úgy született meg a harag, hogy előbb kihalt a testvér szeretet tüze. Aztán helyét elfoglalta a gyilkos harag. Vannak, akik úgy akarnak a mennybe jutni ma is, hogy igyekeznek onnan másokat visszahúzni, visszatartani. Jónás is úgy látta, hogy az ő kiváltságos helyzete van veszélyeztetve Isten kegyelme által. Úgy érezte, és úgy látta, hogy Isten kegyelme az ő érdemeit és az ő jogait csorbítja, rövidíti meg. Ezért tudott így szólni.
1: Ó, Uram, nem volt-e az én gondolatom, mikor még szülőföldömen voltam? Én mi azért akartam társusba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, hosszú tűrő, végtelenül hű, aki megbánja a rosszat. Most azért vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem.
0: Jaj, de furcsa imádság! Jónás szemrehányást tesz Istennek az imában. Hogy miért cselekedte másokkal azt, amit tulajdonképpen vele is cselekedett. Miért volt kegyelmes mások iránt, pedig ő iránta is nagyon kegyelmes volt. Úgy látszik, hogy az isteni kegyelemből semmit sem tanult. Most is társusba vágyik. Hát nem furcsa ez? Mert amitől félt, az teljesedett be. És itt igazolva látta saját önzését. A kegyelemtől félt, hogy Isten kegyelmezni fog Ninivének, és a kegyelem bekövetkezett. Na tessék! És ezért tudott megharagudni Istenre Jónás. Ezt az igazságtalanságot nem tudja elviselni. Hallgassátok meg, hogyan kesereg ő.
1: Mikor ide kijövék, s azóta napról napra, s egyre többen jöttek a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félve bánva, hány nap van hátra még? És én számról számra közlém pontosan. És most szégyenbe hagytál. Hazudtam én, és hazudott a naptár. És hazudott az Isten. Ezt akartad? Bűnbánók jó szándékát megzavartad. Hiszen tudhattam, kellett volna tudni, azért vágytam hajón társisba futni, mert te vagy, aki fordít rosszat jóra, minden gonosznak elváltoztatója. De már az én lelkem vedd vissza tőlem, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem élnem.
0: Ó, de rettenetes imádság ez! Mennyire a hitetlenségnek az imája. Mennyire úgy van ez, hogy semmit nem tanult Jónás a történtekből. Jónás Isten ellen az ő kegyelme, az ő hosszú tűrése, az ő végtelen hűsége, az ő irgalma és szeretete ellen lázad. Számon kéri Istenen azt, hogy ő az Isten. És nem úgy cselekszik, ahogy ő az ember Jónás elképzelte volna. Nem tudja elviselni azt, hogy Isten másokon is kegyelme.

0: kibírhatatlan Jónás számára. Ha Ninive nem pusztul el, figyeljétek el meg ezt az átok kimondást önmaga felett, akkor jobb, hogy ő maga pusztuljon el. Azt olvasom White Helen egyik idézetétől. Jónásnak elsőnek kellett volna lenni az örömújongók között, miután látta Isten csodálatos kegyelmét. Ehelyett azzal foglalkozott, hogy talán hamis prófétának tartják majd, mivel hírnevére igen féltékeny volt. Háttérbe szorult előtte a gonosz városból menekülő lelkek végtelenül nagyobb értéke. Ez volt fontos számára. Nehogy az emberek előtt hamis, hazug prófétának legyek címezve. Hogy nem következett be az, amiről én prófétáltam. Jaj, de gyarló emberi vonás. Jónás most már felismeri Isten igazi jellemét. Elmondja róla, hogy ő kegyelmes Isten, hogy ő irgalmas Isten, hogy ő bánkodik a gonosz felett, hogy ő elfordítja a rosszat jóra. De ezzel az Istennel Jónás nem ért egyet. Erre az Istenre Jónás azt mondja saját bevallása szerint, hogy méltán haragszik. Mivel a megmentő szeretet hiányzik belőle, nem tud azonosulni Isten igazi lényével, a szeretettel. Az a próféta, aki képtelen a szeretetre, aki nem tud beleilleszkedni Isten szeretet tervébe, az élettel kerül szembe. Egy másik történet szerint ezért fárad bele Illés is. Isten azonban nem hagyja annyiban a dolgot. Közbeszól. Kérdezz Jónástól. Jól teszed te, hogy haragszol? Érdekes evangéliumi kérdés ez. Mint általában Istennek minden hozzánk intézett kérdése. És Istennek kérdései nem azért vannak, mert ő nem tudna valamit is felőlünk. Istennek kérdései azért vannak, hogy mi rádöbbenjünk, emberi lényünk gyarlóságaira. Jónást Isten ezzel a kérdéssel akarja gondolkozásra bírni, rászoktatni, hogy gondolkozzon. Hogy meggondolja, hogy erre az isteni kérdésre hogyan és mit válaszol. Kedves testvéreim, mi is ítéletes üzenettel elküldött emberek vagyunk. Mi is meg kell hirdessük tisztán és világosan az eljövendő ítéletet annak minden kilátásba helyezésével. De ezt ne tegyük szeretet nélkül. Az első szeretet hiánya abban nyilvánul meg, hogy a szeretet Jézus szavai szerint sokakban meghidegül. Nézzetek körül a világban, de nézzetek körül az egyházban, hogy a világban nincs szeretet, ezen ne csodálkozzunk. Abban sosem volt. De hogy az egyház tagokban nincs szeretet, hogy nem tudjuk elviselni egymást, hogy nem tudjuk szeretni őszintén egymást, ez már a végidőknek a jele. Jézus mondotta, mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Imádkozzunk azért, hogy ne bennem, és ne benned hidegüljön meg ez a szeretet, a másokért érzett megmentő szeretet. A szeretet hiányának kifejező jele az volt Jónásnál, hogy kivonult a városból. Elmondta az üzenetét, hidegen, szigorúan, nyersen, aztán kiment a városból, leült egy közeli hegy tetején, és onnan figyelte, mikor következik be a 40. nap, hogy Ninivé elpusztuljon. Testvérem, a városon kívül fölépített Kaliba, a hívő ember gőgjének és büszkeségének a szimbóluma. Azt mutatja, hogy a világon kívüli szent emigrációban, számüzetésben milyen önző tud lenni a mai keresztény ember, a mai hívő ember. Nem törődik embertestvérével, nem törődik fele barátjának problémáival. Kimegy a városon kívül, és onnan kívánja szemlélni a város pusztulását. White Helen azt írja, Jónás városon kívüli kalibája azért épült, mert ismét engedett bírálgató és kételkedő hajlamának, s a csüggedés ismét erőt vett rajta. Nem gondolt többé embertársai érdekére. Úgy érezte, hogy inkább a halált válassza, sem hogy lássa a megkímélt várost. Jaj, milyen rettenetes megállapítás! Vajon azonban nem ez a lelkület uralma bennünket is? Amikor mi is kimenekülünk a városon kívül, embert ne lássak, mondjuk sokszor. Ne lássam ezt vagy azt az embert. Ilyenkor nem vonulok ki én is Ninivéből. Nem bűnös kárörömmel várom, hogyan fog megsemmisülni Ninivé. Jónás kárörömmel várta a város pusztulását. Mi is sokszor ilyen Jónások vagyunk. A kegyelmet próbáljuk kisajátítani, míg az ítélet üzenetét elpuffogtatjuk mások felé. Nekünk a szeretet, a kegyelem, a megbocsátás, másoknak az ítélet, a végpusztulás. Micsoda jónási lelkület, micsoda kaini lelkület. De az Úr Jónás számára rendelt még egy leckét. Egy ricinus bokrot növelt az Úr néhány óra alatt. Egy tök levelet. És ennek a levélnek az árnyékában védelmet talált Jónás. De Isten megint utolérte. Megint megszólította a menekülő prófétát. Mivel? Most nem szóval, hanem tettel. Küldött egy férget, az megrágta a növény gyökerét, és elszáradt. Amikor kisütött a tikkasztó nap, tikkasztó keleti szelet rendelt az Isten, és Jónás a mai nyelven szólva napszúrást kapott. Ájúldozott. A halált kívánta magának. És így szólt Istenének.
1: De már az én lelkem, vedd vissza, kérlek, mert jobb már, hogy meghalljak, sem hogy éljek.
0: Ha ezt a helyzetet átgondoljuk, ismét meglepődünk azon, hogy Ninivé, a bűnös város, a természetvilága, a ricinus bokor, a féreg, sőt még a perzselő keleti szél is engedelmeskedik Istennek, csak a próféta, az ember, Jónás nem akar engedelmeskedni, inkább a halált kívánja. De Isten újra szólítja, újra kérdezi. Ugye nincs igazad, amikor haragszol a ricinus bokor miatt? Egyszer már megértette Jónás saját kárán, hogy Isten uralma világméretű, és parancsa elől, küldetés elől nem lehet elmenekülni. Akkor a tengerviharában találkozott Jónás Istennel, most pedig Jónásnak meg kellett tanulnia, hogy a városból nem lehet önző bosszú vággyal elmenekülni. Isten kezében egy növény, egy kis féreg eszköz lehet, hogy a prófétát megleckésztesse. Vajon ezek után kitart Jónás a maga igaza mellett? Isten ugye, mi bennünk ma is úgy halad előre, hogy lépésről lépésre fel kell adjuk a saját igazunkat. Aki nem tudja feladni a saját maga igazát, aki tűzzel, vassal harcol a maga igazának megvalósulásáért, az még mindig nem tanult semmit Isten igéjéből. Testvéreim, ez nem megy viszont magától. Ezt a tanulást kicsiny, apró dolgokban, apró lépésekben kell elkezdeni. Lehet, hogy nehéz nagy, cégéres bűnökről bűnvallomást tartani. Testvérem, el kell kezdjük az apró, úgymond jelentéktelen bűnökkel, és Isten szent lelke el fog vezetni, és erőt fog adni nagy bűneink beismerésére is. Az egyik községben történt, hogy a rendőrőrs parancsnokságán az ajtón kopogtatott valaki. Belépett, egy öreg falusi bácsi volt, leveszi kucsmáját, a vállán egy szakadozott tarisznya, és törveli a kezét, amire az őrmester megkérdezi, hogy bátyám, hát mivel segíthetek, miért jött? Hát tudja, őrmester úr, azért jöttem, hogy jelentsem fel magamat. Na hát, mit tett? És akkor leveszi a tarisznyát, és a tarisznyából kivesz egy 2-3 méteres szakadozott rongyos kötelet. Őrmester úr, ezt a spárgát, ezt a kötelet loptam el a szomszéd. Nézi az őrmester a kötelet, nézi az öreget, és gondolja, nem baj, jó, hogy felébredt a lelki ismerete. Megleckésztettem, és elbocsátom. Adja csak ide a kötelet. Kezébe veszi az őrmester, megnézi, aztán ledobja egy sarokra, összeüti a tenyerét, és azt mondja, na, bátyám, jól tette, hogy eljött. Nézze meg, ott van a kötél. Jegyzőkönyvet nem írok, de többet ne lopja el a szomszédnak a kötelét. Most szabad. Az öreg ment is volna? Nem is. Hát mehet, szabad. Elment. Kicsi idő múlva kopogtatnak az ajtót. Belép az öreg. Hát mondtam, hogy szabad. Igen, őrmester úr. Előbb féltem, de amikor láttam, hogy az őrmester úr olyan kegyelmes hozzám, most visszajöttem, hogy mondjam el, hogy a kötél végén egy kecske is volt. Testvéreim, el kell kezdjük a bűnvallomást. Kezdjük el a szakadozott kötéllel, de ne hallgassuk el azt, ami a kötél végén van. Mert mi sokszor olyan sokat tudunk beszélni a rongyos kötélről, de mélyen tudunk hallgatni arról, hogy mi van a kötél végén. Jónást elvakította a saját énje és a saját prófétai méltósága. Elvakította az őt ért méltatlanság. A saját maga igazától nem tudta látni Isten igazát. Nem értette Isten kérdését. Nem tudott beleilleszkedni Isten gondolkodásmódjába. A saját sérelmét nagyobbnak látta, mint Isten ügyét. Isten ezért újabb leckével kellett megpróbálja szolgáját. Aki Isten helyett, ő maga akart ítélkezni a városra. Elvakultságában tovább perelt az Istennel. Hallgassátok, hogyan?
1: S felelt, kitörvény Jónásból a méreg. Méltán haragszom azért, itt csak élek.
0: Jónás történetében, kedves keresztény testvéreim, ez a legmegdöbbentőbb mondat. Ez a legmegdöbbentőbb mondat. El tudja mondani Isten előtt, és Isten szemére tudja vetni, hogy méltán haragszik azért, mert Isten megbocsátott. Ó, ez az eset tipikus példája az önző ember visszájára fordult értékrendszerének. Nem érti Isten irgalmát, kegyelmét, megbocsátását. Ha másról van szó. Isten végül leplezetlenül, keményen kérdezi meg a prófétát. Te szánod a ricinusbokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, amely egy éjjel lett, és egy éjjel elpusztult, én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12 000 ember van, akik még nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között. És ott a sok állam is. Ez a könyvnek a vége. Jónás válaszát, Jónás mentegetőzését, Jónás meghódolását, vagy Jónás megfutamodását a Szentírás nem jegyzik el. A kérdés így nyíltan kerül 2500 esztendő után, és a mi szívünket célozza meg. Mi tőlünk vár a Jónás könyvében, a könyv végén megfogalmazott feleletre, választ, kérdésre választ az Isten. Kedves testvéreim, a világnak ma nem a városon kívül kunyhót építő keresztényekre van szüksége, hanem olyan emberekre, akik Isten akarata és szeretete szerint tudják szánni a várost. Akik együttérző szeretettel készek valamit tenni fele barátaikért, a városért, mint ahogy tette ezt Ábrahám. Testvéreim, több szánakozó szeretetre van szükség. Jobban meg kell, hogy nyíljon szívünk a méltatlanok felé. Mert mi is sokszor járunk a Jónás útján. Küldetésünk elől menekülünk. Sokszor Istennek vihart kell támasztania azért, hogy felébresszen bennünket. Valamikor idegenekkel felrázanak, mint Jónást a hajóban, hogy imádkozhassunk. Mi is sokszor csak a lehetetlen lehetségek fogságában tanulunk meg igazán imádkozni. Isten nem akarja, hogy olyanok legyünk, mint a példázatbeli nagyobbik fiú, aki ugyan nem tékozolt, mint az öccse, de nagy bűne volt, hogy nem tudott atyával együtt örülni. Minket Isten újra Ninivébe küld. Hallgassátok csak!
1: És mondta akkor az Isten, te szánod a tököt, amely egy éjszaka támadt, s egy másik éjszaka elhervadott, amelyet kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán hevertél. És én ne szánjam Ninivét, amely évszázak folytán épült vala fel, melynek tornyai vetekedve kelnek, mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái, mint képeskönyv, amit a történet írt, nyílnak elém. Ne szánjam Ninivének ormát, mely lépcsőt emel a jövőnek. A várost, amely mint egy fákja égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, s nem bírt meg bele a sivatagnak annyi vad szele, melyben lakott sok százszer ezer ember, s rakta fészkét munkálva türelemmel. Ő sem tudta, és kiválasztja széllyel, mit rakott jobb, és mit rakott bal kezével. Bízd azt rám, majd szétválasztom én. A szó a tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. Ninive nem él örökké, a tök sem, s Jónás sem. Eljön az ideje még, születni fognak újabb Ninivék, és jönnek új Jónások, mint e töknek magvaiból új indát cseperednek, s 40 nap, 40 év, vagy 1000 annyi, az én szájamban ugyanazt jelenti. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott. Messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ringatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant eleven állat, nyúlt el a homokban.
0: Kedves keresztény testvére! Nem a mi dolgunk tehát elítélni Ninivét. De ne is bosszankodjunk azon, ha Isten irgalmazik és megbocsát Ninivének. Tanuljuk meg ebből a sorozatból, hogy nekünk szeretnünk kell embertársainkat. Szeretnünk kell még a bűnös Ninivét is. A ninivejeket szeretni, őket szánni, és érettük tenni kell valamit, ez a keresztény ember mai feladata. Ezért, gyertek testvéreim, bontsuk le a Ninivén kívül épített kalibánkat, és költözzünk be a városba. Ne meneküljünk, ha Isten a mi testvéreink közé küld bennünket. Mert ennek a városnak, ennek a községnek, ennek a falunak szüksége van ránk, mint sóra, mint világító fáklyákra. Ezért küldött Isten mondván, ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. És ha elindulunk, útra valóul vigyük magunkkal erről a televíziós sorozatról azt a sok-sok igazságtalan szeretetet, amellyel eddig az Isten, mint menekülő prófétákat, bennünket is szeretett. Vigyük magunkat. ezt az igazságtalan szeretetet, amellyel Isten téged és engem, Ninivét és minket szeretett, szeret és mind örökké szeretni fog.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Isten fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél. Nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híveid.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit. A nevem Szász Károly Zsolt, és technikai munkatársam nevében is köszöntöm Önöket, a László Attila nevében. Örülünk annak, hogy úgy döntöttek, hogy bennünket hallgatnak a következő órán. Beszélgetni fogunk, lépésről lépésre megismerni Jézus Krisztust, megismerni Jézusnak tetteit, alkalmazni azokat, a tanításokat, amelyeket ő oly nagy lelkesedéssel mondott el a bibliai időkben, írtak meg a bibliai írók a Szentlélek sugallatára, és így megmaradtak számunkra azért, hogy a mi életünket is gazdagítsák, és boldogabbá tegyék. Köszöntöm sok szeretettel állandó meghívottamat, Filip Lukács Istvánt, a kolozsvári Magyar Adventista Gyülekezetnek lelkipásztorát, Istenhozott István.
2: Köszönöm szépen, én is nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és kedves rádióhallgatókat is.
1: Jézus Krisztusnak személye lenyűgöz minden alkalommal, amikor róla tanulmányozunk és olvasunk, beszélgetünk róla. A tanításai pedig oly nagy értékkel bírnak, felbecsülhetetlen üzenetük, súlyuk van mindannyiunk számára. Bizonyára, hogy a Jézust hallgatók között is sokan értékelték, mások megvetették tanításait. Egyesek őszintén követték őt is, keresték, hogy hol találják meg azért, hogy hallgathassák. Oda mentek gondjaikkal, bajaikkal, viszont nem mindenki a legőszintébb motivációból volt Jézus hallgatóságának sokaságában. Voltak ott kémek, árulok, voltak ott olyanok, akik egyszerűen csak a rosszát akarták, becsapós kérdéseket tettek fel neki. Voltak ott farizeusok, kétszínű emberek. A mai beszélgetésünket a Lukács evangélium a 10. fejezetéből fogjuk tartani, és itt azt látjuk, hogy egy alkalommal Jézust egy törvénytudó kereste meg egy kérdéssel. A Lukács evangélium a 10. rész 25. versében olvassuk a kérdését. Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ezt a kérdést tette fel Jézusnak ez a törvénytudó. Nos, az őszinteségéről nem tudunk még egyelőre, csak annyit, hogy kísértvén őt tette fel ezt a kérdést, ami elárulja azt, hogy nem feltétlenül volt kíváncsi a valós válaszra. Neki már megvolt a válasza, viszont arra volt kíváncsi, hogy Jézus erre a kérdésre mit mond, mit válaszol. De önmagában az a kérdés, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem, ez a kérdés önmagában jó vagy rossz kérdés?
2: Rossz. Alapvetően egy rossz kérdés. Tehát alapvetően rosszul közelítette meg ezt az életvalóságot, vagy az életnek a lényegét, az üdvösséget. Hiszen Nem amiatt volt rossz, hogy egyáltalán az ő, cselekedeteit bevonta az üdvössége kérdésében, erről majd külön beszéljünk, hanem amiatt, hogy a hangsúlyt önmagára tette. Tehát Jézus kérdezi meg, hogy adjon információt arról, hogy ő maga mit kell tegyen az üdvösséghez. Tehát az üdvösség forrásától, az üdvösség adományozójától, Jézus Krisztustól függetlenül közelíti meg ezt a kérdést. Tehát Jézus nem mint üdvösség adót, hanem mint üdvösség informálót közelíti meg. Nem őtőle kérdi az üdvösséget, hanem őtőle kérdi azt, hogy hogy kell megtennie ő neki, hogy Jézustól függetlenül az üdvösséget elérje. Mit kell nekem tennem ahhoz, hogy üdvözüljek?
1: Eszembe jut egy történet, amikor Jézus a samaritánsok vidékén Jákob kutyánál találkozik az asszonnyal. Jézus úgy mutatkozik be az asszonynak, mint aki tud adni vizet, olyan vizet, amelytől nem szomjazik meg.
2: Viszont, és folytatja azt, hogy én magam vagyok az élő víz.
1: Igen, és összehasonlítanám a törvénytudónak a kérdését. Nem azt várná, hogy igyon abból a vízből, amit Jézus ad, hanem hogy tanítsa meg Jézus őt meríteni a kutból. Ugyanabból a vízből, amiből megszomjazna.
2: A saját kutyából tulajdonképpen önmagából akar meríteni. Ugye a kép, hogy valaki eljutott addig, hogy fel tudta emelni saját magát a mocsárból, a hajától fogva. A gróf, aki elérte ezt a teljesítményt, hogy saját magát a hajától fogva emeli ki a mocsárból. És ez azért ott él az emberekben. Tehát tulajdonképpen az üdvösségre nézve két alapvető gondolat, uralkodó gondolat él ma is az emberek között. Az egyik az, hogy üdvözíteni tudom magam jó cselekedeteim által, Isten nélkül. Erre gondolt elsősorban ez a törvénytudó, tehát hogy ő üdvözítheti magát a jó cselekedetei által üdvözítő nélkül. Mit kell ő neki tenni ahhoz, hogy üdvözüljön? Ez az egyik rossz véglet. Tehát az ember üdvözíti magát, boldogul ebben a világban Isten segítsége nélkül, saját jó cselekedetei által. A másik, ami ma a világunkban népszerűbb, és nyilván, hogy ami itt lopakodik ebben a történetben is valahol a kísértésben, hogy üdvözítse Isten az embert jó cselekedetek nélkül. Ez is éppen olyan veszélyes. Tehát az Isten üdvözítse az embert, vigye át az örök életbe az ember jó cselekedetei nélkül. Ez is veszélyes.
1: Érdekes, hogy a kérdésére Jézus úgy szintén kérdéssel válaszol, és azt kérdi tőle, hogy a törvényben mi van megírva, mint olvasod. Nem válaszol meg rögtön a kérdésére. Jézus tudja, hogy ennek a törvénytudónak már van egy saját válasza az üdvösségről, és a törvényről kérdezi. Na most, miért teszi fel Jézus a kérdést ilyen formában? Mi a kapcsolat a törvény és az üdvösség között? Segít a törvény az üdvösség elnyerésében? Van-e ilyen adott szerepe a törvénynek? Vagy a törvénynek való engedelmesség az lényegében miben segít hozzá az üdvösséghez? Említetted, hogy a másik véglet az, hogy üdvözítse az Isten az ember cselekedetek nélkül. Tehát, hol van a hangsúly? Melyik a hibás, vagy miért hibás ez a két véglet, amiről beszéltél, és hol van az az középút az igazságnak útja?
2: Tehát ugye ismételjük át röviden a törvénytudóm tisztájában van azzal, hogy ő a törvény keretén belül nyerheti el az üdvösséget. És ebben Jézus meg is erősíti őt. Hisz azt mondja, hogy a törvényben miként olvasod. És meglehetősen a lényegére tapint rá a törvénytudó, most ebben még nem megyek bele, de Jézus ott a saját területén marad, és azt mondja, hogy a törvényben mit van megírva. Tehát üdvözülni akarsz? Akkor hogy olvasod a törvénybe, hogy hogy kell ez történjen. Ezáltal Jézus megerősíti azt, hogy az üdvösséget nem lehet a törvénytől elszakítani, elválasztani. Tehát ezt starból kimondja a törvénytudó, ha valamiben egyet értett a törvénytudó és Jézus az egész beszélgetés folyamán, ez a pont, hogy az üdvösséget a törvény keretén belül kell keresni. Tehát ez minden vita felül áll ebben a történetben.
1: Igen, ugyanezt erősíti meg Jézus később, miután a törvénytudó idézi a szeretet törvényét, ugye a Mózes 5. könyvéből, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. És Jézus azt mondja erre, hogy jól feleltél, ezt cselekedd, és élsz. Tehát valóban azt látjuk, hogy itt összhangban van a két beszélgető társ.
2: Abszolút. Abszolút. Tehát ez cselekedés,
1: és élsz.
2: És nem is akár melyik törvényre hivatkoznak itt, hanem a törvény egészére. mert ez a két törvény, hogy szeresd az Urat, a Istenedet teljes szívedből, lelkedből, elmédből, erődből, és fele barátodat, mint magadat, az egész törvénynek az összefoglalása. Ezzel azt akarja elmondani, hogy a törvény lényegéről se feledkezzél meg, a törvény szelleméről, de a törvény egészéről sem. Ez az egész törvénynek a képviselője, az összefoglalója, ez a két törvény. Tehát valóban, ha valamiben egyet értettek, az az, hogy a törvény keretén belül zajlik le az üdvösség, az üdvre jutás, az Isten országába való eljutás. És akkor ugye adódik a kérdés, hogy akkor hol volt a gond tulajdonképpen, hogyha ebben megegyeztek, akkor miben nem egyeztek meg. És egyet már említettünk, hogy az volt a gond, hogy úgy gondolt ez az ember, hogy Jézus Krisztus nélkül ő a saját cselekedeteivel nyerje el az üdvösséget. Tehát a törvény keretén belül voltak mindketten, jaj annak, aki kívül van, és ettől elszakadva keresi az üdvösséget. Viszont ezen a kereten belül, a törvény keretein belül, ott hibázott ez a törvénytudó, hogy saját magától várta, önmagát akarta felemelni, ön erőből akart az Isten törvényét megtartani, és ugye erre rá szoktunk énekelni, hogy törvényednek eleget, az én művem nem tehet, és ez így igaz.
1: Viszont azt látjuk, hogy a beszélgető társa Jézusnak, a törvény tudó ráérez, hogy mégis van különbség a között, ahogyan Jézus gondolkodik a megváltásról, és a között, ahogyan ő gondolkodik, mert nem elégszik meg, tovább kérdez, és a Szentírás úgy jellemzi őt, mint aki igazolni akarja magát Jézusnak, ezt mondta, de ki az én fele barátom, olvassuk a 29. versben. Itt pedig úgy ráérzünk arra, hogy ebben a kérdésben már eltérnek a vélemények. Mi volt az akkori felfogás, az általános felfogás arról, hogy mi volt a válasz

0: erősítette meg Isten az evangéliumokban. De legalábbis gondolatok szintjén elméletileg ma azt mondjuk, hogy mindenki a mi fele barátunk. Kimondjuk. Abban az időben ezt ki sem mondták, hanem a számolgatták, hogy akkor ki a fele barát. Hogyha valaki zsidó, azon belül vajon mindenki? Azon kívül nyilván senki. Tehát a zsidóság annyira el volt szigetelődve a környező népektől, ugye említetted a samáriai asszony történetét, hogy nem barátkoztak a samaritánusokkal. Holott nem volt olyan nagyon nagy eltérés a kettő között, a zsidók és a samaritánusok között. Mert egy samáriai semmiképpen nem lehet a fele barátom. A zsidók között a saját kasztomhoz tartozók, saját rendemhez sorolhatók, ők talán igen. Azon belül sem mindenki. Tehát az alap problémája ennek az embernek az volt, hogy alapból úgy állt a dologhoz, hogy kizárólagos volt. Hogy valakit ő ki akar zárni a szívéből. Valaki nem fért meg a szívébe, a lelkébe. Ez volt az alaphozzáállása. És figyeljék meg, hogy tulajdonképpen ki nem fért meg a szívébe. Neki elsősorban Jézus nem fért a szívébe. Tehát az, hogy neki szüksége van Jézusra ahhoz, hogy ő üdvözüljön. Ezt el sem tudta képzelni, ez ki volt zárva. És mivel, hogy magát Jézus Krisztust, az üdvözítőt alapból kizárta a gondolatából, ennek következtében másokat is alapból kizárt az életéből. Kizárólagos, minden olyan ember kizárólagos, aki Jézus Krisztust nem tekinti olyannak, mint akire ő neki szüksége van. Nem látja a bűnösségét eléggé ahhoz, hogy az üdvözítőre való ráutaltságát felfedezze, nem látja magát eléggé bűnösnek Isten szemében, ezért nagyon jónak látja magát másokhoz viszonyítva, amiért majd másokat is kizár az életéből. Tehát az alaptanítása ennek a bekezdésnek az az, hogy mivel Jézust kizárta az életéből, ezért hajlamos volt másokat is kizárni az életéből. És ugyanúgy vagyunk mi is ma ezzel. Ha Jézus Krisztust nem tudjuk befogadni, akkor a szívünk nagyon kicsi. Majd másokat sem tudunk befogadni. Viszont, hogyha Jézus Krisztust, az Istennek fiát befogadjuk, ő majd rávilágít a mi életünkre, és a szívünk nagyon-nagyon meg tud nőni. Nagyon sok ember be tud férni.
1: Köszönöm szépen. Hadd tartsunk most egy zenei szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Hát igen, valóban így van, és gondolom, hogy nagyon meglepődött a törvénytudó, amikor Jézus egy történetet mesél el neki. A 30. verstől olvasom. Egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esik, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmenének, és ott hagyják félholtan. Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, aki azt látván elkerülé. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerülé. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az vala, és mikor azt látta, könyörületességre indula. És hozzájárulván bekötözi annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és azt felhelyezvén az ő tulajdon parmára, vívé a vendégfogadó házhoz, és gondját viselé néki. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén adá a gazdának, és mondanéki, viselj gondot reá, és valamit ezen fölül reá költesz, én mikor visszatérek, megadom néked. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Az pedig mondta, az, aki könyörült rajta. Mondta azért néki Jézus, eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Egy példázatot mesél el Jézus, vagy egy valós történetet, hiszen itt van egy utalás, mikor Jézus azt mondja, hogy történet szerint megy vala alá azon az úton egy pap. Egy nagyon jól ismert kép a hallgatók számára, az irgalmas samaritánus története. Mi volt ez? Egy példázat volt, vagy egy valós történet?
1: Mindenképpen a károlyi fordításban itt egy óriási ellentmondásra találkozunk, tehát ha legalábbis nem a szentszövegre nézünk, hanem a kiadásra. Ugye a kiadó ellátta ezt a szakaszt, a példázat az irgalmas samaritánusról alcímmel, és meg benne a szakaszban meg történetet emleget. Most példázat vagy történet? Tehát itt egy kiadói hiba mindenképpen, vagy rendeznivaló mindenképpen csúszott a dologba. Most az, hogy ez a 31. vers épp történetről szól, vagy nem, ha megfigyeljük a görög nyelvben, akkor az egybeesést jelenti. Tehát inkább úgy kellene fordítanunk, hogy éppen úgy, éppen akkor, vagy egybeesett a félholtra vertnek a nyomorult állapota a papnak, illetve a lévitának a Jeruzsálemből Jerikóba való alájövésével. Tehát ez a szó itt a görögben nem azt erősíti meg, hogy most történet volt, vagy nem volt történet, hanem azt, hogy éppen akkor, tehát egybeesett. Egy ilyen egybeesés történt a leírás szerint, a leírás alapján. Viszont miért ne lett volna történet? Sehol nem látunk arra utalást az egészben, hogy Jézus példázatot mondana. Rendszerint, amikor példázatban beszél, akkor az evangélista feljegyzi azt, hogy példázat van. És nyilván, hogy a hallgatóságot és a mai embert is ez zavarja jobban. Tehát ez nem egy mese, nem egy megtörténhetett dolog, ez egy megtörtént dolog. Megtörténik velünk, lelkészekkel, papokkal, vallási vezetőkkel, hogy elmegyünk a lényeg mellett. Ez egy mellbevágó, sokkoló történet. Ezek mi vagyunk, ez rólunk szól, nem egy alkalommal.
0: Igen, nagyon hamar már a következtetésekhez értünk, és valóban jó ezzel a hozzáállással vizsgálni meg, és tanulmányozni, hogy hol találom meg magam a történetben. Mielőtt még következtetéseket vonnánk le, és mielőtt valóban komoly leckéket tanulnánk meg, hadd beszéljünk egy keveset arról a nyomorult emberről, aki annyira porul járt. Azt mondja Jézus róla, hogy Jeruzsálemből ment Jerikóba, és útközben rabló kezébe esett. Van-e jelentősége annak, hogy milyen irányból merre haladt ez az ember? Hiszen tudjuk, hogy Jeruzsálem sokkal magasabban fekvő város volt Jerikóhoz képest, és egy lefele tartó úton kellett neki menni. Mehetett volna más úton, választhatott volna más utat. Van ennek jelentősége, hogy honnan, hova megy ez az ember?
1: Nem csak földrajzi elhelyezkedésük. Ezek nem csak nevek, nem csak földrajzi nevek. Számunkra lehet, hogy ma igen, hogy egy városból ment a másik városba, hogy ennyit jelent. De nem csak erről van szó. Az evangéliumokban a magasságváltások, vagy a szintváltás, földrajzi értelemben való szintváltás, ez a lelki, erkölcsi szintváltást is jelent. Tehát az, hogy a magas Jeruzsálemből az alacsonyan fekvő Jerikóba tartott, ez már önmagában egy üzenetértékű, hogy a magasból a mélybe szállt ez az ember, vagy a mélybe süllyedt. És talán a hallgatók erre a történetre nem is reagáltak nagyon meglepődve, hogy hát persze, hát az kellett neki, ha már Jeruzsálemből Jerikóba tart, akkor történjen meg vele. Szóval, ha valaki süllyed erkölcsileg, akkor utoléri a sorsa. Én azt hiszem, hogy ez is benne van ebben a történetben, hogy...
0: És valóban ugye... szomorú látni, mint tényleg erkölcsi magaslatokról sokan alá süllyednek, és útközben áldozatul esnek a sorsnak, ha élek a kifejezéssel. És a kérdés nem is az, hogy most már mi történt vele, és történhetett volna vele másképpen, és hol tévedett ő, hanem hogy ha már benne van ebben a helyzetben, és gondolom, hogy itt Jézus is erre teszi a lényeget a történetben, hogy mit tesz a pap, mit tesz a lévita, és mit tesz a samaritánus.
1: Igen, hogy mit tesznek, hát elsősorban ők is ugyanazon az úton süllyednek. Tehát a pap süllyed Jeruzsálemből Jerikóba, a lévitai süllyedőben van. Tehát a meglepetése az, hogy jelenik meg a pap a képben. És miként kerül a leírásba a lévita, a történetbe. De mostanig nem volt meglepetése ennek a történetnek. Az, hogy valaki Jeruzsálemből Jerikóba tartott, és hogy rablók kezébe esett, és hogy félholtan ott van, ez még nem mozgatta meg a hallgatóságot. Még sajnálatot sem tűnik úgy, hogy ébresztett bennük. De az, hogy egy pap is, egy lévita is, ugyanott, ugyanazon az úton jár, hogy kerültek oda?
0: Nagyon megdöbbentő, hogy ha már ott van a pap, és ha már ott van a lévita, mindkettő elkerülte a nyomorultól esett embert, aki ott volt és haldoklott. Volt-e esetleg valamilyen vallásos vagy emberi kifogása mindkettőnek erre? Vagy egyszerűen a nem törődés vagy a szeretet hiány miatt viselkedtek így?
1: Elsősorban igen. Elsősorban igen. Szeretet és nem törődés hiánya, irgalmatlanság jellemezte. Ez volt a szívük, lelküknek az alapja. Nem volt benne Jézus Krisztus ennek a papnak és lévitának az életében, a Jézus Krisztusra való rászorultság tudata élménye, éppen ezért nem tudta a más nyomorúságát se felfogni, mivel hogy nem látta a sajátját, ezért nem tudta átérezni a másét sem. És kerestek aztán erre igazolást. Mert az ember olyan, hogy előbb van a szívében egyfajta magatartás, eldönti, hogy milyen magatartást követ, utána majd keres magának igazolást is rá. És talál, hát nyilván ott van az, hogy egy halottat, ha egy pap megérint, akkor tisztátalanná válik. Ceremoniálisan. És el kell teljen egy bizonyos időnek ahhoz, hogy megtisztulhasson.
0: Igen, ugye? De hogyha halott, akkor az oda kell menni? Erről meg kell nézni, hogy halott vagy nem. És valószínű, hogy már ezt sem vállalta fel, hogy megnézze, hogy az ember él vagy hal, mert ha valóban halott, akkor az történik, amit említettél.
1: Hogy szóval biztos, ami válik. Biztos, hogyha ő tiszta akar maradni idézőjelbe ceremoniálisan, akkor jobb, hogyha nem érinti meg. Tehát ez mindig talál az ember valamilyen magyarázatot magának, de ezekkel a magyarázatokkal az ember rendszerint el tud csúszni a lényeg mellett.
0: Ugyanez a helyzet volt a lévitával, és ugyanúgy vonatkoztak rá?
1: Ugyanúgy vonatkozott rá is. Tehát az ceremoniális tisztaság az mindegyikre vonatkozott. Még annyiban súlyosbította most a helyzetet, hogyha ők Jerikóból tartottak volna Jeruzsálem felé, még valamennyire indokoltá tette volna azt, hogy most mennek Istennek szolgálni, ezért nem kell, vagy nem jó, ha ők befertőzik magukat, el kell végezzék a szolgálatukat. És ilyen eset viszont van a Szentírásban, amelyet az ige legkomolyabban az ember figyelmébe hoz, hogy például a pap ne érintsen halottat, vagy főpap pláné. Tehát megvan, hogy csak kiket érinthet, meg azon kívül nem érinthet halottat, mert a szolgálatra neki késznek kell lennie. Itt viszont épp a szolgálatból jön. Tehát még azt sem mondhatja, hogy azért, mert hogy és egyébként nagyon érdekes, megfigyelem azt, hogy a koldusok, a rászorulók talán ezzel vissza is tudnak rendesen élni, vagy lehet, hogy az isteni gondviselés is benne van, itt megfigyelem Kolozsváron, hogy a koldulók nem igazán mennek koldulni, vagy jönnek legalábbis koldulni hozzánk az Isten tiszteletek elejére, hanem az Isten tiszteletek végén vannak ott. És valószínű, hogy van ebben valami gondviselésszerű is. Akkor már nem mondhatjuk azt, hogy most már nincs időnk rájuk. Nyilván tudják ők is azt, hogy azért a szívünk is az ige alatt kellett volna valamit javuljon. De mindig a végén vannak ott. Na, itt is a végén találkoznak a rászorultal.
0: Mi lett volna a helyes bánásmód a részükről? Mire tanította őket az ige? Mit találtak benne? Vannak-e utasítások arra nézve, hogy ha hasonló helyzetben találnak nyomorult embert, akkor hogyan kell azzal bánni? Tehát mi van a Szentírás szellemében e kérdés?
1: Hogyne? Nem csak az emberre nézve, hanem egészen az állatra nézve is. Tehát, hogyha valakinek az állatját egy teher alatt látta a zsidó, akkor el kellett menni, tehát a terhet hordozó állat megbotlott és elesett, és rajta volt a teher, akkor oda kellett mennie, leoldozni a terhet, felsegíteni az állatot, tehát még az állatra is gondot visel az Isten, még az állatra is rendelkezett, hogy hogyan kell, mennyivel inkább az emberrel.
0: Mitől volt akkor különleges a samaritános, aki nem tanulta ezeket, aki nem ismerte ezeket a törvényszerűségeket? Miért említése méltó az ő cselekedete? Nem azt tette igazából ez az idegen, vagy mondani félellenség, vagy a nem jó szemmel nézett személy a zsidók szemében? Nem azt tette, amit a legtöbb ember hasonló esetben tenne? Vagy azért kiemelkedő a samaritánusnak a viselkedése, hozzáállása, mert a pap és a lévita elkerülte ezt az embert?
1: Azért önmagában is, hogyha belegondolunk, a mai világunkba alkalmazva, azt látjuk, hogy az emberek inkább nem mennek oda segíteni, mint hogy oda menjenek. Szóval bár itt Jézus azt emeli ki, hogy a vallásos ember nem megy oda segíteni. És ez milyen fájdalmas. De ha társadalmunkra tekintünk, azt látjuk, hogy nem igazán igyekeznek oda az emberek segíteni. Figyeljünk csak egy utcai verekedést. Vagy ha épp egy nőt vernek az utcán. Vagy valaki leesik a nagyváros utcáján. Hogy van az, hogy elkerülik az emberek?
0: Sőt, ne feledd szavadat, közben vágok itt. Nemrég olvastam egy cikket, egy hírt arról, hogy egy nyomorultul járt ember, hogy az utcán leesett, és egy fiatal épp arra ment, ahelyett, hogy felsegítette volna a földről, ellopta a pénztárcát, ami az esés közben kiesett a járdára. Tehát borzasztó, hogy mennyire süllyedhet az ember az ő emberi voltából, hogy ide jusson. Tehát ahelyett, hogy segítenél a nyomorultul esetten, sőt, még egyet taszítasz rajta, hogy még mélyebbre kerüljön.
1: Igen. Nyilván csak fokozza az, hogy a vallás sem segít az emberen. Tehát igazából azt akarja mondani a történet, hogy mindannyian óriási bajban vagyunk, és ezt mondja az élet. Óriási bajban vagyunk, mert hiányzik ez az irgalom, és egyesek ezt a bajt úgy próbálják orvosolni, hogy elkezdenek vallásoskodni. És Isten igéje rávilágít arra, hogy a vallás nem oldja meg a problémát. Tehát a vallásoskodással az élet alapdolgát nem tudjuk megoldani. Ennek a történetnek egyébként az alaptanítása ez, hogy miben áll az igaz vallás. Nem ceremóniákban, szertartásokban, szolgálatokban, rítusokban, nem. Irgalmat akarok, és nem áldozatot, mondja ki Jézus. Vagy ismételi meg az nagy ószövetségi igazságot. Tehát irgalmat, ugye az irgalmas samaritánusról van itt szó, szóval irgalomra buzdult ez az ember. Az alap gondolat, az alap érzés, az alap készség, az irgalmasság volt.
0: Köszönöm szépen, megállunk most, tartunk egy kis zenei szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: megtörténhet, hogy egy vallásos ember nagyon hűséges legyen a vallásos előírásoknak, böjtölésnek, istentiszteleti külsőségekben nagyon hűséges legyen, és közben megfeledkezik, hogy a hitnek a lényege, a Krisztus követésnek a lényege, ez az irgalmasság. Eszembe jut, valamikor Tordán laktunk, és volt egy nagyon kedves szomszédasszony, aki a rokonságából beszélt valakiről, akiről azt mondta, hogy nagyon vallásos, de nem hívő. Románul azt mondta, hogy este forte religioso, dar no este credincioso.
1: Hát ez a lényeg nyilván.
0: Miután Jézus elmondta a történetet, akkor feltette a kérdést, hogy ki volt ennek az embernek a fele barátja, és a törvénytudó meg tudott erre válaszolni, az, aki könyörült rajta. És Jézus azt mondja neki, eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Mit jelent, ha az embernek van fele barátja? Azt jelenti, hogy nem jár porul. A másik, ami kötődik ehhez a kérdéshez, hogy mi van, hogyha a másik porul járt? Mire kötelez engem az, ha fele barátja vagyok?
1: A történet egyébként egészen másképpen zárul, mint ahogy kezdődött. Nem csak a meglepetésekre gondolok, hanem egész másról beszél Jézus a végén, és elhallgatnak, témát vált valahol, de nem tiltakoznak ellene. Mert ugye az alapkérdés az volt, hogy ki az én fele barátom, és Jézus nem azt mondta el, hogy ki az én fele barátom, ki az én barátom, hanem arról beszélt, hogy kinek kell én a barátja legyek. Tehát pontosan ezzel helyezi át a hangsúlyt az énről a másikra. Nem az a kérdés, hogy nekem kik a barátaim, hanem a kérdés az, hogy én kinek vagyok a barátja. Nem azt kell foglalkoztasson elsősorban, hogy ki az, akire számíthatok, hanem mérlegeljem egy kicsit magamban azt, hogy de ki az, aki számíthat rám. Tehát, hogyha Jézus Krisztus helyet kap az emberi életben, ő az üdvözítő, akkor az embert bemutatja maga valóságában, maga bűnös valóságában. És akkor már nem tiltakozik a másik ellen, egyrészt. Másrészt bemutatja Jézust a maga valóságában, aki irgalmas volt hozzám. Magyar Zsoltárban ugye ez a gyönyörű szép pazari gyönyörrel megfogalmazott mondat, hogy mikor hevertem bűnben megkötözve, felém nyújtá irgalmas kezét. Nem mindannyiunknak volt ilyen, hanem vannak olyanok, akiknek volt, és vannak olyanok, akiknek van. És akiknek van, nem biztos, hogy mindenki látja, hogy megkötözöttségben van, és akinek meg volt, nem biztos, hogy mindenki emlékezik arra, hogy ő is megkötözött volt. Most azokat, akik azért átmentünk ezen a tapasztalaton, és tudjuk, hogy az Isten feloldozott bennünket. Isten arra hív, hogy emlékezzünk. Hogy nem tudtuk magunkat megsegíteni, egy irgalomra volt szükségünk, az Isten megkönnyörült rajtunk, utánunk nyúlt, és akkor eredj el, és te is hasonlóképpen tegyél, mondja ma nekünk. Mit jelent ez a hasonlóképpen való cselekvés? Egyes emberek ugye nem nyílnak meg, egyes emberek alapvetően nem is tudják, hogy bajban vannak. Mondjuk a bűn baja a legnagyobb baj. Beszélhetünk ugye azokról, akik eleve tudják, hogy bajban vannak, az özvegyek, a szegények, az árvák, a nélkülözők. Ott kell lenni mellette, elsősorban Jézus azt tanítja.
0: Tehetetlen betegek.
1: Nyilván. Másodszorban a legnagyobb bajunk még mindig a bűn baja. És ezek mellé is oda kell férkőzni. Vannak, akik nem is tudják, hogy bajban vannak, annyira lesüllyedtek, hogy nem látják már saját bűnösségüket. Ezeket is rá kell ébreszteni. Vannak olyanok, akik már nem fogadnak el segítséget, lelki segítséget, mert gyanúsak vagyunk, ugyanúgy, mint a pap és a lévita lejáratta a papságot és a lévitaságot, mi is már lejárattuk a kereszténységet. Ezeknek azt mondja Jézus, hogy előbb tegyél valamit. Gyakorlati dolgot érettük. Figyeljük meg a Jézus módszerét. Elvegyült az emberek között, szolgálta szükségleteiket, megnyerte bizalmukat, és utána tudta mondani, hogy gyere és kövess engem. Tehát nagyon sok ilyen bizalmat vesztett ember van, akiknek gyakorlati szolgálatra van szükségük ahhoz, hogy beszélhessünk a lelki felemelkedésükről. De a szeretet találékony. És hogyha vissza tudok emlékezni, hogy honnan emelt ki az Isten, és veszek időt, és rászállok egy kis időt, hogy végig gondoljam, hogy honnan hozott az Isten, akkor könnyebb az irgalom. Minden szentnek van egy múltja, és minden megtérő bűnösnek van egy jövője. Szóval tegyen az Isten minket olyan szentekké, akik emlékszünk a múltra, és olyan bűnösökké, akikkel reménykedünk és reményt keltünk.
0: A Római Levél 13. rész 8. versében azt olvassuk, hogy a törvény betöltése a szeretet. Na most, ha valóban szeretnék mi is ilyen irgalmas samaritánusokká válni szeretetből, mert szeretjük a fele barátainkat, hogyan tehetjük ezt? Mit jelent ma? Kell-e ezt keresni, kutatni, vagy elég, ha nyitott szemmel kelünk járunk? Mit tehet bárki közülünk, a hallgatók közül, akiket megérintett az irgalmas samaritánusnak a cselekedete, és valahol a szívem ilyen, ő is szeretné ugyanezt tenni másokkal. Ez azt jelenti, hogy hívja fel a helyi kormányzatot, és kérje el a betegek névsorát, vagy a szegények névsorát, vagy járjon nyitott szemmel, és ragadjon meg minden alkalmat, amikor tehet valamit másokért.
1: Igen, nyitott szemmel, vagy nyitott szívvel, kis hercegből hadd idézzek, hogy igazából az ember csak a szívével lát helyesen. Azt tapasztaltam, hogy amikor reggel alapból arra kértem az Istent, hogy nyissa meg a szívemet, hogy valakin segítsek, akkor mindig elém hozta. És pontosan ezek azok a cselekedetek, amelyek már nem az enyémek, hanem az Isten cselekedetei. Mit kell tegyek, hogy üdvözüljek? Hogy lemondjak a saját cselekedeteimről, és végezzem az Isten cselekedeteit. És az Efézusi levélben Pál olyan gyönyörűen beszél erről, amikor azt mondja, hogy Isten előre elkészítette a jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Tehát tegyük az Isten tetteit. Istennel az Isten tetteit tegyük. Most már délután van, nem reggel. Reggel kellett volna erre oda szentelnünk magunkat, de még most is megtehetjük, és kérjük a jó Istent arra, hogy ma még nyissa meg a szívünket, hogy be tudjuk fogadni azt, amit Isten elünkbe hoz, vagy pedig, ha akár el is indulunk, abban a tudatban induljunk el, hogy Isten indított el bennünket. És ez már megint nem a mi jó cselekedetünk, hogy elindulunk valakit keresni. Ez már az Isten jó cselekedete, hogy elindított bennünket. Tehát már benne vagyunk, nem mi indulunk, hanem valaki elindított. Csak vegyük észre, hogy az Isten hatott az életünkre. És akkor a hangsúly újból már átkerül, ha még mi is indulunk, tudjuk azt, hogy már Isten indított. Rólunk, ő rá, az ő irgalmas cselekedeteire.
0: Meggyőződésem, hogy a Jézustól elmondott történetben azon a napon több ember lett boldog, mármint a nyomorultul járt ember is boldog volt, hogy valaki került, aki segített rajta. Viszont a legboldogabb a napnak a végén az irgalmas samaritánus volt, aki tehetett valamit, és úgy tűnik, hogy nem tétovázott áldozni, sőt még fizetni a fogadósnak azért, hogy teljes legyen a gyógyítása, a gyógyulása ennek a nyomorultul járt embernek. Én hiszem azt, hogy a Jóisten, amit számunkra tervez, az egy nagyon beteljesedett, szép élet, és ehhez hozzátartozik a nyitott szívvel való járás, amikor észrevesszük, nem megyünk el sietve más gondja mellett, hanem megállunk, még hogyha valahonnan lehet elkésünk. Megállunk, hogy észrevegyük a fontosabb dolgot, nem a sürgősebbet, hanem a fontosabbat. És lemondunk dolgokról azért, hogy a nap végén mi is boldogak lehessünk. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, István, és kívánom, hogy minden kedves hallgató megtapasztalja nem a nyomorultul esést, hanem a nyomorúságból való szabadulást Jézus által. Majd utána, ha megtapasztalta ezt, akkor vegye észre annak örömét és boldogságát, amikor másokon segít. Az irgalmas samaritánus történetével Krisztus az igaz vallás természetét akarta bemutatni. Bemutatta azt, hogy nem rendszerekből, vagy hitvallásokból, vagy szertartásokból áll az igaz vallás, hanem abból, ha a szeretetet tettekkel fejezzük ki, és a legnagyobb jót visszük véghez másokért, és ha igazán jók vagyunk. Hát ezt a jóságot kívánom mindenki számára, mindannyiunk, magunk számára is. Köszönöm szépen a kedves hallgatók figyelmét, a mikrofonnál Szász Károly Zsolt és a technikai munkatársam nevében, László Attila nevében is köszönjük figyelmüket. Visszavárjuk Önöket a rádiókészülékek közelébe jövő héten is. A viszonthallásra!

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Örömmel köszöntöm a kedves nézőközönséget, a kedves hallgatóságot, illetve szeretettel köszöntöm azokat is, akik az interneten keresztül követnek most bennünket. És nagyon nagy előszeretettel köszöntöm a hölgyeket, akik nézik a mai műsort. Köszöntök mindenkit a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. Hogyha Reménysugár, akkor elég nagy valószínűséggel egy egészségügyi témáról, vagy ifjúsági témáról beszélgethetünk, és a mai alkalomra az első illik, az első opció, hiszen ma a masszázsról és a mozgásról fogunk beszélni. A nőknek egy másik életszakaszában, a menopauza, illetve a perimenopauza idején. A női test egy élet leforgása alatt folyamatosan változik. Vannak időszakok, amikor szinte észrevétlenül, máskor pedig egészen intenzíven érintik a nőket a testi, lelki változások. A perimenopauza és a menopauza sok nő számára egy olyan életszakasz, amely egyszerre hozhat testi kihívásokat, érzelmi hullámzásokat, ugyanakkor újfajta önismeretet és tudatosságot is. Mégis erről az időszakról sokszor nehezen beszélünk nyíltan, pedig a fáradtság, az alvászavarok, a hangulatingadozás, vagy akár a testi fájdalmak mögött gyakran olyan természetes változások húzódnak, amelyek megértése és megfelelő támogatása rengeteget számíthat a mindennapokban. Mai beszélgetésünkben tehát arról gondolkodunk együtt, hogy hogyan segíthet a masszázs és a mozgás abban, hogy a nők ebben az időszakban is energikusabban, kiegyensúlyozottabban és nagyobb testi-lelki harmóniában legyenek. Szeretettel köszöntöm mai vendégeimet, Folytos Szende alapított, prenatális, posztnatális és hegterápiás specialistát, valamint Kállair Eszter kinetoterapeutát és perinatális szakembert. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy elfogadtátok újból a meghívást.
1: Mi is köszönjük szépen a meghívást.
0: Hogyha már egy alapvető kérdéssel elindítanánk ezt a témát, akkor mi lenne a válaszotok a következő kérdésre? Mi az, amivel gyakran találkoztok a 40 év fölötti nők részéről? Milyen panaszok szoktak elhangzani az ők részükről? Úgy a testi, mint a lelki nehézségeiket illetően.
1: Kezdjem a testivel?
2: Kezdjed.
1: Jó, hát én akkor elmondom így nagy vonalakban, hogy mit tapasztalok gyógytornászként, és mi az, amit látok a testi változásokkal kapcsolatban. Nagy mértékben észrevehető ebben a periódusban, hogy a mozgásterjedelem, az izületi mozgásterjedelem az csökken, beszűkülhet, ami további problémákhoz vezethet. Mindezek mellett az izomtömegnek a vesztése következik be a hormonális változások miatt. Továbbá a koordináció az, ami érintett lesz, az egyensúlyérzék, és ezek hosszú távon, főleg a későbbiekben, miután már túl vagyunk a menopauzán, elég veszélyesek lehetnek akár egy esés esetében. Úgyhogy nagyjából ezek lennének a fő testi változások, amik nagyban befolyásolják és megnehezítik a nőknek az életét.
2: Úgy érzem, hogy ebben a korosztályban a legtöbb nő még mindig nem gondolja azt, hogy ezek az általános tünetek, amik megjelennek, összefüggésben lehetnek a hormonváltozással, és hogy az a jele lehet annak, hogy a perimenopauzás időszakában vannak, vagy már nagyon közelednek a menopauzához. Általában ezek a jelek szoktak lenni a nagyon stresszes időszak, amikor folyamatosan hangulatingadozásuk van, nagyon ingerlékenyek, a stresszre nagyon érzékenyen reagálnak, a migrénes fejfájás is, a legtöbb esetben ez a hátfájás és nyakfájás, derékfájás problémák lehetnek a plusz kilogramokkal, amit úgy éreznek, hogy olyan, mintha egyik napról a másikra csúsznának fel, pedig nem változtattak, nem volt semmilyen nagyobb változás, úgymond az életmódjuk. Legtöbbször ezeket a tüneteket a stresszel próbálják elfödni, hogy biztos egy nehezebb időszak van. az életükben, a munkahelyen. Ezek a nők általában, és akik elérnek hozzánk ebben a korosztályban, már vezető pozícióban vannak, úgyhogy ugye nagyon nagy a nyomás rajtuk és a felelősség. Ami igazán még őket meg szokta ijeszteni, és általában ez az, amikor ugye először úgy látom, hogy megállnak, hogy kicsit analizálják, mi történik a testükben, ezek a memóriazavarok, az nagyon meg szokta őket ijeszteni, mert effektív a mondat közepén elfelejthetik, hogy mit szeretnének tovább mondani, és ez nagyban befolyásolja a nőknek az életét a mindennapi teendőkben, és a munkahelyről ne is beszéljünk. Úgyhogy legtöbbször, amikor eljönnek hozzánk, ami a masszást illeti, azért jönnek el, hogy próbáljuk enyhíteni ezt a feszültséget, a stresszt. Van egy speciális fejmasszázsunk, amit nagyon gyakran szoktak kérni, mert hogy ugye érzik, hogy szükség van arra, hogy egy kicsit stimulálják a fejzónáját is, és ez a fajta presszoterápiás masszázs, amit szoktunk alkalmazni, általában azt az érzést kelti a nőkben, mintha egy ilyen restartot adtak volna az agyuknak, és ezt nagyon szeretik. A nyirok rendszerrel is nagy probléma szokott lenni, mert sajnos ebben a korban a legtöbb nő elég sokat ülő munkát végez, és a szedentarizmus az nagyon-nagyon jelen van az életükben. Ugye ez a hormonrendszert is befolyásolja, de a nyirokrendszerre is egy negatív hatása van, és ezekkel a tünetekkel szoktak hozzánk érkezni, és amikor úgymond a puzzle kicsi darabjait kezdjük összerakni, akkor lassan-lassan tudatosul a nőkben, hogy itt azért ennél többről van szó, mint egy stresszes időszakról, és hogy most egy olyan folyamatnak a részéhez értek, ahol fel kell arra készülni, hogy drasztikus változások fognak a testen végigmenni.
0: Nagyon érdekes az, hogy a nők azért 40 évesen már jobban ismerik önmagukat, saját magukat, a testüket, átmennek a várandóság időszakán is legtöbben, és talán már ott megismerhetik azt, hogy változások történnek a hormonok szintjén, a testük szintjén, a lelkük szintjén. És furcsa az, hogy nem gondolnak arra, hogy akár menopauza vagy perimenopauza idején is történhetnek változások a testükben, az életükben, a szívükben ilyen szempontból. Legutóbb beszéltünk is a várandóságról, és arra, hogy hogyan lehet felkészülni mozgás szempontjából, pihenés szempontjából, ott a kinetoterapia részét és a masszázs részét elemeztük a beszélgetésnek. Ma ugyanezt tesszük, viszont erre a két másik időszakra fókuszálva, a perimenopauzára és a menopauzára. Azonban míg a várandóságnak a hölgyek jobban örülnek, nyíltan beszélnek róla, talán erről a két időszakról annál kevésbé, vagy jobban szégyelik ezeket a változásokat. Szerintetek miért éri meg azt, hogy nyíltan beszélnek erről az időszakról is, akár barátnőikkel, akár szakemberekkel, és ne pedig ijedjenek meg a változástól és az új dolgoktól, amelyeket tapasztalnak.
2: Úgy érzem, hogy itt az egyik legnagyobb probléma az szokott lenni, hogy míg, ugye, ahogy mondtad, a terhességről nagyon sokat beszélnek, egy nő életében általában ez az egyik legnagyobb realizálás, amikor életet ad, és hogy addig ugye nagyon fontosnak érezzük magunkat, és nagyon sok nő abban a pillanatban, amikor a fertilitás szempontjából úgymond lejárt az ideje, úgy érzi, hogy megöregedett. Viszont erre az időszakra nem szabad így gondolni, mert a posztmenopauza időszaka sokszor ugyanannyit jelent életévekben, mint amennyit éltél azelőtt. Hogyha jó Isten megáld egy hosszú évvel, akkor te posztmenopauzában akár 30-40 évet élhetsz. Ez csak egy úgy része az életednek, amire fel kell készülni, amiről érdemes beszélni, és fontos szerintem az, hogy erre is tudatosan ezekre a szakaszokra felkészüljük, hogy megkönnyítsük ezt az átmenetet, mert ez nem mindig nehéz. Ez akkor szokott nehéz lenni, hogyha váratlanul ér, és annélkül kezdődik el, hogy mi erre felkészültünk volna.
1: Uh-huh. Igen, szerintem a szerencsésebb esetekben beszélhetünk arról, hogy nem érzik meg. Például a nagymamám is kijelentette, hogy ő nem érezte meg. De hát a legtöbb eset ez nem ilyen szerencsés, és általában vannak eléggé kellemetlen tünetek, és szintén ugyanaz, mint a posztnatális időszakban, az az érvényes, hogy a köztudatban az van benne, hogy ez egy természetes folyamat, ez az életünk része, és ennyi. Szóval nincs mit ezzel foglalkozni, nem tudunk ezen segíteni, ez bekövetkezik, ezt el kell szenvedni, és aztán megyünk tovább. De hála az Istennek most már nem így van, és nagyon sok szakember foglalkozik ezzel a témával. Hála az Istennek egyre több tudományos kutatás jelenik meg, és tényleg az utóbbi években elkezdték a nőket kutatni, hiszen nagyon sokáig nem volt jellemző az, hogy kifejezetten nőkre specifikus kutatásokat végeztek, vagy hogy egyáltalán volt-e a kutatócsoportban nő. Szóval emiatt nagyon sokáig nem volt semmilyen nagyon specifikus terápia vagy gyógymód, ami a nőket érinthette, és ez az utóbbi időben eléggé nagyot ugrott, és rendszeresen napi szinten jelennek meg újabb kutatások, amik alapján tudunk mi is dolgozni, és irányítanak minket.
0: Ez meglepő, mert a női anatómia azért egy kicsit más, mint a férfi anatómia, de jó az, hogy a tudomány halad előre, és hogy minket, nőket is próbál elősegíteni. Mielőtt javaslatokat tennénk, segítséget nyújtanánk a nőknek, érdemes lenne egy kicsit körülvonalazni azt, hogy mit jelent pontosan a perimenopauza, mikor kezdődik, mikor érhet véget, illetve mit jelent a menopauza, az mikor kezdődhet, mikor érhet véget, milyen tünetekkel járnak ezek.
2: A perimenopauza az a menopauzát megelőző időszak, ez változó, ez 4 és akár 10 év közötti időszakot is jelent. Most már eléggé kitolódott ez az időintervallum, már a korosztály szempontjából is, mert mivel a legtöbb tanulmány az 35-45 év közötti időszakra teszi a perimenopauzát, most már sajnos egyre gyakrabban vannak diagnosztizálva nők, akár 28-30-32 évesen is, ez ugye az életstílusnak is köszönhető, a sok egészségtelen ételnek, fast food, a nagyon sok olyan terméknek, környezeti hatásnak, ami a hormonrendszert nagyban befolyásolja, ami előregíti a sejteket, és ezt a folyamatot nagyon fel tudják gyorsítani. A menopauza viszont az az időszak, és akkor lehet kimondani, mint diagnózis, hogy megtörtént a menopauza, hogyha 12 hónap, egymás követő hónapban kimaradt a menstruáció. Attól a pillanattól effektív azt lehet mondani, hogy a menopauza az egy nap, amikor ugye az egy évet betöltötted, és utána már kezdődik a posztmenopauzás időszak, amiben a hátralevő életedet fogod leélni.
0: Milyen változásokat eredményeznek ezek az időszakok a női testben, és melyek azok a tünetek, amiket a nők nem szoktak összekötni ezekkel az időszakokkal?
2: A nagyon sok tünetről beszélünk, itt közel 50 tünetet sorolnak fel, amiből nem biztos, hogy mindenkinek, sőt, 100%, hogy nem lesz meg mind az 50, ezért is olyan nehezen lehet diagnosztizálni, hogy én most már elértem a perimenopauzás időszakban. A leggyakoribb tünetek azok általában a migrénes fejfájás, a memóriazavar, a probléma lehet az intoleranciával, megjelenhetnek gyomor problémák, ami ugye ezek nem utalnak arra, hogy bármilyen köze lenne a hormonrendszerhez. Ugye, ahogy mondtam, befolyásolja a súlyfelesleget, egyre törékenyebbé válik a test, megváltozik a bőrnek is a hajszerkezete. Ez az az időszak, amikor általában nők úgy szokták leírni, hogy nem tudják, hogy mi történik a saját testükkel, de minthogyha nem az övék lenne. Ezek a sok kicsi változások, amik külön-külön nem utalnak arra, hogy ez a hormonrendszer változása lenne, de összességében általában ezek jelen szoktak lenni. Itt ebben az időszakban szoktak megjelenni az agy és az érrendszeri problémák is, a szív problémák, úgyhogy elég komoly tünetek tudnak megjelenni. Ahogy közeledünk a menopauzához, ezek a tünetek egyre súlyosabbá válnak, akkor már megjelenhetnek ugye ezek a hőhullámok, és általában azt veszük észre, hogy az első jel, amire felfigyelnek és tudatosítják a nők, hogy most már ebben az időszakban vannak azok a hőhullámok. De a többi jelet így külön külön, általában nagyon nehezen csoportosítsák össze, hogy ezek a sok kicsi apró jelek utalhatnak erre az időszakra. A menopauza, ahogy a legjobban közeledünk a menopauzához, ezek az utolsó pár év, akkor lehet a legdrasztikusabb változásokat észrevenni. Például ugye a kollagén az 25 éves kortól arrafele folyamatosan csökken. 25 és 35 év között nagyon keveset, ilyen 0,5%-ot, úgyhogy nem lehet észrevenni, 35 és 45 év között 2%-ot, ez sem lehet már annyira észrevenni, viszont ahogy nagyon közel érünk a menopauzához, és közeledünk az 50 év fölé, ott már drasztikusan évente akár 30%-ot is csökken, és akkor az már nagyon meglátszik. Meglátszik úgy esztétikailag a bőrön, mint fiziológiailag a testen megérződik, ugye a kollagénre szükségünk van az izmainkra, az ízületeinkre is, ugye ez már befolyásolja a mozgás képességeinket is, úgyhogy általában itt van az a pillanat, amikor úgy igazából először feleszmélnek a nők, hogy most már itt valami komoly dolog történik.
1: Illetve ami még a mozgatórendszert érinti a kollagén veszteség mellett,

0: nagyban befolyásolja a testi, lelki és mentális egészségünket, és mint például az energiaszintünket, a kognitív funkciókat, az izmainkat, az, hogy magát az, hogy mennyire erősek tudunk lenni, az erőkifejtést, illetve az izomnak az építését. Úgyhogy ez is egy olyan hormon, ami fontos szerepet játszik abban, hogy hogyan fogjuk magunkat érezni testileg elsősorban, de lelkileg is, és mindezeket mozgással tudjuk egy kicsit segíteni ezeket a folyamatokat.
1: Még mielőtt belemennénk ebbe, még van egy rövid kérdésem arról, hogy miért szokták a nők másképpen megélni egymástól ezeket az időszakokat?
0: Nagyon sokat számít, hogy a perimenopauzás időszak, szóval a menopauza előtti 10 évedet, te az hogyan használtad fel effektív. Mert aki tudatos életmódja volt, odafigyelt a mozgásra, az étrendre, bizonyos étrendkiegészítőkre, ami nagyon tud segíteni, azért, hogy megőrizzék a testüket egy bizonyos szinten, ugye ilyen a kollagén például, vagy a kreatin, ami nagyon sokat tud segíteni a nőknek, és nagyon-nagyon sok tanulmány alátámasztja, hogy 30 évtől arrafele ezek a kiegészítők, ezek az életünk részévé kellene váljanak ahhoz, hogy nekünk megkönnyítsék majd az ezt következő időszakot, ami a menopauzával fog változni. Ez már indulásból az életmód, az már nagyon sokat számít, a genetika, ugye most már egyre több tanulmány azt is alátámasztja, hogy mennyi káros hatása van például a dohányzásnak, az alkoholfogyasztásnak, ami elöregíti a sejteket és felgyorsítsa az öregedést, úgyhogy ezek a nők általában a tanulmányok szerint több mint 2 évvel hamarabb megkezdik a menopauzás időszakokat, mert hogy sokkal hamarabb elérik azt az öregedési szintet minden szempontból. Általában ugye a dohányzásnak köszönhetően a csontritkulás is sokkal előre haladottabb állapotban van, még mielőtt ők a menopauzás időszakukba érnének. Úgyhogy az életstílus az nagyon-nagyon meghatározza azt, hogy ki és hogyan éli meg ezt az időszakot. Mi rendszeresen szoktunk eseményeket szervezni, ahol általában Eszter tart egy specifikus tornaórát, amit úgy hívnak, hogy Femkor, és ott mindig vannak meghívottjaink, nőgyógyászok, szakemberek, és az egyik ilyen eseményünkön volt egy élsportoló, aki több mint 55 éves volt, ha jól emlékszem.
1: Igen.
0: És ő például megosztotta az utolsó eseményen, hogy mivel az egész életét végig sportolta, mindig nagyon odafigyelt a minőségi proteinbevitelre, az alapanyagokra, általában mediterrán életmódot próbált folytatni, és ugye persze nagyon vigyázott arra is, hogy káros hatásoknak ne igazán tegye ki a testét. Neki ez az átmenet annyira könnyű volt, hogy szinte észre sem vette, mert ő már azelőtt, hogy ez az időszak megkezdődjön, ő abszolút mindent megadott a testének, amire szükség van ezekben a kritikus években.
1: Beszéljünk akkor a mozgásról és a masszázsról is, ami ezekben az időszakokban nagyon hasznos. Miért fontos, hogy a nők fizikailag aktívak maradjanak ebben az időszakban, illetve akármilyen mozgás előnyhöz viheti a nőket, ami ezeket az időszakokat illeti, vagy nem mindegy, hogy mi az az aktivitás, amit ők elvégeznek?
0: Itt elsősorban, amit szeretnék kifejteni, az, hogy mi is a szerepe az izomrendszernek. Mindamellett, hogy lokomotor szerepe van, tehát a mozgást biztosítja számunkra, nagyon fontos anyagcsere szerepet is tölt be. Tehát támogatja nagy mértékben az anyagcsere folyamatokat. A glükóz anyagcserét például, az, hogy hogyan reagál a szervezetünk az inzulinra, és a kutatások kimutatták azt, hogy minél több aktív izmunk van, annál jobban reagál a szervezetünk az inzulinra, ez azt jelenti, hogy meg tudunk vele előzni inzulinrezisztenciát például, illetve magát a cukorbetegséget is. És mivel ugye ez nagyon nagy kapcsolatban van az ösztrogénnal, ebben a periódusban, amikor már perimenopauzába érünk, és az ösztrogén szint az csökken, akkor ez a funkciója is csökkenni fog. Tehát az következik ebből, hogy minél több izmunk

0: van, mi annál jobban tudjuk támogatni ezeket a folyamatokat. Itt amit még fontos kiemelni, hogy a nők talán félnek ettől a dologtól, hogy sok izmuk legyen. És ez egy nagyon nagy tévhit, hogyha te mozogsz és arra dolgozol, hogy izomtömeget növelj, akkor te úgy fogsz kinézni, mint egy ilyen testépítő férfi. Ez nem így van, és nagyon nehéz izmot építeni nőként egyébként, és főleg ebben a periódusban nagyon nehéz. Szóval, ami kritikus tényező, az az, hogy mikor kezdjük el ezt az aktivitást. Fontos kiemelni, hogy bármilyen életkorban tudunk izmot építeni, és tudunk hatni a csontsűrűségre is. Viszont van egy olyan periódus, amikortól már nehezebb, amikor ezek az hormonszintek csökkennek, amik támogatják ezeket a folyamatokat, akkor teljesen logikusan következik az, hogy nehezebb elérni azt, hogy izmot növelj, vagy csontsűrűséget gyarapíts. És ezért ajánlott az, hogy abban a periódusban, amikor még ezek a hormonok támogatnak, sokkal nagyobb hangsúlyt fektessünk erre. És ez az a periódus, ez a periódus olyan, hát olyan 35-40-45 év között van, amikor még hangsúlyozottabban kell arra összpontosítsunk, hogy ezek a megfelelő elemek a mozgásprogramunknak a részei legyenek. És melyek is ezek az elemek? Ugye ez is egy óriási tévhit, hogy a nőknek nem való a súlyos edzés, a nőknek inkább ez az ilyen kevésbé intenzív, pilates, jóga, kardió edzés, ez az, ami úgy, amivel asszociáljuk a nőket. Viszont ez a megközelítés is megdőlt, hiszen izmot nem lehet építeni ilyen jellegű aktivitásokkal. Szükséges hozzá az izomnak a terhelése, a fokozatos progresszív terhelése, illetve a csontnak is szüksége van. Minden szövetnek megvan az a bizonyos stimulus, amire reagál. A csontnak például nagyon jól reagál az ilyen pliometrikus, az ilyen ugrásos gyakorlatokra, minden olyan gyakorlatra, ami váratlanul éri, több különböző síkú gyakorlatokra, egylábas gyakorlatok, tehát egyensúly gyakorlatok is, és a terhelésre. Az izom pedig erre a progresszív munkára reagáljon, tehát tulajdonképpen egyre többet kell dolgoztatni ahhoz, hogy az nőjön. És akkor ezt a legkönnyebben mi azzal tudjuk elérni, hogy a súlyokat is bevonjuk az edzésbe. Tehát ez egy óriási tévhit, hogy a nőknek nem szabad, sőt kell. Tehát ezt mutatja ki a tudomány is, hogy kötelezően a programunk része kell legyen a súlyzós edzés. És hogyha meg kell neveznem a programnak az elemeit, akkor elsősorban a mobilitással kezdeném. Az izületi mobilitás a legfontosabb, mivel hogyha nincs meg az izületi mozgásterjedelem, akkor nagyobb esély van a sérülésekre, illetve a krónikus izületi problémáknak a kialakulására, mint például egy artrózis. Úgyhogy a gerincvédelem, izületi védelem szempontjából nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni a mobilitás fejlesztésére. Ezt követi az izom erősítés, ami az izom erősítés és az izom tömeg növelése súlyos súlyok bevonásával. Fontosak a koordinációs gyakorlatok, az egyensúly gyakorlatok, hiszen nem csak a testet, hanem az agyunkat is próbáljuk ebben a periódusban edzeni. A légzésnek, a légzés gyakorlatok, amik egyaránt relaxálnak is, de megtanítanak helyesen például súlyt emelni, amivel megelőzhetünk problémákat, a mélyizmoknak, a gátizmoknak az egészségének a fenntartása, és nekünk is ez a FemCore programunk, amit már említett Szendi, mindezeket körülöleli és tartalmazza. Úgyhogy, ja igen, és az ugrások, ezt kihagytam. Tehát a pliometrikus gyakorlatok, ezek is nagyon fontosak a csontsűrűségének a megtartásában.
1: Nem úgy néz ki, mint ahogyan a nők legtöbbször elképzelik, hogy na, most el kell venni egy edzőterembe, és nehéz súlyokkal kell kezdeni, hanem igazából az egész egy fokozatos folyamat.
0: Mindenképp.
1: A rendszeresség az ilyenkor hasznosabb, mint az intenzitás? Erről mit lehetne elmondani a mozgás szempontjából?
0: A kettő együtt kell érvényesüljön, mert nagyon fontos az intenzitás is. Ha nem éred el azt az intenzitást, ami szükséges ahhoz például, hogy terheld az izmot, és ezáltal az izomtömeg növekedjen, akkor ez nem fog bekövetkezni. Viszont Gyakori probléma az, hogy a nők túlhajtják magukat, tehát ez a high intensity, magas intenzitású edzés, és csak ilyen jellegű edzéseket végeznek, ez sem a legjobb. Tehát ez túlságosan stresszeli a szervezetet, a stresszhormonok megnövekednek, nem reagál jól általában a szervezet. Szóval meg kell találni ezt az egyensúlyt. Az ajánlás az azt mondja, hogy érdemesebb 80%-ban ilyen kisebb intenzitású, alacsonyabb intenzitású gyakorlatokat végezni, ez nem tartja ki ugye a súlyos edzést, és 20%-ban a magasabb intenzitású edzéseket. A rendszeresség is nagyon fontos, amit itt ki kell emelni, hogy ahogy a hormonszint csökken, egyre nehezebb lesz a regeneráció, hiszen az ösztrogénnek van egy ilyen gyulladás csökkentő hatása is, tehát a regenerációs folyamat az meg fog nőni. Ez azt jelenti, hogy több időt kell hagyni arra, hogy regenerálódjanak azok az izmok, hiszen abból fognak táplálkozni, és az által fognak nőni és reagálni, és alkalmazkodni ehhez a helyzethez. Szóval mind a kettő nagyon fontos tényező, és ki kell tapasztalni azt, vagy egyedül, de érdemes szakember segítségét kérni, hogy mi az, ami a testünknek jó. Amit mindenképp meg kell jegyezni, hogy nem jó az, hogyha túlhajtjuk a testünket, és folyamatosan csak ilyen magas intenzitású szaladás, kardiális tréning, tehát hogy meg kell legyen az egyensúly, és minden egyes elemet, amit az előzőekben említettem, azt tartalmaznia kellene egy ilyen programnak.
1: Ugyebár ebben a korban elképzelem, hogy a nők panaszkodnak a fáradékonyságra, meg az energiaszintekre, hogy csak akkor így gondolkodnak azon, hogy de honnan, ha amúgy sincs energiám, hogy egy napot végigvigyek a sok teendővel benne, amivel találkoznak, akkor erre még rá kell tenni a sportot is. Hogyan lehet ezt a kiegyensúlyozatlanságot valahogy egyensúlyba billenteni, hogy a nők energikusak legyenek a mozgás által, illetve hogy tudnak hozzászokni ehhez, hogy mozogjanak?
0: Mindenképpen progresszíven, főleg, hogyha egy olyan nőről beszélünk, aki soha életében nem sportolt. Itt szintén megemlíteném a szakembernek a szerepét, tehát, hogy a soha életében nem sportolt, én gyógytornász, kinetoterapeutát ajánlanék az elejéhez, vagy olyan szakembert, edzőt, aki kifejezetten erre specializálódott. Az ugye köztudott tény, hogy a mozgás az az energiaszintet növeli, a pszichés, mentális egészségünkre is nagyon pozitív hatással van, szóval addig nehéz, ameddig megérezzük ezeket a hatásokat, és onnantól kezdve szerintem ezzel nem kellene gond legyen, de valóban nagyon nehéz olyannak, aki soha életében nem sportolt, hogy ezt beiktassa a programába, és általában olyankor következik ez be, amikor már valami probléma jelentkezik, és ez megköveteli azt, hogy elmenjen egy szakemberhez. Hát nyitottnak kell lenni, el kell határozni magunkat. Szerintem az edukációnak van nagyon fontos szerepe, úgyhogy mi is ezen dolgozunk, és ezek a műsorok is ezzel a céllal születnek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó úton haladunk.
1: A masszázs is egy jó összetevője ennek az időszaknak, ugyebár segíti a nőket a perimenopauza és a menopauza idején. Pontosabban hogyan, mi a szerepe a masszázsnak, hogyan segíti a nőket?
2: Az első és az egyik legfontosabb szerepe az az, hogy segíti őket a stresszel jobban megbirkózni. Ugye a stressznek köszönhetően szomatizálja a testük is, az ugye hátfájdalommal, izomfeszüléssel járhat, ugye itt is lassulhat a nyirokrendszer, pláne hogyha egy olyan nőről beszélünk, aki nem mozog. Általában azt szoktuk észrevenni, hogy minden masszázs után egyre jobban érzi magát, jobb kedve van, ugye a menopauza időszak alatt drasztikusan romlik az alvás minősége is, ami kihat a kedély állapotára is, és azt lássuk, hogy azok a nők, akik rendszeresen járnak masszázsra, rendszeresen tornásznak, az alvás problémájuknak egy részét is megoldják, és a kedély állapotuk nagyon-nagyon sokat változik pozitív irányba. Fontos az, hogy türelmesek legyünk a saját testünkkel szemben, mert ebben az időszakban ugye minden folyamat egyre legyengül. Az ösztrogénnek hatalmas szerepe van, az ösztrogén befolyásolja többek között az oxitocin és a dopamin szintünket is, szóval amikor ez csökken, az kihatással van arra, hogy hogyan érezzük magunkat, mennyire vagyunk motiváltak, hogyan reagálunk bizonyos szituációkban, szóval óriási hatása van, és ameddig ezt mi megtanuljuk tudatosan, amennyire lehet kezelni, és kihasználni azokat az előnyeket, például ugye, ami a sport és a masszázs is adhat, azok a mikro pillanatok, ami segíti az oxitocin, a dopaminnak a növekedését, és amik segítenek a szervezetet felkészülni, hogy jobban megbirkozzanak evel az állapottal.
1: Hogyan tudják a nők kiegyensúlyozottan alkalmazni a pihenést? Ugyebár beszéltünk arra, hogy nagyon fontos, hogy a nők mozogjanak, ez az energiaszinteket is változtatja, de amikor egy nő, aki nem sportol sokat, nehezére esik az is, hogy mozogjon, nehezére esnek a mindennapi teendők, és akkor valahogy ebben a pihenési állapotban, vagy azt érzi, hogy erre van szüksége állandóan pihenni, aludni, de igazából mi az egyensúly a pihenés szemszögéből ebben a témában? Tehát, hogy mikor hasznos a pihenés egy jó sport után, vagy hogy egészíti ki a pihenés a sportot, a masszást, hogy lehetne erről egyensúlyozottabban gondolkodni?
2: Én erre általánosan válaszolnák, a pihenés és a minőségi alvás az életünk minden szakaszában egy elengedhetetlen folyamat, mert ez idő alatt regenerálódik a testünk. Szóval nagyon fontos, hogy azokat az időintervallumokat, amikor a legminőségiben tud a testünk pihenni, azokat betartsuk. Hogyha szükséges, akkor erre már egy ilyen kisebb rutint kialakítani, hogy elalvás előtt fél órával, egy órával lelassuljunk egy kicsit, figyeljünk arra, hogy például meleg fény legyen a szobában, ne hideg fény, a telefon vagy a tévé helyett inkább olvassunk valami kellemeset, ami segít minket nyugtatni, mindenképpen hallgassunk a testünknek is a jelzéseire. Én személy szerint úgy vettem észre, hogy ebben az időszakban a sport a nap első felében jobban működik, mint a második felében, de nem kizárt délután sem. Az alvás az legyen egy fontos része, de ne vigyük túlzásba. Szóval találjuk meg azt az egyensúlyt, ahol aktívak tudunk maradni, és produktívak, amennyire ez az időszak engedi, és találjuk meg azt az új egyensúlyt, ami segít, hogy működik, képesek legyünk. De semmiképpen ne áldozzuk fel a minőségi alvást, szóval arra nagyon-nagyon oda kell figyelni.
1: Ez a két időszak a nők hangulatát, lelkiállapotát is befolyásolja?
2: Mindenképpen, ugye, ahogy mondtam, az ösztrogén az befolyásolja a boldogsághormonjainkat, az oxitocin, dopamin, szóval azok, hogyha csökkennek, akkor az egyértelműen hatással van a kedélyállapotunkra, a lelkiállapotunkra. Úgyhogy azért is kell megtalálni azokat az extra programokat, amik segítik és serkentik ezeket a hormonokat, hogy kompenzáljuk ezt a veszteséget, és hogy tudatosan próbáljuk ezen az időszakon átsegíteni a testünket.
1: Hogyha egy nőnek egy olyan élete van, amiben jelen van a mozgás, de nem tudatos mozgás szempontjából, tehát nem jár edzeni, hanem nem tudom, a fizikai munkát végez nap, mint nap, akkor ő hogy tudja egyeztetni ezeket az ajánlásokat, amiket ti most itt elmondtatok? Szüksége van arra, hogy pluszba mozogjon, vagy nem? Mit kell kiegészítsen, mit nem kell? Tehát, hogy vannak azért nők, akik ilyenfajta életstílust is még élnek itt országunkban, és az ők esetükben hogyan lehet személyre szabni az ajánlásokat?
0: Általában ezeknél a nőknél nem probléma a csontsűrűség, de hát főleg akik fizikai munkát végeznek és emelnek is súlyokat, viszont itt a minőségi mozgásra kell a hangsúlyt fektetni, tehát egy regeneráló terápiás jellegű mozgásformát választanék kiegészítő mozgásként. Ez nem zárja ki az erősítő edzéseket sem, viszont nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy hogy az izületeket, az izületeknek a mozgásterjedelmét például javítsuk, hogy a terhelést a túlterhelt területeken csökkentsük, megtanuljuk a helyes emelést, a helyes mozgásokat, úgyhogy ott egy picit másabb lesz mindenképp, de itt szintén a szakember szerepe nagyon fontos lesz abban, hogy meghatározza, hogy mire van szüksége.
1: Ugyanakkor ezeket a nőket a masszázs jobban tudja segíteni abban, hogy ellazuljanak, és hogy a pihenés részét jobban alkalmazzák az életükbe, ami aztán másnapra felkészítse őket arra, hogy új erővel neki kezdjenek a napnak?
2: Mindenképpen igen. Azt látom, hogy ez az első lépés általában, amit szoktak tenni felénk. Sokkal könnyebben és jobb kedvel eljönnek masszázsra, mint tornára a legelején, ameddig meg nem értik, hogy ezek a funkciók mennyire fontosak és mennyire kiegészítik egymást. Egy nagyon jó masszázs az nagyon sokat tud segíteni azon, hogy úgy mentálisan, mint fizikailag sokkal jobban érezze magát kipihentebben. Ugye a masszázs az segíti az alvás minőséget is, úgyhogy ott például akinek egy délutáni masszázsa van, az általában jó irányban befolyásolja az alvás minőségét is. És igen, mindenképpen azt látom, hogy már az a tény, hogy apró lépéseket tettek afelé, hogy ők már jól érezzék magukat, az jó hatással van a mentális és a lelki állapotukra is. És onnan már tényleg effektív egy ajtó válassza el, hogy megtegyék a következő lépést is, hogy a tornát is bevonják az életükbe.
1: Volt már olyan sikerélmény, vagy sikertapasztalat pácienssel személlyel, aki nagyon sokat fejlődött ilyen téren? Tudnátok esetleg pozitív tapasztalatokat is mesélni?
0: Hát szerencsére én ezt nap mint nap tapasztalom. De legjobban azokat az eseteket szeretem, akik most így visszatérve a terhességre, terhesség alatt kezdenek el kicsit aktívabbak lenni, és terhességük után, szülés után a legjobb formájukba kerülnek, és a legerősebb formájukba kerülnek, és súlyokat kezdenek el emelni, mindannak ellenére, hogy az elején nagyon tartózkodtak tőle, és van is ilyen anyuka csoportunk, ahol hát óriási fejlődést értünk el, és kifejezetten ezen a területen én nagyon szeretem azt látni, amikor már úgy megérzik a nők a megfelelő mozgásnak a hatásait, és nem kell már őket noszogatni, hogy jöjjenek, hanem előre egy hónappal meg vannak csinálva a programálások, mert annyira érzik, hogy szükségükre van rá, segítik őket ezek az aktivitások, és ezt nagyon jó érzéssel nézzük és követjük. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretek nőkkel dolgozni, és látni azt, hogy tényleg milyen pozitívan tudunk hatni az ő életükre.
2: Gyakran halljuk azt a nőktől, akik ugye rendszeresen járnak, hogy most már nem tudják az életüket elképzelni ezek a programok nélkül is, hogy most már annyira fontos számukra, ugye, ahogy mondta Eszter, hogy előre programálnak sok időre, hogy már tudja a férje, tudja a kollega, hogy ezen a napon, ebben az órában, minden héten őt ne zavarja senki, mert ez az óra, ez az övé, és hogy ezt ő magára fordítsa, és hogy végre újra kezdik prioritizálni az egészségüket a nők, ugye ebben a korosztályban általában már a gyerekek nagyok, igen, és azt látom, hogy most már akik belekóstoltak, és a nehezén túl vannak, mert például a tornával is sokan úgy vannak, hogy jaj, egy porcikám se kívánja, hogy eljöjjek, de miután vége van a tornaórának, olyan boldogan mennek el, és annyira fel vannak töltődve, és miután megérezték ezt az érzést, hogy mit tud csinálni egy-két óra ilyen foglalkozás a testükkel, utána már az a motivációjuk, hogy hétről hétre újra és újra eljöjjenek, és újra időt szakítsanak magukra. És ezt jó érzés látni. És ugye, ahogy mondta Eszté is, gyakran látunk olyan nőket, akik ebben az időszakban vannak a legjobb formájukban, szóval ezért szoktuk ösztönözni a nőket, és azok az anyukák, akik például már prenatál időszakában megismernek minket, mi már őket felkészítjük ezekre a szakaszokra is, ami következik, úgyhogy ez a korosztály már sokkal tudatosabban fog ezen a folyamaton végigmenni, de azok a nők is, akik későbben csatlakoztak be, azt látom, hogy abban a pillanatban, amikor tudatosítsák magukba, hogy még mindig mennyi mindenre képes az ő testük, egy effektíve egy új életet kezdenek, és nagyon sokan elmondják, hogy úgy érzem, hogy sokkal jobb formában vagyok, mint ezelőtt 5 éve. Persze ezért dolgozni kell, és időt kell ebbe belefektetni, de lehetséges is. Mindenkinek ajánlom, hogy ezt az érzést megérezze. Szóval ne veszíts el a reményt azért, mert a végére ért egy biológiai folyamat, mert itt még nem állt meg az élet. Itt kezdődik az életednek a második fele.
1: Személyesen ezek a sikerélmények nektek mit üzennek, akár a női testről, az alkalmazkodó képességéről? Van-e olyan üzenet, amit ti is kikivesztek ezekből a tapasztalatokból, amiket a nőkkel megéltek?
2: A női test az nagyon erős, nagyon adaptív minden hormonváltozásra és minden életfolyamatra. Azt látom, hogyha tudatosan és stratégiailag készítsük fel, akkor semmilyen probléma nélkül bármilyen változáson nagyon könnyen átmennek.
0: Nekem személy szerint nagyon motiváló látni ezt, hiszen nekem még nincs személyes tapasztalatom az anyasággal, illetve ezzel a periódussal, amit látok, és most már tudom jól, hogy nagy kihívás, de nagyon motiváló azt látni, hogy a nők bármire képesek tulajdonképpen, de hát mind a mellett, hogy már a második hónaptól dolgozik, és még van 3 gyereke, még mind a mellett eljön hozzánk is, és mind a mellett még jól is néz ki, és energiát fektet abba, hogy az egészségébe, a fizikumába, úgyhogy ez rendkívül motiváló, és egyelőre én nem tudom elképzelni, hogy ezt hogy lehet véghez vinni, de látva ezeket a nőket, azért pozitívan állok ezekhez a dolgokhoz.
1: Hogyha egy nő a mai adás során eldöntötte az, hogy szüksége van mozgásra az életében, szeretne ezen változtatni, vagy arra, hogy ő is egy ilyen pozitívan élje meg a mozgást, a mozgásformát, akkor mit tanácsolnátok neki, mi legyen az első lépése, milyen irányba induljon el?
0: Én amit tanácsolnék, az vagy valamilyen kicsit gyengédebb mozgásforma, és itt nagyon hasznos tud lenni például a pilates, a jóga és hasonlók, tehát ezekkel meg lehet alapozni, hiszen itt a légzéssel is foglalkoznak, a mélyizmokkal, a törzsizmok erősítésével, úgyhogy ezek nagyon jó mozgásformák, vagy itt újra szó esett a gyógytornászról, hogyha egy kifejezetten egy szakemberrel szeretnének elkezdeni dolgozni, de szerintem megfelelő lehet elkezdeni, akár pilátesszel, jogával, és aztán ezt érdemes tovább vinni, mint ahogy már erről beszéltünk.
2: Úgy gondolom, hogy minden nő jó tudja, hogy soha nem késő változásokat hozni, ne várjon, ne csináljanak drasztikus változásokat, szóval csak apró léptekkel próbálják az életminőséget napról napra változtatni. Azért, hogy könnyebben tudjanak adaptálódni, sokkal természetesebb legyen számukra, és sokkal könnyebben tudják ezeket a változásokat behozni az életükbe.
1: Hogyha valaki érdekelt abban, hogy megtaláljon titeket, akkor ezt milyen úton, módon tudja megtenni? Találhat-e esetleg releváns és hiteles információkat úgy a mozgásról, mint egyéb tanácsokról?
2: Igen, hogyha szeretne személyesen eljönni hozzánk, akkor megtalál minket Kolozsváron a Kálea Turzi 34 szám alatt. Egyre több anyagot is felteszünk, úgyhogy az Instagramon nagyon sok anyag már megtalálható, programjainkról is. Évente több külső eseményt is szervezünk, amelyre jöhetnek résztvevőként, úgyhogy ha követnek minket, akkor valószínűleg fogják látni ezeket a változásokat. A menopauzás időszakra még nincsenek online anyagjaink, következik az is hamarosan, de a pre- és a posztnatális része már online is vannak kurzusok, amik elérhetőek, a szájtunkon az is megtalálható, és remélem, hogy rövid időn belül meg lesz ez a kiegészítő program is, hogy online elérhető legyen bárki számára.
1: Sok sikert kívánunk nektek ebben a folyamatban is. Azt gondolom, hogy nagyon fontosak ezek a témák, fontos, hogy ezekről beszámoltatok nekünk, hogy segítek minket, nőket fejlődni ilyen téren, és kívánom azt, hogy segítsen az Úr, hogy minél több dolgot megvalósítsatok, és hogy egy valós befolyást tudjatok elérni a nőknek az életében. Köszönöm, hogy itt voltatok, és szeretettel visszavárlak még a stúdióban, ugyebár most legutóbbi időben két témát érintettünk, ami fontos a női élethez, de ezen kívül még rengeteg van, amiről beszélgethetünk, és hiszem azt, hogy nagyon jó lesz lenne egy beszélgetés ezek keretén belül is. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük a meghívást.
1: Köszönöm önöknek is, hogy jelen voltak a mai adásban, hogy végigkövették. Két vendég meghívottam volt, akikkel együtt a mozgást és a masszást elemeztük. Azonban ma a női életnek egy másik szakaszában, a perimenopauza szakaszában és a menopauza szakaszában elemeztük a jótékony hatásait ezeknek. Folytos Szende és Kállai Eszter volt itt a stúdióban, akiknek hálásan köszönöm a segítségüket. Hiszem azt, hogy olyan információkat adtak át nekünk, amelyekről nem sokat hallunk, nem sokat szeretünk beszélgetni, de amelyekről fontos és jó beszélgetni, és fontos tudatosságot elérni az életünkre nézve. Amennyiben tetszettek ezek a beszélgetések, szeretettel visszavárom önöket, hiszen lesznek még a női testről, a női életstílusról fontos és hasznos adások. Mindaddig minden jót és sok egészséget mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.
3: 73. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, Ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk, ami álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én le!

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

0: Reménység hangja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A következő percekben dr. Szigeti Jenő Pál Filippi beliekhez írott leveléről szóló előadás sorozatát hallhatják. 12. előadás. A gondoskodó gyülekezet.
1: Babits Mihály verse. Zsoltár férfi hangra. Tudod, hogy érted történnek mindenek. Mit búsulsz? A csillagok örök forgáson néked forog, és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog a te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem, benned a cél, és nálad a kulcs. Madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket, hogy benned teljesedjenek. S korok történetét szerezte mesés könyvedül, s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet. Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát? Mind te neked. És kinek kevert sorsokat, és örömet, és bánatot, hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott annyi bús szerelmeket, szerelmek bűnét és gyászát? S hogy bűn és gyász egysúlyú legyen, eleve elosztott számodra szépen derűt és borút, sorsot és véletlent, világ nyomorát, ínséget, háborút, mindent a lelkedre mért öltöngyanánt. Úgy van, eónok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked legyen, császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút, amit meg kellett kapnod, és világok vihara fút a te bűnös lelkedért. Mert ne gondold, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak. Mert, mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb részed énedből, s nem ismered föl sorsod, és csillagod tükörében magadat, és nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak, és nem tudod, hogy messze napokban tennen erőd ráng, és a planéták félrehajlítják pályád előtt az adamant rudakat.
2: Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Eljutottunk Filippi levél utolsó szakaszához. Lényegében egy nagyon egyszerű levélről beszéltünk 12 alkalommal, és első pillanatra bizonyára ti is úgy gondoltátok, hogy erről a rövid levélről csak úgy lehet ennyi mindent elmondani, hogyha valamit belemagyarázunk. Hogyha megfigyeltétek, én alig-alig említettem más ige helyett, csak a Filippi levelet, és minden nap úgy mentem haza, hogy egy kicsit adós vagyok. Mi ennek az adósság érzésnek a titka, ezen gondolkodtam. Valahol a Filippi levélnek az a titka, ami a többi páli levélnek is. Van egy alkalom, ennek a levélnek az az alapvető alkalma, hogy Pál fogságban volt, elküldték a filippiek a maguk adományát az apostolnak, egy testvérrel, aki megbetegedett, és Pál tudósítja a gyülekezetet, hogy nincsen semmi baj, vége felé jár a fogsága, kiszabadul, tele van örömmel és bizakodással. Hogy lesz egy ilyen egyszerű helyzetből, ami velünk is nagyon sokszor történik, jó lehet, nem biztos, hogy fogságban vagyunk, vagy nem biztos, hogy börtönben vagyunk, de fogságban nagyon sokszor. Történik velünk valami nagyon hétköznapi dolog, és erről tudósítást mondunk, vagy írunk valakinek, hogyan lehet ebből evangélium hirdetés. Mert valahol a mai kereszténységnek ott van a baja, hogy mi úgy próbálunk az életről gondolkodni, hogy van ennek egy szent része, és van egy profán része. Van, amikor prédikálni kell, amikor istentiszteletre kell menni, amikor mi lelki életet élünk, és aztán ezek a rövid kis intermezzók elmúlnak, és jön a tényleges élet, a valóságos élet, és ebből a tényleges és valóságos életből meg hiányzik az evangélium. Hogy lehet a mi leghétköznapibb életünk evangélium hirdetés? Ez Pál leveleinek a titka. Pált nagyon sokszor, sokféleképpen, sokféle véleménnyel illették a történelem során. Múltkor gondolkodtam róla, hogy meg lehetne írni a teológia történetét úgy, hogy a Pál kérdés a teológia történetében hogy zajlott. Volt, amikor nagyon fontos fordulatok, teológia történeti fordulatok kötődtek Pál nevéhez, és volt, amikor egy Pállal ellenséges hangulat uralkodott el a teológusok körében is. Gondoljunk, ha elkezdhetjük ezt az ókorba, második század elején Pál teológiája volt az iránymutató, és amikor jöttek azok a hitvédők, az apologéták, akik védeni akarták a keresztény hitet, akkor Pál fokozatosan háttérbe szorult, mert túl konzervatív volt. Az apologéták nagyon simulékony, nagyon nagy áldozatokra is képes, hitéhez képest. Ugyanakkor Szent Ágoston, vagy Augustinus, ugye latinos formában, aki az ókori teológiának a nagyja volt, nagy összefoglalója, a római levelet fedezte fel. Híres megtérési élménye kapcsolódik hozzá, ő ugye nagy rétor volt, városi tisztviselő volt, nagy karriert futott be, de belül érezte, hogy üres, és egyszer csak egy hangot hallott, és azt hallotta a szomszédból valami gyerekjátéknak a zaját, hogy toll-e lege, vedd és olvasd, és felkapta a római levelet, és azon keresztül szólt hozzá az Isten, és Szent Ágoston egész élete a római levélre épül. Ugyanezt el lehet mondani Lutherre is, az ő története ismertebb. Ő is a római levél magyarázata során jutott el a reformátori felismerésekig. Vagy az első világháború vérzivatarában, amiben egy Radke nevezetű nagyon híres teológus szerint a kereszténység vérzett el, volt egy svájci lelkész, Karl Barthnak hívták, ő lett a 20. század leghíresebb teológusa, aki a római levél fölé hajolt, és ebből próbálta megérteni, hogy abból a kátyúból, amiben bejutott az a kereszténység, aki mind a két oldalon megáldotta a fegyvereket. Az a kereszténység, aki korábban, amikor Barth még teológiára járt, azt kezdte hinni, hogy az Isten országát itt etikai eszközökkel fel lehet építeni, csak meg kell téríteni a világot, csak meg kell tanítani a jóra az embereket, és hogyha a jót tudni fogják az emberek, akkor egyszerre a bűn el fog tűnni erről a földről, és majd akkor belenövünk az Isten országába. Erre jön az első világháború, ahol az első számú vesztes a kereszténység. Hitelét vesztett lett. Merre tovább? Barth Pál leveleihez fordul, elsősorban a római levélhez, és ebből indult el valami olyan hatás, amelyik egészen máig ér. Most a századforduló idején megint vannak teológusok, akik azt mondják, a Pál az túlságosan kockásan gondolkodik. Kicsit liberalizálni kellene. Nekem az a meggyőződésem, hogy nekünk mindig vissza kell térni Pálhoz. Nem csak azért, mert a Szentírásnak egy nagyon fontos pillére a Pál leveleinek a gyűjteménye, hanem Pálnak abban van a titka, hogy Pál tud valamit, amit a kereszténység mindig hajlamos elfelejteni. hogyan lehet a leghétköznapibb élethelyzetekben megélni az evangéliumot? Hogyan lehet a köznapi kereszténységet élni? Mert mi keresztények mindig ünnepelni szeretnénk, egy kicsit ünnepeltetni magunkat. Mi keresztények mindig szeretnénk valami reprezentatívat mutatni, a nagy dolgok igézetében élünk, és azt gondoljuk, hogy akkor van a kereszténységnek ereje, hogyha az emberek azt mondják, hó, csodálatos, ide figyeljetek, ilyenek a keresztények, és elfelejtkezünk arról, hogy az evangéliumnak az igazi titka az a hétköznapokban van. Most szándékosan nagyon kicsi dolgokat fogok mondani, meg kell tanulni többek között megköszönni is keresztény módon. Megkérni is keresztény módon. Vagy ha még jobban profánul mondom, meg kell tanulni a rántást is keresztényül kavarni. Meg kell tanulni keresztény szomszédnak lenni, keresztény munkatársnak lenni. Meg kell tanulni keresztény módon a mindennapokban élni és járni. És ebben Pál egy nagyon fontos példasort hagyott ránk a levelekben. Ezekben a levelekben, ha egy kicsit mélyre ásunk, nem egyszerűen tanítások vannak, hanem minden tanítás mélyén ott vannak azok az élethelyzetek, amelyekhez hasonlók ott vannak a mi életünkben is. Mit jelent ebben az élethelyzetben látni, és ez egy nagyon fontos dolog, és mit lehet ebben az élethelyzetben kereszténynek lenni? Megélni a kereszténységet. Keresztény módon járni. Keresztény módon megélni az élet apró hétköznapi dolgai. Ez Pál levelének a titka. Ebben a szakaszban most Pál visszatér a levél végén arra a gondolatsorra, amiért tulajdonképpen a levelet írta. Adományokat kapott, ezért a börtönben nem éhezett tovább, és ezeket az adományokat most meg kell köszönni. Nagyon profán helyzet, nem? Nagyon könnyen ebből a levélből egy ilyen hálálkodó irat lett volna. Ó, de nagyszerűek vagytok, te szépek, de jók. Ilyeneket szoktunk mondani. Jaj, milyen jó nekem, hogy ti adtatok, olyan rendesek és helyesek vagytok. De semmi ilyen udvariaskodás nincs ebben a levélben. Olvassuk el ezt az utolsó befejező szakaszt, mondom csak a befejezés, áldás, kívánás marad majd. 10. verstől a 20. versig a 4. fejezetben. Filippi 4, 10-től így olvasom az igét. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre, mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok. Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Macedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem állt velem kapcsolatban, csak ti egyedül, mert egyszer másszor Tesszalonikába is küldettek szükségeimre, de nem mintha ajándékot kívántam, hanem azt kívántam, hogy bőségesen kamatozzék az a javatokra. Átvettem mindent, és bővelkedem. El vagyok látva, miután megkaptam Epafroditusztól, ami tőletek jött, olyan kellemes illatként és kedves áldozatként, amely tetszik az Istennek. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket, az ő igazsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban, a dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön örökké. Ámen. Lényegében, ha felületesen olvassuk, akkor ez az ige sor egy köszönet. De nagyon furcsa ez a köszönet. kitől kapott itt ajándékot az apostol? Ha felületesen nézzük, akkor a gyülekezettől. És kinek köszöni meg az apostol ezt az ajándékot? Ha felületesen nézzük, akkor a gyülekezetnek, de hogyha kezdünk elmélyedni a mondatokban, akkor valami másról van itt szó. És ez a valami más az érdekes. Pál túllát a gyülekezeten, ellát Istenük. Lényegében Pál nem a gyülekezetnek köszöni meg, amit kap, hanem a gyülekezetnek elmondja, hogy hálás az Istennek értük. Nagyon érdekes módon nem az adományért hálás, hanem ő, Pál, hálás az Istennek a gyülekezetért, és örül, hogy a gyülekezet neki adhatott. Nem azért, amit kapott a gyülekezettől, hanem azért, ami a gyülekezet lelkébe történt, amikor a gyülekezet adott. Ez egy egészen más szemléleti mód.

regénybe, tán, vagy novellába, nem emlékszem rá, még mikor angolul tanultam, egy nagyon érdekes mondatot. Egy pappal vitatkozott valaki, nem emlékszem, csak nagyon halványan a történetre, és nem is tudom megmondani, szégyen és gyalázat, hogy hát Somerset Maugham novella volt talán, de nem emlékszem már, hogy ki írta. Vitatkozott a pappal, és odavágta a papnak, aki kért valamire, valami adományt, hogy hagyjon békét engem, mi tartjuk el az Istent, pedig az Istennek kellene eltartani minket. Sose fogom elfelejteni ezt a mondatot. Mi tartjuk el az Istent? Ugye ez egy nagyon általános valami, hogy mindig csak adni, adni, adni kell. Mindig csak adni, adni, adni kell. És most nézzük meg, hogy itt miről van szó. A gyülekezet küldött, ez a felszíne, és Pál megköszöni. És kiderül, hogy Pál nem ezt az egyszerű utat látja, hanem egy egészen más dolgot lát. Pál azt látja, hogy Isten adott neki, és Pál azt látja, hogy Isten valamit csinált a gyülekezet lelkével, aminek a következtében ő nem a gyülekezettől, hanem Istentől kapott valamit, nem? Vagyis Pál úgy látja az egész életet, benne a maga életét, benne a gyülekezet életét, hogy az életben nem azok történnek, amiket én teszek, vagy a másik. A kereszténység egész történetének, vagy az egész új szövetségnek, vagy az egész Bibliának. Valahol mindig ott van a nagy kulcskérdése, ez az ember egész üdvösségének az Achilles sarka, ahol sebezhetőek vagyunk, hogy mindig az ember cselekvése kerül az Isten cselekvése elé. Mindig azt hisszük, hogy abban van az üdvösség titka, vagy az viszi előre az egyház ügyét, vagy az oldja meg az élet kérdését, ha én valamit teszek az Istenért. Dörgedelmes prédikációkat mondunk, hogy emberek, tegyetek valamit az Istenért. És itt van a nagy baj. Pálnak a látásmódja más. Pálnak az a látásmódja, hogy ami velem történik, az nem véletlen. Hogy te velem akár jó, akár rossz az, valamit csináltál, az nem véletlen. Ugye ebben a levélben arról van szó, az első fejezetre visszaemlékezünk, hogy Pál fogságba jut. Életveszedelemben van. Bebörtönözték igazságtalanul az evangélium ügyéért. Én minimum azt mondtam volna, hogy hát ez azért mégiscsak borzalmas, hogy engem bebörtönöznek az evangélium ügyéért. Hát a sátánra kénkővel égő tüzes tóba való szenvedésére gondoltam volna állandóan. Ehelyett Pál azt mondja, hogy ez mindez Isten akaratából volt, és az evangélium javára válik, nem? És örül Pál, hogy a császár házába is eljutott az evangélium, azt mondja, hogy ha engem nem börtönöznek be, akkor a császár házába nem jut el az evangélium, ez Istennek egy csodája volt, hogy engem bebörtönöztek. És csodája az Istennek az, hogy én most megszabadulok, és elmondja azt, hogy szívesen letette volna az életét, mert jobb lett volna abba hagyni a szenvedést, de azt mondja, hogy megértettem, hogy értetek még, itt kell maradnom, mert dolgom van köztetek. És így lesz ez a börtönből írott levél az öröm levele, nem? Visszatérő kulcsszava mindig az öröm, az öröm, az öröm, az öröm. Itt is, ha megnézzük, úgy kezdi. Nagy voltam az örömöm az Úrban. Mai ember így kérdezne, mit örömködik ez a Pál? Hát börtönben van. Munkabíró ember, és rá van szorulva a gyülekezet kegyadományára, a tábia tartja el, hogy így mondjam. Mit örül ez a Pál? Mi ennek az öröm?

ennek a titka? Pál annak örül, hogy amikor megjön az ajándék, akkor nem azt nézi, hogy jaj, de hasznosat, jót, vagy sokat, vagy keveset, vagy mit küldtek a gyülekezet tagjai, hanem az emberi cselekedeten túllát az Istenig. Mi azért nem látjuk az Isten cselekedetét 21. századi emberek, mert a különböző emberi cselekedetek mögött nem látjuk meg, hogy Isten cselekszik. Ma is a másik szeretetén, ma is a felénk irányú gyűlöleten, sőt talán a közömbösségen keresztül is szól az Isten. És Istennek ezt az üzenetét mi nem tudjuk venni. Mi nagyon sokszor ilyen vészkiárat Istenben hiszünk. Úgy szoktam én ezt mondani, hogy ja Istenem, keresztények vagyunk. Mi azt mondjuk, hogy Uram, te látod, ez ilyen, ez olyan, ez amolyan, ez meg ezt csinálja, ez meg azt csinálja, ez is a hitemet gyengíti, az is a hitemet gyengíti, ez is tönkreteszi, mert itt nem lehet bízni senkibe, és csupa igazat mondok, nem tévedek. Csak van egy kérdés, amit nem teszek fel. Hol van az Isten? Nincsen az életemben? Ő megígérte, ez volt Jézus utolsó ígérete, a legbiztosabb ígérete. Imén ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig, igaz ez? Te életedben igaz ez? Te erre kötöttél szövetséget, nem? És látod az Istent? A rosszba is, meg a jóba is. Miért nincs a 21. századi embernek tapasztalata az Istennel? Mert száműztük az Istent a mindennapokból, nem? Én ezt a levelet úgy írtam volna meg, hogy megköszönöm a gyülekezetnek. Pál meg azt mondja, hogy én azért örülök, mert az Úr titeket felbuzdított arra, hogy nekem adjatok. És itt mond egy nagyon érdekeset, és ebben is nagyon nagy érdekes dolog van, mert gondoskodtatok volna. Az első az, ami nekem itt rögtön eszembe jut, hogy figyeljük meg, Pál nem kioktat, hanem Pál bízik a gyülekezetbe. És itt most hagyjálok meg egy pillanatig. Miért nem tudunk mi többet segíteni a lelki élet fejlődésében egymásnak? Azért, mert nem mondjuk meg keményen, mint a jégverése egymásnak, hogy te ilyen vagy és olyan vagy? Térj meg, mert ha nem térsz meg, akkor a kénkövel égő tüzes, tudjátok. Úgy gondolom, hogy nem itt van a baj. Mi azért nem tudunk egymásnak segíteni, mert két betegségünk van. Az egyik az, hogy a bizalmi válság abban mutatkozik meg, hogy nem tudjuk a jót feltételezni egymásról, nem? Vizsgáld meg magad. Tudod a másikról a jót feltételezni? Gondolkodj. A másik pedig, Isten alkalmakat teremt, és mi elmulasszuk az alkalmakat. Nagyon furcsát fogok mondani. Az egyik legnagyobb bűn, amit az Isten ellen elkövet az ő népe, az az, hogy az Isten által teremtett alkalmakat, amik ott vannak az életünkben, amik tálcán kínálják a bizonyságtétel lehetőségét. Ezeket elmulasszuk. Itt van a baj. Helyette marad az, hogy feltételezzük,
a rosszat. Mi így írtuk volna ezt a levelet, hogy hát igen, igen, szép, hogy végre eszembe jutottatok, pedig én a ti üdvösségetekért mit tettem, meg hát korábban küldtetek, most teljesen elfelejtettétek, na végre, végre megmozdult a lelkiismeretetek, és elküldtétek a ti vacak ajándékotokat, ugye? Én ezt írtam volna. Pál meg azt mondja, hogy már régebben tettétek volna, mert nem volt alkalmatok. Most felismertétek az alkalmat. Nem tételezi fel a rosszat. Mi mindig úgy akarunk okosak lenni, hogy előre bizalmatlanok vagyunk. Előre feltételezzük a rosszat. Nekem a Jóisten nagyon kemény leckét adott az életembe ezzel kapcsolatban. Ebbe a gyülekezetbe történt, én itt voltam segédlelkész valamikor 1965-ben. Nagyon kevesen vannak, hát persze vannak Feri bácsi, ugye amikor gyerek voltam, már akkor bizottsági tag volt, Galvóci Feri bácsi, de talán erre nem emlékeznek sokan. Nagyon feszült időszak volt, és egy értesebb prédikátor mellett voltam segédlelkész. És a főnököm, mondjam így, nem akarok neveket mondani, mert azért sokan tudjátok, hogy ez hogy volt, kint volt, mi volt, mi úgyis ki fogjátok találni. Egyszer behívott, és azt mondja, te Jenő, őszinte választ kérek tőled. Mondom, igen, mondjad, hát nagyon szívesen. Te iszol? Mondom, igen, vizet, más nem. Aztán nem úgy kérdezem. Te alkoholt fogyasztol? Mondom, hogy nem. Nem tudom. De azért, mert tele van ezzel a gyülekezet. Mondom, nem tudom, én nem. Nem. Eltelt egy két hét, főnököm azt mondja, hogy hát ezt most ki kell vizsgálni. Hát már most tizedik ember, akitől hallom. Te kocsmába jársz. Nem tudom, hát vizsgáljuk ki. Leültettek a bizottságba, hívták sorba azokat, akik mondták. Jött az első, és azt mondta, ó, én nagyon szeretem a szigeti testvért, de. Na, tudtam, hogy amit elől mondanak, az a púder, most jön a lényeg, a de. De én ezt nem tudom, csak hallottam X testvértől. Jó, hát akkor hívjuk az X testvért, mondta a főnököm, nagyon határozottan, és nagyon jól. Bár mindig így csinálnak. Szóval nem akarom húzni, talán a Z vagy az Y-odik testvérnél kiderült a következő eset. Ez egy nagyon tanulságos eset. Végig ismerték még nagyapámat, Tanner nagyapámat, aki akkor már nyugdíjas volt, és keleti pályaudvarnál a Bethlen Gábor utca sarkán, ahol a McDonald's van most, ott volt egy valami étterem, és mint nyugdíjas, oda járt felteríteni délbe, segített kihordani az ebédet, 11-re ment, és 3-kor már jött haza. Ez egy ilyen 4 órás munka volt, amivel ő a nyugdíját kiegészítette. És egyszer anyám, befőzés idején, ugye Garai téren laktak a nagyszüleim, rám bízott nagyon kemény anyai szigorral, 3 karos kosárt, hogy vidd el nagyanyádhoz ezt a 3 karos kosárt, mert nagyanyád paradicsomot fog venni, és akkor hazahozott. Én nagy gyorsan lepasszoltam a hazahozást a Lacinak, mert az a nehezebb munka. Én elvittem a karos kosarat, gondoltam fütyű részre, elviszem. Hát ugye segédlelkész úr voltam már, és hát ugye ez karos kosár azért ciki volt. Megyek, csöngetek Garai téren, ki nincs otthon, mint a nagymama. Hát én ott álltam megfürödve a 3 nagykaros kosárra. Mit csinálok én a 3 karos kosárra? Eszembe villant, hogy nagyon egyszerű, lemegyek a nagyapához, Bethlen Gábor utcába, és hát a restén keresztül be lehet menni az étterembe, a nagyapa éppen a villákat, meg a kanalakat rendezte, meg a tányérokat, elkérem a kulcsot, beteszem a karos kosarat, visszahozom a kulcsot az öregnek. Így is lett. Akkor egy néni, aki úgy szeretett engem, de most nem viccelek, mint a tulajdon édes anyám.
nagyon komoly, buzgó hitű néni volt, aki minden héten külön egy napot imádkozott érte. És hogy itt vagyok, az az ő imádságának is köszönhető. Látott engem bemenni a kocsmába. Mert csak ott lehetett bemenni, az étterem rész akkor még zárva volt, ez 11-kor nyitott, ez 11 óra előtt volt pár perccel. Kocsmába be, át a kocsmán, az étterembe. Lehet, hogy visszafele látott, amikor vittem a kulcsot, vagy akkor látott, amikor még egyszer bementem, és visszaadtam a kulcsot, és ő semmi rosszat nem tett, csak hárman, négyen, hétköznap ők összejártak imádkozni. És az ima órán azt imádkozta, hogy Uram, te tudod, hogy az én Jenőkémet kikérte a sátán. Mert láttam bemenni a kocsmába, meg kijönni. Igazat mondott? Imádkozott értem. Másik három testvér, aki legalább úgy szeretett, mint ő, hallotta ezt. És hát ugye elmondta a gyülekezetbe, hogy testvérek, segítsetek, hogy ez a drága fiatal ember el ne essen. Mert X testvérnő, majdnem kimondtam a nevét, X testvérnő látta őt bemenni a kocsmába. Az ötödik szájba már az volt, hogy részeges, ugye, mert miért jár tisztességes ember a kocsmába, nem? Ez egy óriási lecke volt, persze nem lett belőle semmi, mindenki nevetett, amikor ugye azt mondták, hogy nem tudod, hogy a Miska bácsi ott dolgozik a boltban, ezt nem tudod. Jaj, drága Jenőkém, bocsáss meg nekem, ő feltétlenül, továbbra is jó barátságban maradtunk, én temettem el a nénit annak idején, akkor meghalt jóval később. De számomra ez egy óriási tanulság volt. Rengeteg ilyen kocsma történetünk van. Valamit látok, és nem tudom feltételezni a jót. Csak a rosszra tudok gondolni, nem? Nem jön az adomány itt. Hát ez azért van, mert nem szeret a gyülekezet. Mert nem látom mögötte az Istent. Amikor ez a történet történt velem, én akkor tanultam meg ennek a bibliai igének az értelmét. Mert először az embernek az első reakciója az, hogy na ez a vénasszony majdnem tönkretette az életem, nem? Teljesen akaratlanul. Nekem is meg kellett érteni, hogy emögött ott volt az Isten, nem? Én nem maradtam volna itt végig a szolgálatba, ha ez a történet nincs velem az elején. Ezt az Isten valamiért megengedte. Csak hogy ez a kettős látás, hogy az életbe történt reális dolgok mögött ott látni az Istent, ez az, ami nagyon sokszor meggyengül a mi életünkben. Nem attól vagyunk mi kicsinyhitűek, mert alapvető bibliai tanításokat nem fogadunk el, ami a Bibliában van, hanem azért vagyunk kicsinyhitűek, azért tűnik el a mi életünkből nagyon sokszor az Isten, mert a körülmények mögött nem látjuk meg őt. És az apostol, amikor elmondja azt, hogy én tudok bővölködni, és tudok szűkölködni, ez csak úgy lehet, hogyha ez a látásmód kialakul benne. Ha ezt a látásmódot én magamévá tudom tenni. Mert én nem tudom, szűkölködni még könnyebb, mint bővölködni. Általában a bővölködésbe szoktak hasraesni az emberek, nem? Rövid és eseménytelen életemben nagyon sok ilyen példát láttam. Miért tud az apostol bővölködni és szűkölködni egyszerre? Mert rájön arra, hogy a hétköznapok apró kicsi dolgai mögött ott van az Isten.
Ez valamiért van, ebben valami tanulság rejlik. Ezt valamiért az Isten megengedte. Ez nem véletlenül van, ez nem lehet az Isten háta mögött elintézni. Nem mondhatom, Uram, most ne figyelj ide, most jön a stikli. És aztán majd, ha amikor megvan ez, akkor megint figyelj rám, és akkor ne segíts, csak csodálkozz. Mert én olyan nagyot fogok tenni. Ez az a szemléleti mód, ami kiűzi a mi életünkből az Istent. És ennek mi a következménye? Egy nagyon érdekes következménye van. Az erőm fogy el. Nem véletlen ám, hogy az apostol itt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mikor? Ha mögötte látom az Istent. Az Isten kezéből fogadom el ezt az egészet. Én nagyon sokat birkózom az idővel. A feleségem mindig szid, igaza van. Sajnos igaza van. Sokkal jobban meg tudnám védeni magam, ha nem lenne igaza. Hogy túlságosan elaprózom magam, túlságosan sokat vállalok, nem tudok nemet mondani, stb. Évek óta küzdöm az idővel, és mindig több munkám lesz. És eszembe jutott ez az ige, nem is a régen, valahogy így, hogy mindenre vad időm a Krisztusban, aki engem megerősít. De hogy lehet időm mindenre a Krisztusban? Mit jelent az, hogy Krisztusban? Mert itt a kulcs. Úgyhogy Krisztus nem odafönt van, mennyei szentek szentjébe írtóra el van foglalva, mert a vizsgálati ítélet most folyik. A vizsgálati ítélet az tényleg folyik. Az én számomra az a lényeg, hogy ő megígérte, hogy velem van minden napon a világ végezetéig. De hol? Hát az élet apró cseprő dolgaiban, nem? Ha én megköszönök valamit, látom mögötte az Istent? Hallok valamit? Teszek valamit? Látom mögötte az Istent? Felülök a vonatra, hiszem, hogy ő is helyjegyet váltott mellém? Szóval, hogy vagyunk Isten jelenlétének a valóságával, mert itt van a Filippi gyülekezetnek a titka, és Pál titka. Pál ezt a gyülekezetet látni tanítja. Pál elmagyarázza a gyülekezetnek, hogy ti nem azért adtatok, mert engem nagyon szerettek, hanem ti azért adtok, mert rájöttetek arra, hogy így szeretitek az Istent. Én nem azért bízom a másikba, vagy nem azért teszek valami jót a másiknak, mert szeretem őt, akkor ez egy nagyon nemes emberi tulajdonság. Hanem eljutottam oda, hogy én azért szeretem a másikat, mert szeretem az Istent. Szóval elhiszem azt, amit Jézus mondott, hogy amikor egyel megteszitek, a legkisebb atyámfiai közül velem cselekedtétek meg. Mert itt van a gyakorlati kereszténységnek a titka. És ezért mondja, nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra. Azt mondja, hogy nem azért örülök én, mert kaptam. Én nem az ajándékot kívánom, hanem azért örülök, mert valami megmozdult bennetek. Észrevettétek, hogy ti lehettek Jézus simogató tenyere. Észrevettétek azt, hogy Jézussal gyakorlati kapcsolatba tudtok úgy jutni, hogy valami jót tesztek a másikkal. És ez a fontos. Nem én vagyok a fontos. Hanem az a fontos, hogy megjelent közöttünk Jézus. Holnap a gyülekezet találkozik. Tudjátok, hányszor jelenik meg Jézus? Amennyire észrevesszük, hogy egy kedves szóban, egy mondatban, egy mozdulatban, valami cselekedetben,
én valamit kaptam tőle, mert a szemem meggyógyult. Észrevettem, hogyha talán keményen szóltak valamit rám, az azért volt, mert Jézus üzent. Ha kaptam egy mosolyt és szeretetet, az azért volt, mert Jézus üzent. Szóval, hogy ő itt volt. És ezért fejeződik így ez a levél, hogy az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségleteket az ő gazdagsága szerint, dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Mert ez a szükséglet nem kenyér, nem pénz, nem ilyen-olyan, amolyan pozíció, rang, ki tudja mi, hanem ez a szükséglet, az, hogy mi látni tanuljunk meg végre. Nem véletlen, hogy a Jelenések könyvének utolsó levele, a 7. levél, a laodiceai levél, a szemgyógyító írról beszél. Abban a városban írt levél ez, oda írt levél ez, ahol az ókor legnagyszerűbb szemkenőcsét csinálták. Jézustól kell a szemgyógyító ír. Mire? Hogy az én életem jó és rossz, bármilyen, apró és nagy, bármilyen eseményei mögött őt lássam meg. És ha van Pál levelének, a Filippi levélnek titka, akkor ez a látásmód a titka. Csakhogy, és most visszatérek oda, csakhogy. Felfedezem most az alkalmat? Azt mondtam, hogy az alkalom elmulasztása a bűn. Most bekopogtat Isten a szívedet. Felfedezed az alkalmat, hogy most az, ami benned van, jó meg rossz, az azért van, mert Isten most cselekedni akar? Én most nem úgy állok előttetek, mint aki jó tanuló vagyok. Én is előbb látom meg a rosszat. Sőt, nagyon sokszor szenvedek a rossz miatt. Mérges vagyok, dühös vagyok. Sokszor megmondom, meg nekiugrok. De a megoldás csak ott van. Nem magába kell látni a dolgokat. A jó és a rossz között egyformán ott van Jézus. Ez a szemgyógyító ír. Így kell látni. Adja Jóisten, hogy ez így legyen az életünkben. Amen.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

0: Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és adjon békességet néked. Drága testvéreim, sorozatos Biblia tanulmányunk utolsó alkalmával sok szeretettel köszöntelek mindazokat, akik most szíveteket, lelketeket és értelemvilágotokat Istenhez emelitek, és imádkoztok azért, hogy a mai üzenetet is megértsétek. Egy ősrégi történet mai tanulságai címmel való sorozatunk utolsó előadásához érkeztünk. Valahogy úgy vagyok ezzel a záró előadással, mint ahogy akkor, amikor Rómában jártam, és úgy, mint tette ezt valamikor Pál Aténban, én is bejártam Róma nagyon sok templomát, meglátogattam nagyon sok oltárát. És a sok templom között találtam egy templomot. Jánus Isten temploma volt. A régi, ősrégi római korból. Ma is ott áll a templom. Érdekes, hogy az egész templom csak egy hatalmas kapuívből áll. A kapuív egyik falába pedig be van állítva Jánus Isten szobra. Ennek a szobornak a jellegzetessége az, hogy míg az egyik arca mosolyog, a másik arca sír. Hát igen, mert ez Jánus Isten, akit a régi rómaiak az évek vízválasztó istenének hittek. Nem tudom, melyik arcával néz a múltba, azzal-e, amellyel mosolyog, vagy azzal-e, amellyel sír, melyik arcával néz a jövőbe, hogy bizakodva mosolyog-e, vagy kétséget kedve sír, de hogy a Jánus szoborról most magam jut eszembe, az biztos. Hat alkalommal szólhattam Istennek ígéjét a képernyőn keresztül. És most, hogy búcsúznom kell, nekem is ilyen kettős arcom van. Ha visszatekintek az elmúlt öt alkalomra, és a maival a hatra, mosolygok, boldog vagyok, hálás vagyok Istennek, hogy érdemesített engem, érdemtelen gyermekét és szolgáját, a bizonyságtevésnek eme szolgálatára. De ha arra gondolok, hogy holnap már nem találkozunk a képernyőn, hogy kihúny a fény, hogy ez az előadás sorozat véget ér, akkor be kell látnom az én Jánus arcom szomorú. De neked mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Arra is, hogy szembenézzek a holnap viszontagságával, és ezt az erőt kívánom minden kedves nézőnknek, minden keresztény testvéremnek. Egy ősrégi történet mai tanulságai címmel elérkeztünk a történeti tanulságok hatodik utolsó leckéjéhez. Ennek a leckének a címe így hangzik. Az ítélet végrehajtása elmaradt. az ítélet véglehajtása elmaradt. Tanulmányunkhoz olvasom Istennek igéjét, Jónás próféta könyvéből, a negyedik részből, a harmadikból és ismét a negyedikből. A niniveiek pedig hívének Istenben, és böjtöt hirdetének, és nagyjaiktól fogva kicsinyeikig zsákba öltözének. A harmadik fejezet tizedik verse pedig, de én hálaadó szóval áldozom néked, megadom, amit fogadtam, mondotta Jónás, az Úré a szabadítás. És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, másodszor is. De igen rossznak látszik ez Jónás előtt, mármint hogy az Úr megkegyelmezett Ninivének, és megharagudék. És igen rossznak látszik ez Jónás előtt, és megharagudék. Miért? Azért, mert látá Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek az ő gonosz útjokról, és megbánná az Isten azt a gonoszt, amelyről mondá, hogy végrehajtja rajtuk, és nem hajtá végre. Tehát az ítélet végrehajtása elmaradt. Hallgassuk csak meg, miképpen énekel erről Babits Mihály.
1: Tudnivaló pedig itt, hogy kimenve a városból Jónás, ül vala szembe a város ellenébe, napkeletnek árnyékban, mert egy nagy levelű töknek indáiot fölfutva egy kiszáradt, hőségtől sújtott fára olyan árnyat tartottak, ernyőt eltikkadt fejére, hogy az alól leshetett Ninivére, fájt lában a nagy fények fontaködnek, s örül-e Jónás mód felett a töknek.
0: Testvéreim, a bibliai jelentés szerint az ítélet végrehajtása elmaradt. Bekövetkezett az, amitől Jónás, a próféta félt. Az ő önzése félt ettől. Sikere volt a szavának. Célba ért az üzenet. És jaj, Jónás éppen ezért volt bánatos. Éppen ezért tudott megharagudni. Micsoda ellentétes állapot. Ez a jónási jellemnek a nagy ellentmondása. Ami akaratban, vágyban, cselekedetben nem tudunk azonosulni Istennel, testvéreim, mi is így járunk. Önzésünk miatt kell megszégyenülnünk. Jónás története a tékozló fiúnak ősrégi ószövetségi története. Ennek párhuzama. Jónás az a jó fiú, az otthon maradt jó fiú, aki nem tud örülni együtt az atyával, hogy megtért az ő testvére. Jónás nem tudott együtt örülni Istennel, hogy a Ninive beliek megtértek Istenhez, és nem vesztek el. Az otthon maradt fiúnak sem volt bűne, hiszen azt mondta, hogy semmiben át nem hágta az atya parancsát, szavát. És mégis a nagy bűne az volt, hogy nem tudott együtt örülni az atyával. Mit mond éppen ezért az édesatya? Fiam, neked örülnöd kellett volna hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. De ő nem tudott örülni. Jónás sem. És a mi nagy hibánk és bűnünk legtöbbször ugyanez. Mert nem tudunk együtt érezni a bűnössel, az Istentől eltávolodott emberrel, nem tudunk örülni annak sem, ha egy bűnös megtér és Istenhez fordul. Hányszor hangzik el keresztény emberek ajkán ez a rettentő, szinte Isten káromló szó, megállapítás. Mint hogy megtérj, inkább eredj a kocsmába. Micsoda rettenetes állapota ez a mindenkori ember ítéletnek. Mint hogy Istenhez térj, inkább zűjjél, inkább távozzál tőle. Testvéreim, az öröm hiánya önzésünknek, jónási lelkületünknek a jele. Ha mi nem tudunk örvendeni Isten kegyelmének, Isten szeretetének, ha nem tudsz örülni annak, amikor látod, hogy Isten a másik embert megáldja, hanem egyenesen bosszankodni tudsz rajta, ez nagyon veszélyes lelkiállapot. Gyerekeknél, ha ez fennáll, esetleg elmosolyodunk rajta, de vigyázzunk, mert felnőtteknek nem áll jó. Ismerek egy kedves családot, 5 gyerek volt a családban, és egy szép nyári napon az édesanya éppen a reggelihez készítette a gyerekeknek a farmival. Amikor az egyik gyerek beszalad, és látja, hogy az édesanya keni a szilva ízet a kenyér szeletre. Édesanyám, kié lesz ez a kenyér? Hát a Józsikáé, mondja az édesanya. Ó, neki olyan nagy! Na jó, akkor fiam, legyen a tiéd. Hogyne, nekem csak ilyen kicsi. Ez a mindenkori ember elferdült értékítélete. Istennek ugyanaz azt az áldását, ha másiknak adja, igen nagynak látom. Ha ugyanazt az áldást Isten nekem adja, zúgolódok, hogy nekem csak ilyen kicsit. Testvéreim, tanuljunk örülni azon, ha Isten másoknak kegyelmez. Ha Isten másokat is szeret. Tudjunk szívből örülni annak, ha van még ma is ember az Istentől eltávolodott világnak közepette, aki Istenhez fordul, és Istenhez tér, és az ő akarata szerint rendezi be életét. Mert a harag mindig ott jelenik meg, ahol a szívből kihal a szeretetnek az öröme. Kain szívében is úgy született meg a harag, hogy előbb kihalt a testvér szeretet tüze. Aztán helyét elfoglalta a gyilkos harag. Vannak, akik úgy akarnak a mennybe jutni ma is, hogy igyekeznek onnan másokat visszahúzni, visszatartani. Jónás is úgy látta, hogy az ő kiváltságos helyzete van veszélyeztetve Isten kegyelme által. Úgy érezte, és úgy látta, hogy Isten kegyelme az ő érdemeit és az ő jogait csorbítja, rövidíti meg. Ezért tudott így szólni.
1: Ó, Uram, nem volt-e az én gondolatom, mikor még szülőföldömen voltam? Imi azért akartam társusba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, hosszú tűrő, végtelenül hű, aki megbánja a rosszat. Most azért vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem.
0: Jaj, de furcsa imádság! Jónás szemrehányást tesz Istennek az imában. Hogy miért cselekedte másokkal azt, amit tulajdonképpen bele is cselekedett? Miért volt kegyelmes mások iránt, pedig ő iránta is nagyon kegyelmes volt. Úgy látszik, hogy az isteni kegyelemből semmit sem tanult. Most is társasba vágyik. Hát nem furcsa ez? Mert amitől félt, az teljesedett be. És itt igazolva látta saját önzését. A kegyelemtől félt, hogy Isten kegyelmezni fog Ninivének, és a kegyelem bekövetkezett. Na tessék! És ezért tudott megharagudni Istenre Jónás. Ezt az igazságtalanságot nem tudja elviselni. Hallgassátok meg, hogyan kesereg ő?
1: Mikor ide kijövék, s azóta napról napra, s egyre többen jöttek a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félve bánva, hány nap van hátra még? És én számról számra közlém pontosan. És most szégyenbe hagytál. Hazudtam én, és hazudtam.

mennyire a hitetlenségnek az imája. Mennyire úgy van ez, hogy semmit nem tanult Jónás a történtekből. Jónás Isten ellen az ő kegyelme, az ő hosszú türése, az ő végtelen hűsége, az ő irgalma és szeretete ellen lázad. Számon kéri Istenen azt, hogy ő az Isten, és nem úgy cselekszik, ahogy ő az ember Jónás elképzelte volna. Nem tudja elviselni azt, hogy Isten másokon is kegyelmezett. Ez kibírhatatlan Jónás számára. Ha Ninive nem pusztul el, figyeljétek el meg ezt az átok kimondást önmaga felett, akkor jobb, hogy ő maga pusztuljon el. Azt olvasom White Helen egyik idézetétől. Jónásnak elsőnek kellett volna lenni az örömújongók között, miután látta Isten csodálatos kegyelmét. Ehelyett azzal foglalkozott, hogy talán hamis prófétának tartják majd, mivel hírnevére igen féltékeny volt. Háttérbe szorult előtte a gonosz városból menekülő lelkek végtelenül nagyobb értéke. Ez volt fontos számára. Nehogy az emberek előtt hamis, hazug prófétának legyek címezve. Hogy nem következett be az, amiről én prófétáltam. Jaj, de gyarló emberi vonás. Jónás most már felismeri Isten igazi jellemét. Elmondja róla, hogy ő kegyelmes Isten, hogy ő irgalmas Isten, hogy ő bánkodik a gonosz felett, hogy ő elfordítja a rosszat jóra. De ezzel az Istennel Jónás nem ért egyet. Erre az Istenre Jónás azt mondja saját bevallása szerint, hogy méltán haragszik. Mivel a megmentő szeretet hiányzik belőle, nem tud azonosulni Isten igazi lényével, a szeretettel. Az a próféta, aki képtelen a szeretetre, aki nem tud beleilleszkedni Isten szeretet tervébe, az élettel kerül szembe. Egy másik történet szerint ezért fárad bele Illés is. Isten azonban nem hagyja annyiban a dolgot. Közbeszól. Kérdezz Jónástól. Jól teszed te, hogy haragszol? Érdekes evangéliumi kérdés ez. Mint általában Istennek minden hozzánk intézett kérdése. És Istennek kérdései nem azért vannak, mert ő nem tudna valamit is felőlünk. Istennek kérdései azért vannak, hogy mi rádöbbenjünk emberi lényünk gyarlóságaira. Jónást Isten ezzel a kérdéssel akarja gondolkozásra bírni, rászoktatni, hogy gondolkozzon. Hogy meggondolja, hogy erre az isteni kérdésre hogyan és mit válaszol. Kedves testvéreim, mi is ítéletes üzenettel elküldött emberek vagyunk. Mi is meg kell hirdessük tisztán és világosan az eljövendő ítéletet annak minden kilátásba helyezésével. De ezt ne tegyük szeretet nélkül. Az első szeretet hiánya abban nyilvánul meg, hogy a szeretet Jézus szavai szerint sokakban

0: Nézzetek körül a világban, de nézzetek körül az egyházban, hogy a világban nincs szeretet, ezen ne csodálkozzunk. Abban sosem volt. De hogy az egyház tagokban nincs szeretet, hogy nem tudjuk elviselni egymást, hogy nem tudjuk szeretni őszintén egymást, ez már a végidőknek a jele. Jézus mondotta, mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Imádkozzunk azért, hogy ne bennem és ne benned hidegüljön meg ez a szeretet. A másokért érzett megmentő szeretet. A szeretet hiányának kifejező jele az volt Jónásnál, hogy kivonult a városból. Elmondta az üzenetét, hidegen, szigorúan, nyersen, aztán kiment a városból, leült egy közeli hegy tetején, és onnan figyelte, mikor következik be a 40. nap, hogy Ninivé elpusztuljon. Testvérem, a városon kívül fölépített Kaliba, a hívő ember gőgjének és büszkeségének a szimbóluma. Azt mutatja, hogy a világon kívüli szent emigrációban, számüzetésben milyen önző tud lenni a mai keresztény ember, a mai hívő ember. Nem törődik embertestvérével, nem törődik fele barátjának problémáival. Kimegy a városon kívül, és onnan kívánja szemlélni a város pusztulását. White Helen azt írja, Jónás városon kívüli kalibája azért épült, mert ismét engedett bírálgató és kételkedő hajlamának, s a csüggedés ismét erőt vett rajta. Nem gondolt többé embertársai érdekére. Úgy érezte, hogy inkább a halált válassza, sem hogy lássa a megkímélt várost. Jaj, milyen rettenetes megállapítás! Vajon azonban nem ez a lelkület uralma bennünket is? Amikor mi is kimenekülünk a városon kívül, embert ne lássak, mondjuk sokszor. Ne lássam ezt vagy azt az embert. Ilyenkor nem vonulok ki én is Ninivéből. Nem bűnös kárörömmel várom, hogyan fog megsemmisülni Ninivé. Jónás kárörömmel várta a város pusztulását. Mi is sokszor ilyen Jónások vagyunk. A kegyelmet próbáljuk kisajátítani, míg az ítélet üzenetét elpuffogtatjuk mások felé. Nekünk a szeretet, a kegyelem, a megbocsátás, másoknak az ítélet, a végpusztulás. Micsoda jónási lelkület, micsoda kaini lelkület. De az Úr Jónás számára rendelt még egy leckét. Egy ricinus bokrot növelt az Úr néhány óra alatt. Egy tök levelet. És ennek a levélnek az árnyékában védelmet talált Jónás. De Isten megint utolérte. Megint megszólította a menekülő prófétát. Mivel? Most nem szóval, hanem tettel. Küldött egy férget, az megrágta a növény gyökerét, és elszáradt. Amikor kisütött a tikkasztó nap, tikkasztó keleti felet rendelt az Isten, és Jónás a mai nyelven szólva napszúrást kapott. Ájúldozott. A halált kívánta magának. És így szólt Istenének.
1: De már az én lelkem, vedd vissza, kérlek, mert jobb már, hogy meghalljak, sem hogy éljek.
0: Ha ezt a helyzetet átgondoljuk, ismét meglepődünk azon, hogy Ninive, a bűnös város, a természetvilága, a ricinus bokor, a féreg, sőt még a perzselő keleti szél is engedelmeskedik Istennek, csak a próféta, az ember, Jónás nem akar engedelmeskedni, inkább a halált kívánja. De Isten újra szólítja, újra kérdezi. Ugye nincs igazad, amikor haragszol a ricinus bokor miatt? Egyszer már megértette Jónás saját kárán, hogy Isten uralma világméretű, és parancsa elől, küldetés elől nem lehet elmenekülni. Akkor a tengerviharában találkozott Jónás Istennel, most pedig Jónásnak meg kellett tanulnia, hogy a városból nem lehet önző bosszú vággyal elmenekülni. Isten kezében egy növény, egy kis féreg eszköz lehet, hogy a prófétát megleckésztesse. Vajon ezek után kitart Jónás a maga igaza mellett? Isten ugye mi bennünk ma is úgy halad előre, hogy lépésről lépésre fel kell adjuk a saját igazunkat. Aki nem tudja feladni a saját maga igazát, aki tűzzel, vassal harcol a maga igazának megvalósulásáért, az még mindig nem tanult semmit Isten igéjéből. Testvéreim, ez nem megy viszont magától. Ezt a tanulást kicsiny, apró dolgokban, apró lépésekben kell elkezdenünk. Lehet, hogy nehéz nagy, cégéres bűnökről bűnvallomást tartani. Testvérem, el kell kezdjük az apró, úgymond jelentéktelen bűnökkel, és Isten szent lelke el fog vezetni, és erőt fog adni nagy bűneink beismerésére is. Az egyik községben történt, hogy a rendőrőrs parancsnokságán az ajtón kopogtatott valaki. Belépett, egy öreg falusi bácsi volt, leveszi kucsmáját, a vállán egy szakadozott tarisznya, és törveli a kezét, amire az őrmester megkérdezi, hogy bátyám, hát mivel segíthetek, miért jött? Hát tudja, őrmester úr, azért jöttem, hogy jelentsem fel magamat. Na hát, mit tett? És akkor leveszi a tarisznyát, és a tarisznyából kivesz egy 2-3 méteres szakadozott rongyos kötelet. Őrmester úr, ezt a spárgát, ezt a kötelet loptam el a szomszéd. Nézi az őrmester a kötelet, nézi az öreget, és gondolja, nem baj, jó, hogy felébredt a lelki ismerete. Megleckésztettem, és elbocsátott. Adja csak ide a kötelet. Kezébe veszi az őrmester, megnézi, aztán ledobja egy sarokra, összeüti a tenyerét, és azt mondja, na, bátyám, jól tette, hogy eljött. Nézze meg, ott van a kötél. Jegyzőkönyvet nem írok, de többet ne lopja el a szomszédnak a kötelét. Most szabad. Az öreg ment is volna, nem is. Hát mehet, szabad, elment. Kicsi idő múlva kopogtatnak az ajtó. Belép az öreg. Hát mondtam, hogy szabad. Igen, őrmester úr, előbb féltem, de amikor láttam, hogy az őrmester úr olyan kegyelmes hozzám, most visszajöttem, hogy mondjam el, hogy a kötél végén egy kecske is volt. Testvéreim, el kell kezdjük a bűnvallomást. Kezdjük el a szakadozott kötéllel, de ne hallgassuk el azt, ami a kötél végén van. Mert mi sokszor olyan sokat tudunk beszélni a rongyos kötélről, de mélyen tudunk hallgatni arról, hogy mi van a kötél végén. Jónást elvakította a saját énje és a saját prófétai méltósága. Elvakította az őt ért méltatlanság. A saját maga igazától nem tudta látni Isten igazát. Nem értette Isten kérdését. Nem tudott beleilleszkedni Isten gondolkodásmódjába. A saját sérelmét nagyobbnak látta, mint Isten ügyét. Isten ezért újabb leckével kellett megpróbálja szolgáját. Aki Isten helyett, ő maga akart ítélkezni a város felett. Elvakultságában tovább perelt az Istennel. Hallgassátok, hogyan?
1: S felelt, kitörvén Jónásból a méreg. Méltán haragszom azért, itt csak élek.
0: Jónás történetében, kedves keresztény testvéreim, ez a legmegdöbbentőbb mondat. Ez a legmegdöbbentőbb mondat. El tudja mondani Isten előtt, és Isten szemére tudja vetni, hogy méltán haragszik azért, mert Isten megbocsátott. Ó, ez az eset tipikus példája az önző ember visszájára fordult értékrendszerének. Nem érti Isten irgalmát, kegyelmét, megbocsátását, ha másról van szó. Isten végül leplezetlenül, keményen kérdezi meg a prófétát. Te szánod a ricinus bokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem neveltél, amely egy éjjel lett, és egy éjjel elpusztult, én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12 000 ember van, akik még nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között. És ott a sok állat is. Ez a könyvnek a vége. Jónás válaszát, Jónás mentegetőzését, Jónás meghódolását, vagy Jónás megfutamodását a Szentírás nem jegyzik el. A kérdés így nyíltan kerül 2500 esztendő után, és a mi szívünket célozza meg. Mi tőlünk vár a Jónás könyvében a könyv végén megfogalmazott feleletre, választ, kérdésre választ az Isten. Kedves testvéreim, a világnak ma nem a városon kívül kunyhót építő keresztényekre van szüksége, hanem olyan emberekre, akik Isten akarata és szeretete szerint tudják szánni a várost. Akik együttérző szeretettel készek valamit tenni fele barátaikért, a városért, mint ahogy tette ezt Ábrahám. Testvéreim, több szánakozó szeretetre van szükség. Jobban meg kell, hogy nyíljon szívünk a méltatlanok felé. Mert mi is sokszor járunk a Jónás útján. Küldetésünk elől menekülünk. Sokszor Istennek vihart kell támasztania azért, hogy felébresszen bennünket. Van, amikor idegenekkel felrázanak, mint Jónást a hajóban, hogy imádkozhassunk. Mi is sokszor csak a lehetetlen lehetségek fogságában tanulunk meg igazán imádkozni. Isten nem akarja, hogy olyanok legyünk, mint a példázatbeli nagyobbik fiú, aki ugyan nem tékozolt, mint az öccse, de nagy bűne volt, hogy nem tudott atyával együtt örülni. Minket Isten újra Ninivébe küld. Hallgassátok csak!
1: És mondta akkor az Isten, te szánod a tököt, amely egy éjszaka támadt, s egy másik éjszaka elhervadott, amelyet kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán hevertél. És én ne szánjam Ninivét, amely évszázak folytán épült vala fel, melynek tornyai vetekedve kelnek, mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái, mint képeskönyv, amit a történet írt, nyílnak elém. Ne szánjam Ninivének ormát, mely lépcsőt emel a jövőnek. A várost, amely mint egy fákja égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, s nem bírt meg bele a sivatagnak annyi vad szele, melyben lakott sok százszer ezer ember, s rakta fészkét munkálva türelemmel. Ő sem tudta, és kiválasztja széllyel, mit rakott jobb, és mit rakott bal kezével. Bízd azt rám, majd szétválasztom én. A szó a tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. Ninive nem él örökké, a tök sem, s Jónás sem. Eljön az ideje még, születni fognak újabb Ninivék, és jönnek új Jónások, mint e töknek magvaiból új indát cseperednek, s 40 nap, 40 év, vagy 1000 annyi, az én szájamban ugyanazt jelenti. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott. Messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ringatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant eleven állat, nyúlt el a homokban.
0: Kedves keresztény testvéreim! Nem a mi dolgunk tehát elítélni Ninivét. De ne is bosszankodjunk azon, ha Isten irgalmazik és megbocsát Ninivének. Tanuljuk meg ebből a sorozatból, hogy nekünk szeretnünk kell embertársainkat. Szeretnünk kell még a bűnös Ninivét is. A ninivelyeket szeretni, őket számni, és érettük tenni kell valamit, ez a keresztény ember mai feladata. Ezért, gyertek testvéreim, bontsuk le a Ninivén kívül épített kalibánkat, és költözzünk be a városba. Ne meneküljünk, ha Isten a mi testvéreink közé küld bennünket. Mert ennek a városnak, ennek a községnek, ennek a falunak szüksége van ránk, mint sóra, mint világító fáklyákra. Ezért küldött Isten mondván, ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. És ha elindulunk, útra valóul vigyük magunkkal erről a televíziós sorozatról azt a sok-sok igazságtalan szeretetet, amellyel eddig az Isten, mint menekülő prófétákat, bennünket is szeretett. Vigyük magunkkal ezt az igazságtalan szeretetet, amellyel Isten téged és engem, Ninivét és minket szeretett, szeret és mind örökké szeretni fog.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

0: Ismerjük meg Jézust. Kutassuk a Bibliát. Lépésről lépésre.
1: Sok szeretettel köszöntöm a Reménység Hangja Rádió hallgatóit. A nevem Szász Károly Zsolt, és technikai munkatársam nevében is köszöntöm Önöket, a László Attila nevében. Örülünk annak, hogy úgy döntöttek, hogy bennünket hallgatnak a következő órán. Beszélgetni fogunk, lépésről lépésre megismerni Jézus Krisztust, megismerni Jézusnak tetteit, alkalmazni azokat, a tanításokat, amelyeket ő oly nagy lelkesedéssel mondott el a bibliai időkben. Írtak meg a bibliai írók a Szentlélek sugallatára, és így megmaradtak számunkra azért, hogy a mi életünket is gazdagítsák, és boldogabbá tegyék. Köszöntöm sok szeretettel állandó meghívottamat, Filip Lukács Istvánt, a kolozsvári Magyar Adventista gyülekezetnek lelkipásztorát. Isten hozott István.
2: Köszönöm szépen, én is nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és kedves rádióhallgatókat is.
1: Jézus Krisztusnak személye lenyűgöz minden alkalommal, amikor róla tanulmányozunk és olvasunk, beszélgetünk róla. A tanításai pedig oly nagy értékkel bírnak, felbecsülhetetlen üzenetük, súlyuk van mindannyiunk számára. Bizonyára, hogy a Jézust hallgatók között is sokan értékelték, mások megvetették tanításait. Egyesek őszintén követték őt, és keresték, hogy hol találják meg azért, hogy hallgathassák. Oda mentek gondjaikkal, bajaikkal, viszont nem mindenki a legőszintébb motivációból volt Jézus hallgatóságának sokaságában. Voltak ott kémek, árulok, voltak ott olyanok, akik egyszerűen csak a rosszát akarták, becsapós kérdéseket tettek fel neki. Voltak ott farizeusok, kétszínű emberek. A mai beszélgetésünket a Lukács evangélium a 10. fejezetéből fogjuk tartani, és itt azt látjuk, hogy egy alkalommal Jézust egy törvénytudó kereste meg egy kérdéssel. A Lukács evangélium a 10. rész 25. versében olvassuk a kérdését. Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Ezt a kérdést tette fel Jézusnak ez a törvénytudó. Nos, az őszinteségéről nem tudunk még egyelőre, csak annyit, hogy kísértvén őt tette fel ezt a kérdést, ami elárulja azt, hogy nem feltétlenül volt kíváncsi a valós válaszra. Neki már megvolt a válasza, viszont arra volt kíváncsi, hogy Jézus erre a kérdésre mit mond, mit válaszol. De önmagában az a kérdés, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem, ez a kérdés önmagában jó vagy rossz kérdés?
2: Rossz. Alapvetően egy rossz kérdés. Tehát alapvetően rosszul közelítette meg ezt az életvalóságot, vagy az életnek a lényegét, az üdvösséget. Hiszen Nem amiatt volt rossz, hogy egyáltalán az ő, cselekedeteit bevonta az üdvössége kérdésében, erről majd külön beszéljünk, hanem amiatt, hogy a hangsúlyt önmagára tette. Tehát Jézus kérdezi meg, hogy adjon információt arról, hogy ő maga mit kell tegyen az üdvösséghez. Tehát az üdvösség forrásától, az üdvösség adományozójától, Jézus Krisztustól függetlenül közelíti meg ezt a kérdést. Tehát Jézus nem mint üdvösség adót, hanem mint üdvösség informálót közelíti meg. Nem őtőle kérdi az üdvösséget, hanem őtőle kérdi azt, hogy hogy kell megtennie ő neki, hogy Jézustól függetlenül az üdvösséget elérje. Mit kell nekem tennem ahhoz, hogy üdvözüljek?
1: Eszembe jut egy történet, amikor Jézus a samaritánsok vidékén Jákob kutyánál találkozik az asszonnyal. Jézus úgy mutatkozik be az asszonynak, mint aki tud adni vizet, olyan vizet, amelytől nem szomjazik meg.
2: Viszont, és folytatja azt, hogy én magam vagyok az élő víz.
1: Igen, és összehasonlítanám a törvénytudónak a kérdését. Nem azt várná, hogy igyon abból a vízből, amit Jézus ad, hanem hogy tanítsa meg Jézus őt meríteni a kutból. Ugyanabból a vízből, amiből megszomjazna.
2: A saját kutyából tulajdonképpen önmagából akar meríteni. Ugye a kép, hogy valaki eljutott addig, hogy fel tudta emelni saját magát a mocsárból, a hajától fogva. A gróf, aki elérte ezt a teljesítményt, hogy saját magát a hajától fogva emeli ki a mocsárból. Most ez azért ott él az emberekben. Tehát tulajdonképpen az üdvösségre nézve két alapvető gondolat, uralkodó gondolat él ma is az emberek között. Az egyik az, hogy üdvözíteni tudom magam jó cselekedeteim által, Isten nélkül. Erre gondolt elsősorban ez a törvénytudó, tehát hogy ő üdvözítheti magát a jó cselekedetei által, üdvözítő nélkül. Mit kell ő neki tenni ahhoz, hogy üdvözüljön? Ez az egyik rossz véglet. Tehát az ember üdvözíti magát, boldogul ebben a világban, Isten segítsége nélkül, saját jó cselekedetei által. A másik, ami ma a világunkban népszerűbb, és nyilván, hogy a mit lopakodik ebben a történetben is valahol a kísértésben, hogy üdvözítse Isten az embert jó cselekedetek nélkül. Ez is éppen olyan veszélyes. Tehát az Isten üdvözítse az embert, vigye át az örök életbe az ember jó cselekedetei nélkül. Ez is veszélyes.
1: Érdekes, hogy a kérdésére Jézus úgy szintén kérdéssel válaszol, és azt kérdi tőle, hogy a törvényben mi van megírva, mint olvasod. Nem válaszol meg rögtön a kérdésére. Jézus tudja, hogy ennek a törvénytudónak már van egy saját válasza az üdvösségről, és a törvényről kérdezi. Na most, miért teszi fel Jézus a kérdést ilyen formában? Mi a kapcsolat a törvény és az üdvösség között? Segít a törvény az üdvösség elnyerésében? Van-e ilyen adott szerepe a törvénynek? Vagy a törvénynek való engedelmesség az lényegében miben segít hozzá az üdvösséghez? Említetted, hogy a másik véglet az, hogy üdvözítse az Isten az embert cselekedetek nélkül. Tehát, hol van a hangsúly? Melyik a hibás, vagy miért hibás ez a két véglet, amiről beszéltél, és hol van az középút az igazságnak útja?
2: Tehát ugye ismételjük át röviden a törvénytudó tisztájában van azzal, hogy ő a törvény keretén belül nyerheti el az üdvösséget. És ebben Jézus meg is erősíti őt. Hisz azt mondja, hogy a törvényben miként olvasod. És meglehetősen a lényegére tapint rá a törvénytudó, most ebben még nem megyek bele, de Jézus ott a saját területén marad, és azt mondja, hogy ha a törvényben mit van megírva, tehát üdvözülni akarsz, akkor hogy olvasod a törvénybe, hogy hogy kell ez történjen. Ezáltal Jézus megerősíti azt, hogy az üdvösséget nem lehet a törvénytől elszakítani, elválasztani. Tehát ez starból kimondja a törvénytudó, ha valamiben egyet értett a törvénytudó és Jézus az egész beszélgetés folyamán, ez a pont, hogy az üdvösséget a törvény keretén belül kell keresni. Tehát ez minden vita felül áll ebben a történetben.
1: Igen, ugyanezt erősíti meg Jézus később, miután a törvénytudó idézi a szeretet törvényét, ugye a Mózes 5. könyvéből, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. És Jézus azt mondja erre, hogy jól feleltél, ezt cselekedd, és élsz. Tehát valóban azt látjuk, hogy itt összhangban van a két beszélgető társ.
2: Abszolút. Abszolút. Tehát ez cselekedés,
1: és élsz.
2: És nem is akár melyik törvényre hivatkoznak itt, hanem a törvény egészére. Mert ez a két törvény, hogy szeresd az Urat, a ti Istenedet teljes szívedből, lelkedből, elmédből, erődből, és fele barátodat, mint magadat, az egész törvénynek az összefoglalása. Ezzel azt akarja elmondani, hogy a törvény lényegéről se feledkezzél meg, a törvény szelleméről, de a törvény egészéről sem. Ez az egész törvénynek a képviselője, az összefoglalója, ez a két törvény. Tehát valóban, ha valamiben egyet értettek, az, hogy a törvény keretén belül zajlik le az üdvösség, az üdvrejutás, az Isten országába való eljutás. És akkor ugye adódik a kérdés, hogy akkor hol volt a gond tulajdonképpen, hogy ebben megegyeztek, akkor miben nem egyeztek meg. És egyet már említettünk, hogy az volt a gond, hogy úgy gondolt ez az ember, hogy Jézus Krisztus nélkül ő a saját cselekedeteivel nyeri el az üdvösséget. Tehát a törvény keretén belül voltak mindketten, jaj annak, aki kívül van, és ettől elszakadva keresi az üdvösséget. Viszont ezen a kereten belül, a törvény keretein belül ott hibázott ez a törvénytudó, hogy saját magától várta, önmagát akarta felemelni, ön erőből akart az Isten törvényét megtartani, és ugye erre rá szoktunk énekelni, hogy törvényednek eleget, az én művem nem tehet, és ez így igaz.
1: Viszont azt látjuk, hogy a beszélgető társa Jézusnak, a törvény tudó ráérez, hogy mégis van különbség a között, ahogyan Jézus gondolkodik a megváltásról, és a között, ahogyan ő gondolkodik, mert nem elégszik meg, tovább kérdez, és a Szentírás úgy jellemzi őt, mint aki igazolni akarja magát Jézusnak, ezt mondta, de ki az én fele barátom, olvassuk a 29. versben. Itt pedig úgy ráérzünk arra, hogy ebben a kérdésben már eltérnek a vélemények. Mi volt az akkori felfogás, az általános felfogás arról, hogy mi volt a válasz erre a kérdésre, hogy ki az én fele barátom? Mit jelent a fele barát, és ki volt az akkori zsidó embernek a fele barátja?
2: Hát mérhetetlen vita. Nyilván az, hogy felteszi ezt a kérdést, hogy ki az én fele barátom. Hát ma azt mondanám keresztény szempontból, hát mindenki. Milyen kérdés ez? Nem? Tehát egy fajból vagyunk, egy vérből teremtettünk, mindenki rokonunk, minden egyes ember, akivel kapcsolatba kerülünk, ugyanabból az Ádámból, ugyanabból a Noéból származik. Tehát mindenki, ami fele barátunk, mondjuk ma keresztény gondolkozás, vagy legalábbis kellene mondanunk. Habár ma sem mondjuk azért eléggé, hogyha egy kicsit mélyebben belegondolunk, és ezért vesszük elő azt a történetet, és örökösítette meg Isten az evangéliumokban. De legalábbis gondolatok szintjén elméletileg ma azt mondjuk, hogy mindenki, ami fele barátunk, kimondjuk. Na, abban az időben ezt ki sem mondták, hanem a számolgatták, hogy akkor ki a fele barát. Hogyha valaki zsidó, azon belül vajon mindenki? Azon kívül nyilván senki. Tehát a zsidóság annyira el volt szigetelődve a környező népektől, ugye említetted a samáriai asszony történetét, hogy nem barátkoztak a samaritánusokkal. Holott nem volt olyan nagyon nagy eltérés a kettő között, a zsidók és a samaritánusok között. Mert egy samáriai semmiképpen nem lehet a fele barátom. A zsidók között a saját kasztomhoz tartozók, saját rendemhez sorolhatók, ők talán igen. Azon belül sem mindenki. Tehát az alap problémája ennek az embernek az volt, hogy alapból úgy állt a dologhoz, hogy kizárólagos volt. Hogy valakit ő ki akar zárni a szívéből. Valaki nem fért meg a szívébe, a lelkébe. Ez volt az alaphozzáállása. És figyeljék meg, hogy tulajdonképpen ki nem fért meg a szívébe. Neki elsősorban Jézus nem fért a szívébe. Tehát az, hogy neki szüksége van Jézusra ahhoz, hogy ő üdvözüljön. Ezt sem tudta képzelni, ez ki volt zárva. És mivel, hogy magát Jézus Krisztust, az üdvözítőt alapból kizárta a gondolatából, ennek következtében másokat is alapból kizárt az életéből. Kizárólagos minden olyan ember kizárólagos, aki Jézus Krisztust nem tekint olyannak, mint akire ő neki szüksége van. Nem látja a bűnösségét eléggé ahhoz, hogy az üdvözítőre való ráutaltságát felfedezze, nem látja magát eléggé bűnösnek Isten szemében, ezért nagyon jónak látja magát másokhoz viszonyítva, amiért majd másokat is kizár az életéből. Tehát az alaptanítása ennek a bekezdésnek az az, hogy mivel Jézust kizárta az életéből, ezért hajlamos volt másokat is kizárni az életéből. És ugyanúgy vagyunk mi is ma ezzel. Ha Jézus Krisztust nem tudjuk befogadni, akkor a szívünk nagyon kicsi. Majd másokat sem tudunk befogadni. Viszont, hogyha Jézus Krisztust, az Istennek fiát befogadjuk, ő majd rávilágít a mi életünkre, és a szívünk nagyon-nagyon meg tud nőni. Nagyon sok emberbe tud férni.
1: Köszönöm szépen. Hadd tartsunk most egy zenei szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Hát igen, valóban így van, és gondolom, hogy nagyon meglepődött a törvénytudó, amikor Jézus egy történetet mesél el neki. A 30. verstől olvasom. Egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esik, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmenének, és ott hagyják félholtan. Történet szerint pedig megy vala alá azon az úton egy pap, aki azt látván elkerülé. Hasonlóképpen egy lévita is, mikor arra a helyre ment, és azt látta, elkerülé. Egy samaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az vala, és mikor azt látta, könyörületességre indula. És hozzájárulván bekötözi annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és azt felhelyezvén az ő tulajdon parmára, vívé a vendégfogadó házhoz, és gondját viselé néki. Másnap pedig elmenőben két pénzt kivévén adá a gazdának, és mondanéki, viselj gondot rá, és valamit ezen fölül rá költesz, én mikor visszatérek, megadom néked. E három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett? Az pedig mondta, az, aki könyörült rajta. Mondta azért néki Jézus, eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Egy példázatot mesél el Jézus, vagy egy valós történetet, hiszen itt van egy utalás, mikor Jézus azt mondja, hogy történet szerint megy vala alá azon az úton egy pap. Egy nagyon jól ismert kép a hallgatók számára, az irgalmas samaritánus története. Mi volt ez? Egy példázat volt, vagy egy valós történet?
1: Mindenképpen a károlyi fordításban itt egy óriási ellentmondásra találkozunk, tehát ha legalábbis nem a Szentszövegre nézünk, hanem a kiadásra. Ugye a kiadó ellátta ezt a szakaszt, a példázat az irgalmas samaritánusról alcímmel, és meg benne a szakaszban meg történetet emleget. Most példázat vagy történet. Tehát itt egy kiadói hiba mindenképpen, vagy rendeznivaló mindenképpen csúszott a dologba. Most az, hogy ez a 31. vers épp történetről szól, vagy nem, ha megfigyeljük a görög nyelvben, akkor az egybeesést jelenti. Tehát inkább úgy kellene fordítanunk, hogy éppen akkor, vagy egybeesett a félholtra vertnek a nyomorult állapota a papnak, illetve a lévitának a Jeruzsálemből Jerikóba való alájövésével. Tehát ez a szó itt a görögben nem azt erősíti meg, hogy most történet volt, vagy nem volt történet, hanem azt, hogy éppen akkor, tehát egybeesett. Egy ilyen egybeesés történt a leírás szerint, a leírás alapján. Viszont miért ne lett volna történet? Sehol nem látunk arra utalást az egészben, hogy Jézus példázatot mondana. Rendszerint, amikor példázatban beszél, akkor az evangélista feljegyzi azt, hogy példázat van. És nyilván, hogy a hallgatóságot és a mai embert is ez zavarja jobban. Tehát ez nem egy mese, nem egy megtörténhetett dolog, ez egy megtörtént dolog. Megtörténik velünk, lelkészekkel, papokkal, vallási vezetőkkel, hogy elmegyünk a lényeg mellett. Ez egy mellbevágó, sokkoló történet. Ezek mi vagyunk, ez rólunk szól, nem egy alkalommal.
0: Igen, nagyon hamar már a következtetésekhez értünk, és valóban jó ezzel a hozzáállással vizsgálni meg, és tanulmányozni, hogy hol találom meg magam a történetben. Mielőtt még következtetéseket vonnánk le, és mielőtt valóban komoly leckéket tanulnánk meg, hadd beszéljünk egy keveset arról a nyomorult emberről, aki annyira porul járt. Azt mondja Jézus róla, hogy Jeruzsálemből ment Jerikóba, és útközben rablók kezébe esett. Van-e jelentősége annak, hogy milyen irányból merre haladott ez az ember? Hiszen tudjuk, hogy Jeruzsálem

0: sokkal magasabban fekvő város volt Jerikóhoz képest, és egy lefele tartó úton kellett neki menni. Mehetett volna más úton, választhatott volna más utat. Van ennek jelentősége, hogy honnan, hova megy ez az ember?
1: Nem csak földrajzi elhelyezkedések, ezek nem csak nevek, nem csak földrajzi nevek. Számunkra lehet, hogy ma igen, hogy egy városból ment a másik városba, hogy ennyit jelent. De nem csak erről van szó. Az evangéliumokban a magasságváltások, vagy a szintváltás, földrajzi értelemben való szintváltás, ez a lelki, erkölcsi szintváltást is jelent. Tehát az, hogy a magas Jeruzsálemből az alacsonyan fekvő Jerikóba tartott, ez már önmagában egy üzenetértékű, hogy a magasból a mélybe szállt ez az ember, vagy a mélybe süllyedt. És talán a hallgatók erre a történetre nem is reagáltak nagyon meglepődve, hogy hát persze, hát az kellett neki, ha már Jeruzsálemből Jerikóba tart, akkor történjen meg vele. Szóval, ha valaki süllyed erkölcsileg, akkor utoléri a sorsa. Én azt hiszem, hogy ez is benne van ebben a történetben, hogy...
0: És valóban ugye... szomorú látni, amint tényleg erkölcsi magaslatokról sokan alá süllyednek, és útközben áldozatul esnek a sorsnak, ha élek a kifejezéssel. És a kérdés nem is az, hogy most már mi történt vele, és történhetett volna vele másképpen, és hol tévedett ő, hanem hogy ha már benne van ebben a helyzetben, és gondolom, hogy Jézus is erre teszi a lényeget a történetben, hogy mit tesz a pap, mit tesz a lévita, és mit tesz a samaritánus.
1: Igen, hogy mit tesznek, hát elsősorban ők is ugyanazon az úton süllyednek. Tehát a pap süllyed Jeruzsálemből Jerikóba, a lévitai süllyedőben van. Tehát a meglepetése az, hogy hogy jelenik meg a pap a képben. És miként kerül a leírásba a lévita a történetbe. De mostanig nem volt meglepetése ennek a történetnek. Az, hogy valaki Jeruzsálemből Jerikóba tartott, és hogy rablók kezébe esett, és hogy félholtan ott van, ez még nem mozgatta meg a hallgatóságot. Még sajnálatot sem tűnik úgy, hogy ébresztett bennük. De az, hogy egy pap is, egy lévita is ugyanott, ugyanazon az úton jár, hogy kerültek oda?
0: Nagyon megdöbbentő, hogy ha már ott van a pap, és ha már ott van a lévita, mindkettő elkerülte a nyomorútól esett embert, aki ott volt és haldoklott. Volt-e esetleg valamilyen vallásos, vagy emberi kifogása mindkettőnek erre? Vagy egyszerűen a nem törődés, vagy a szeretet hiány miatt viselkedtek így?
1: Elsősorban igen. Elsősorban igen. Szeretet és nem törődés hiánya, irgalmatlanság jellemezte. Ez volt a szívük, lelküknek az alapja. Nem volt benne Jézus Krisztus ennek a papnak és lévitának az életében, a Jézus Krisztusra való rászorultság tudata élménye, éppen ezért nem tudta a más nyomorúságát se felfogni, mivel hogy nem látta a sajátját, ezért nem tudta átérezni a másét sem. És kerestek aztán erre igazolást. Mert az ember olyan, hogy előbb van a szívében egyfajta magatartás, eldönti, hogy milyen magatartást követ, utána majd keres magának igazolást is rá. És talál, hát nyilván ott van az, hogy egy halottat, ha egy pap megérint, akkor tisztátalanná válik. Ceremoniálisan. És el kell teljen egy bizonyos időnek ahhoz, hogy megtisztulhasson.
0: Igen, ugye... de hogyha halott, akkor az oda kell menni? Előbb meg kell nézni, hogy halott vagy nem. És valószínű, hogy már ezt sem vállalta fel, hogy megnézze, hogy az az ember él vagy hal, mert ha valóban halott, akkor az történik, amit említettél. Hogy
1: szóval biztos, ami biztos, hogyha ő tiszta akar maradni idézőjelbe ceremoniálisan, akkor jobb, hogyha nem érinti meg. Tehát ez mindig talál az ember valamilyen magyarázatot magának. De ezekkel a magyarázatokkal az ember rendszerint el tud csúszni a lényeg mellett.
0: Ugyanez a helyzet volt a Lévitával, és ugyanúgy vonatkoztak rá a...
1: Ugyanúgy vonatkozott rá is. A tehát a ceremoniális tisztaság az mindegyikre vonatkozott. Még annyiban súlyosbította most a helyzetet, hogyha ők Jerikóból tartottak volna Jeruzsálem felé, még valamennyire indokoltá tette volna azt, hogy most mennek Istennek szolgálni, ezért nem kell, vagy nem jó, ha ők befertőzik magukat, el kell végezzék a szolgálatukat. És ilyen eset viszont van a Szentírásban, amelyet az ige legkomolyabban az ember figyelmébe hoz, hogy például a pap ne érintsen halottat, vagy főpap pláné. Tehát megvan, hogy csak kiket érinthet, meg azon kívül nem érinthet halottat, mert a szolgálatra neki késznek kell lennie. Itt viszont épp a szolgálatból jön. Tehát még azt sem mondhatja, hogy azért, mert hogy és egyébként nagyon érdekes megfigyelem azt, hogy a koldusok, a rászorulók talán ezzel vissza is tudnak rendesen élni, vagy lehet, hogy az isteni gondviselés is benne van, itt megfigyelem Kolozsváron, hogy a koldulók nem igazán mennek koldulni, vagy jönnek legalábbis koldulni hozzánk az Isten tiszteletek elejére, hanem az Isten tiszteletek végén vannak ott. És valószínű, hogy van ebben valami gondviselésszerű is. Akkor már nem mondhatjuk azt, hogy most már nincs időnk rájuk. Nyilván tudják ők is azt, hogy azért a szívünk is az ige alatt kellett volna valamit javuljon. De mindig a végén vannak ott. Na, itt is a végén találkoznak a rászorultal.
0: Mi lett volna a helyes bánásmód a részükről? Mire tanította őket az ige? Mit találtok benne? Milyen, vannak-e utasítások arra nézve, hogy ha hasonló helyzetben találnak nyomorult embert, akkor hogyan kell azzal bánni? Tehát van. Mi van a Szentírás szellemében e kérdés?
1: Ó, hogyne. Nem csak az emberre nézve, hanem egészen az állatra nézve is. Tehát, hogyha valakinek az állatját egy teher alatt látta a zsidó, akkor el kellett menni, tehát a terhet hordozó állat megbotlott és elesett, és rajta volt a teher, akkor oda kellett mennie, leoldozni a terhet, felsegíteni az állatot, tehát még az állatra is gondot visel az Isten, még az állatra is rendelkezett, hogy hogyan kell, mennyivel inkább az emberrel.
0: Mitől volt akkor különleges a samaritános, aki nem tanulta ezeket, aki nem ismerte ezeket a törvényszerűségeket? Miért említése méltó az ő cselekedete? Nem azt tette igazából ez az idegen, vagy mondani félellenség, vagy a nem jó szemmel nézett személy a zsidók szemében, nem azt tette, amit a legtöbb ember hasonló esetben tenne? Vagy azért kiemelkedő a samaritánusnak a viselkedése, hozzáállása, mert a pap és a lévita elkerülte ezt az embert?
1: Azért önmagában is, hogyha belegondolunk, a mai világunkba alkalmazva, azt látjuk, hogy az emberek inkább nem mennek oda segíteni, mint hogy oda menjenek. Szóval... Bár itt Jézus azt emeli ki, hogy a vallásos ember nem megy oda segíteni. És ez milyen fájdalmas. De ha társadalmunkra tekintünk, azt látjuk, hogy nem igazán igyekeznek oda az emberek segíteni. Figyelj csak egy utcai verekedést. Vagy ha épp egy nőt vernek az utcán. Vagy valaki leesik a nagyváros utcáján. Hogy van az, hogy elkerülik az emberek?
0: Sőt, ne feledd szavadat, közben vágok itt. Nemrég olvastam egy cikket, egy hírt arról, hogy egy nyomorultul járt ember, hogy az utcán leesett, és egy fiatal épp arra ment, ahelyett, hogy felsegítette volna a földről, ellopta a pénztárcáját, ami az esés közben kiesett a járdára. Tehát borzasztó, hogy mennyire süllyedhet az ember az ő emberi voltából, hogy ide jusson. Tehát ahelyett, hogy segítenél a nyomorultul esetten, sőt, még egyet taszítasz rajta, hogy még mélyebbre kerüljön.
1: Igen. Igen, nyilván csak fokozza az, hogy a vallás sem segít az emberen. Tehát igazából azt akarja mondani a történet, hogy mindannyian óriási bajban vagyunk, és ezt mondja az élet. Óriási bajban vagyunk, mert hiányzik ez az irgalom, és egyesek ezt a bajt úgy próbálják orvosolni, hogy elkezdenek vallásoskodni. És Isten igéje rávilágít arra, hogy a vallás nem oldja meg a problémát. Tehát a vallásoskodással az élet alapdolgát nem tudjuk megoldani. Ennek a történetnek egyébként az alaptanítása ez, hogy miben áll az igaz vallás. Nem ceremóniákban, szertartásokban, szolgálatokban, rítusokban, nem. Irgalmat akarok, és nem áldozatot, mondja ki Jézus, vagy ismételi meg az nagy ószövetségi igazságot. Tehát irgalmat, ugye az irgalmas samaritánusról van itt szó, szóval irgalomra buzdult ez az ember. Az alap gondolat, az alap érzés, az alap készség, az irgalmasság volt.
0: Köszönöm szépen, megállunk most, tartunk egy kis zenei szünetet, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: megtörténhet, hogy egy vallásos ember nagyon hűséges legyen a vallásos előírásoknak, böjtölésnek, istentiszteleti külsőségekben nagyon hűséges legyen, és közben megfeledkezik, hogy a hitnek a lényege, a Krisztus követésnek a lényege, ez az irgalmasság. Eszembe jut, valamikor Tordán laktunk, és volt egy nagyon kedves szomszédasszony, aki a rokonságából beszélt valakiről, akiről azt mondta, hogy nagyon vallásos, de nem hívő. Románul azt mondta, hogy este foarte religios, dar nu este credincios.
1: Hát ez a lényeg nyilván.
0: Miután Jézus elmondta a történetet, akkor feltette a kérdést, hogy ki volt ennek az embernek a fele barátja, és a törvénytudó meg tudott erre válaszolni, az, aki könyörült rajta. És Jézus azt mondja neki, eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Mit jelent, ha az embernek van fele barátja? Azt jelenti, hogy nem jár porul. A másik, ami kötődik ehhez a kérdéshez, hogy mi van, hogyha a másik porul járt? Mire kötelez engem az, ha fele barátja vagyok?
1: A történet egyébként egészen másképpen zárul, mint ahogy kezdődött. Nem csak a meglepetésekre gondolok, hanem egész másról beszél Jézus a végén, és elhallgatnak, témát vált valahol, de nem tiltakoznak ellene. Mert ugye az alapkérdés az volt, hogy ki az én fele barátom, és Jézus nem azt mondta el, hogy ki az én fele barátom, ki az én barátom, hanem arról beszélt, hogy kinek kell én a barátja legyek. Tehát pontosan ezzel helyezi át a hangsúlyt az énről a másikra. Nem az a kérdés, hogy nekem kik a barátaim, hanem a kérdés az, hogy én kinek vagyok a barátja. Nem azt kell foglalkoztasson elsősorban, hogy ki az, akire számíthatok, hanem mérlegelje meg kicsit magamban azt, hogy de ki az, aki számíthat rám. Tehát, hogyha Jézus Krisztus helyet kap az emberi életben, ő az üdvözítő, akkor az embert bemutatja maga valóságában, maga bűnös valóságában. És akkor már nem tiltakozik a másik ellen, egyrészt. Másrészt bemutatja Jézust a maga valóságában, aki irgalmas volt hozzám. Magyar Zsoltárban ugye ez a gyönyörű, szép pazari gyönyörrel megfogalmazott mondat, hogy mikor hevertem bűnben megkötözve, felém nyújtá irgalmas kezét. Nem mindannyiunknak volt ilyen, hanem vannak olyanok, akiknek volt, és vannak olyanok, akiknek van. És akiknek van, nem biztos, hogy mindenki látja, hogy megkötözöttségben van, és akinek meg volt, nem biztos, hogy mindenki emlékezik arra, hogy ő is megkötözött volt. Most azokat, akik azért átmentünk ezen a tapasztalaton, és tudjuk, hogy az Isten feloldozott bennünket. Isten arra hív, hogy emlékezzünk, hogy nem tudtuk magunkat megsegíteni, egy irgalomra volt szükségünk, az Isten megkönnyörült rajtunk, utánunk nyúlt, és akkor eredj el, és te is hasonlóképpen tegyél, mondja ma nekünk. Mit jelent ez a hasonlóképpen való cselekvés? Egyes emberek ugye nem nyílnak meg, egyes emberek alapvetően nem is tudják, hogy bajban vannak. Mondjuk a bűn baja a legnagyobb baj. Beszélhetünk ugye azokról, akik eleve tudják, hogy bajban vannak, az özvegyek, a szegények, az árvák, a nélkülözők. Ott kell lenni mellette, elsősorban Jézus azt tanítja.
0: Tehetetlen betegek.
1: Nyilván. Másodszorban a legnagyobb bajunk még mindig a bűn baja. És ezek mellé is oda kell férkőzni. Vannak, akik nem is tudják, hogy bajban vannak, annyira lesüllyedtek, hogy nem látják már saját bűnösségüket. Ezeket is rá kell ébreszteni. Vannak olyanok, akik már nem fogadnak el segítséget, lelki segítséget, mert gyanúsak vagyunk, ugyanúgy, mint a pap és a lévita lejáratta a papságot és a lévitaságot, mi is már lejárattuk a kereszténységet. Ezeknek azt mondja Jézus, hogy előbb tegyél valamit. Gyakorlati dolgot érettük. Figyeljük meg a Jézus módszerét. Elvegyült az emberek között, szolgálta szükségleteiket, megnyerte bizalmukat, és utána tudta mondani, hogy gyere és kövess engem. Tehát nagyon sok ilyen bizalmat vesztett ember van, akiknek gyakorlati szolgálatra van szükségük ahhoz, hogy beszélhessünk a lelki felemelkedésükről. De a szeretet találékony. És hogyha vissza tudok emlékezni, hogy honnan emelt ki az Isten, és veszek időt, és rászánok egy kis időt, hogy végig gondoljam, hogy honnan hozott az Isten, akkor könnyebb az irgalom. Minden szentnek van egy múltja, és minden megtérő bűnösnek van egy jövője. Szóval tegyen az Isten minket olyan szentekké, akik emlékszünk a múltra, és olyan bűnösökké, akikkel reménykedünk, és reményt keltünk.
0: A Római Levél 13. rész 8. versében azt olvassuk, hogy a törvény betöltése a szeretet. Na most, ha valóban szeretnék mi is ilyen irgalmas samaritánusokká válni szeretetből, mert szeretjük a fele barátainkat, hogyan tehetjük ezt? Mit jelent ma? Kell-e ezt keresni, kutatni, vagy elég, ha nyitott szemmel kelünk járunk? Mit tehet bárki közülünk, a hallgatók közül, akiket megérintett az irgalmas samaritánusnak a cselekedete, és valahol a szívem ilyen, ő is szeretné ugyanezt tenni másokkal. Ez azt jelenti, hogy hívja fel a helyi kormányzatot, és kérje el a betegek névsorát, vagy a szegények névsorát, vagy járjon nyitott szemmel, és ragadjon meg minden alkalmat, amikor tehet valamit másokért.
1: Igen, nyitott szemmel, vagy nyitott szívvel, kis hercegből hadd idézzek, hogy igazából az ember csak a szívével lát helyesen. Azt tapasztaltam, hogy amikor reggel alapból arra kértem az Istent, hogy nyissa meg a szívemet, hogy valakin segítsek, akkor mindig elém hozta. És pontosan ezek azok a cselekedetek, amelyek már nem az enyémek, hanem az Isten cselekedetei. Mit kell tegyek, hogy üdvözüljek? Hogy lemondjak a saját cselekedeteimről, és végezzem az Isten cselekedeteit. És az Efézusi levélben Pál olyan gyönyörűen beszél erről, amikor azt mondja, hogy Isten előre elkészítette a jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Tehát tegyük az Isten tetteit. Istennel az Isten tetteit tegyük. Most már délután van, nem reggel. Reggel kellett volna erre oda szentelnünk magunkat, de még most is megtehetjük, és kérjük a jó Istent arra, hogy ma még nyissa meg a szívünket, hogy be tudjuk fogadni azt, amit Isten elünkbe hoz, vagy pedig, ha akár el is indulunk, abban a tudatban induljunk el, hogy Isten indított el bennünket. És ez már megint nem a mi jó cselekedetünk, hogy elindulunk valakit keresni. Ez már az Isten jó cselekedete, hogy elindított bennünket. Tehát már benne vagyunk, nem mi indulunk, hanem valaki elindított. Csak vegyük észre, hogy az Isten hatott az életünkre. És akkor a hangsúly újból már átkerül. Ha még mi is indulunk, tudjuk azt, hogy már Isten indított. Rólunk, ő rá, az ő irgalmas cselekedeteire.
0: Meggyőződésem, hogy a Jézustól elmondott történetben azon a napon több ember lett boldog, mármint a nyomorultul járt ember is boldog volt, hogy valaki került, aki segített rajta. Viszont a legboldogabb a napnak a végén az irgalmas samaritánus volt, aki tehetett valamit, és úgy tűnik, hogy nem tétovázott áldozni, sőt még fizetni a fogadósnak azért, hogy teljes legyen a gyógyítása, a gyógyulása ennek a nyomorultul járt embernek. Én hiszem azt, hogy a Jóisten, amit számunkra tervez, az egy nagyon beteljesedett, szép élet, és ehhez hozzátartozik a nyitott szívvel való járás, amikor észrevesszük, nem megyünk el sietve más gondja mellett, hanem megállunk, még hogyha valahonnan lehet elkésünk. Megállunk, hogy észrevegyük a fontosabb dolgot, nem a sürgősebbet, hanem a fontosabbat. És lemondunk dolgokról azért, hogy a nap végén mi is boldogak lehessünk. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, István, és kívánom, hogy minden kedves hallgató megtapasztalja, nem a nyomorultul esést, hanem a nyomorúságból való szabadulást Jézus által. Majd utána, ha megtapasztalta ezt, akkor vegye észre annak örömét és boldogságát, amikor másokon segít. Az irgalmas samaritánus történetével Krisztus az igaz vallás természetét akarta bemutatni. Bemutatta azt, hogy nem rendszerekből, vagy hitvallásokból, vagy szertartásokból áll az igaz vallás, hanem abból, ha a szeretetet tettekkel fejezzük ki, és a legnagyobb jót visszük véghez másokért, és ha igazán jók vagyunk. Hát ezt a jóságot kívánom mindenki számára, mindannyiunk, magunk számára is. Köszönöm szépen a kedves hallgatók figyelmét, a mikrofonnál Szász Károly Zsolt és a technikai munkatársam nevében, László Attila nevében is köszönjük figyelmüket. Visszavárjuk Önöket a rádiókészülékek közelébe jövő héten is. A viszonthallásra!

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy elneveszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Reménysugár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Örömmel köszöntöm a kedves nézőközönséget, a kedves hallgatóságot, illetve szeretettel köszöntöm azokat is, akik az interneten keresztül követnek most bennünket. És nagyon nagy előszeretettel köszöntöm a hölgyeket, akik nézik a mai műsort. Köszöntök mindenkit a Speranza Reménység Televízió magyar adásában, a Reménysugár műsorában. Hogyha Reménysugár, akkor elég nagy valószínűséggel egy egészségügyi témáról, vagy ifjúsági témáról beszélgethetünk, és a mai alkalomra az első illik, az első opció, hiszen ma a masszázsról és a mozgásról fogunk beszélni. A nőknek egy másik életszakaszában, a menopauza, illetve a perimenopauza idején. A női test egy élet leforgása alatt folyamatosan változik. Vannak időszakok, amikor szinte észrevétlenül, máskor pedig egészen intenzíven érintik a nőket a testi, lelki változások. A perimenopauza és a menopauza sok nő számára egy olyan életszakasz, amely egyszerre hozhat testi kihívásokat, érzelmi hullámzásokat, ugyanakkor újfajta önismeretet és tudatosságot is. Mégis erről az időszakról sokszor nehezen beszélünk nyíltan, pedig a fáradtság, az alvászavarok, a hangulatingadozás, vagy akár a testi fájdalmak mögött gyakran olyan természetes változások húzódnak, amelyek megértése és megfelelő támogatása rengeteget számíthat a mindennapokban. Mai beszélgetésünkben tehát arról gondolkodunk együtt, hogy hogyan segíthet a masszázs és a mozgás abban, hogy a nők ebben az időszakban is energikusabban, kiegyensúlyozottabban és nagyobb testi-lelki harmóniában legyenek. Szeretettel köszöntöm mai vendégeimet, Folytos Szende alapítót, prenatális, posztnatális és hegterápiás specialistát, valamint Kállair Eszter kinetoterapeutát és perinatális szakembert. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy elfogadtátok újból a meghívást.
1: Mi is köszönjük szépen a meghívást.
0: Hogyha már egy alapvető kérdéssel elindítanánk ezt a témát, akkor mi lenne a válaszotok a következő kérdésre? Mi az, amivel gyakran találkoztok a 40 év fölötti nők részéről? Milyen panaszok szoktak elhangzani az ők részükről? Úgy a testi, mint a lelki nehézségeiket illetően.
1: Kezdjem a testivel?
2: Kezdjed.
1: Jó, hát én akkor elmondom így nagy vonalakban, hogy mit tapasztalok gyógytornászként, és mi az, amit látok a testi változásokkal kapcsolatban. Nagy mértékben észrevehető ebben a periódusban, hogy a mozgásterjedelem, az izületi mozgásterjedelem az csökken, beszűkülhet, ami további problémákhoz vezethet. Mindezek mellett az izomtömegnek a vesztése következik be a hormonális változások miatt. Továbbá a koordináció az, ami érintett lesz, az egyensúlyérzék, és ezek hosszú távon, főleg a későbbiekben, miután már túl vagyunk a menopauzán, elég veszélyesek lehetnek, akár egy esés esetében. Úgyhogy nagyjából ezek lennének a fő testi változások, amik nagyban befolyásolják és megnehezítik a nőknek az életét.
2: Úgy érzem, hogy ebben a korosztályban a legtöbb nő még mindig nem gondolja azt, hogy ezek az általános tünetek, amik megjelennek, összefüggésben lehetnek a hormonváltozással, és hogy az a jele lehet annak, hogy a perimenopauzás időszakában vannak, vagy már nagyon közelednek a menopauzához. Általában ezek a jelek szoktak lenni a nagyon stresszes időszak, amikor folyamatosan hangulatingadozásuk van, nagyon ingerlékenyek, a stresszre nagyon érzékenyen reagálnak, a migrénes fejfájás is, a legtöbb esetben ez a hátfájás és nyakfájás, derékfájás problémák lehetnek a plusz kilogramokkal, amit úgy éreznek, hogy olyan, mintha egyik napról a másikra csúsznának fel, pedig nem változtattak, nem volt semmilyen nagyobb változás, úgymond az életmódjuk. Legtöbbször ezeket a tüneteket a stresszel próbálják elfődni, hogy biztos egy nehezebb időszak van. az életükben, a munkahelyen. Ezek a nők általában, és akik elérnek hozzánk ebben a korosztályban, már vezető pozícióban vannak, úgyhogy ugye nagyon nagy a nyomás rajtuk és a felelősség. Ami igazán még őket meg szokta ijeszteni, és általában ez az, amikor ugye először úgy látom, hogy megállnak, hogy kicsit analizálják, mi történik a testükben, ezek a memóriazavarok, az nagyon meg szokta őket ijeszteni, mert effektív a mondat közepén elfelejthetik, hogy mit szeretnének tovább mondani, és ez nagyban befolyásolja a nőknek az életét a mindennapi teendőkben, és a munkahelyről ne is beszéljünk. Úgyhogy legtöbbször, amikor eljönnek hozzánk, ami a masszást illeti, azért jönnek el, hogy próbáljuk enyhíteni ezt a feszültséget, a stresszt. Van egy speciális fejmasszázsunk, amit nagyon gyakran szoktak kérni, mert hogy ugye érzik, hogy szükség van arra, hogy egy kicsit stimulálják a fejzónáját is, és ez a fajta presszoterápiás masszázs, amit szoktunk alkalmazni, általában azt az érzést kelti a nőkben, mintha egy ilyen restartot adtak volna az agyuknak, és ezt nagyon szeretik. A nyirok rendszerrel is nagy probléma szokott lenni, mert sajnos ebben a korban a legtöbb nő elég sokat ülő munkát végez, és a szedentarizmus az nagyon-nagyon jelen van az életükben. Ugye ez a hormonrendszert is befolyásolja, de a nyirokrendszerre is egy negatív hatása van, és ezekkel a tünetekkel szoktak hozzánk érkezni, és amikor úgymond a puzzle kicsi darabjait kezdjük összerakni, akkor lassan-lassan tudatosul a nőkben, hogy itt azért ennél többről van szó, mint egy stresszes időszakról, és hogy most egy olyan folyamatnak a részéhez értek, ahol fel kell arra készülni, hogy drasztikus változások fognak a testen végigmenni.
0: Nagyon érdekes az, hogy a nők azért 40 évesen már jobban ismerik önmagukat, saját magukat, a testüket, átmennek a várandóság időszakán is legtöbben, és talán már ott megismerhetik azt, hogy változások történnek a hormonok szintjén, a testük szintjén, a lelkük szintjén. És furcsa az, hogy nem gondolnak arra, hogy akár menopauza vagy perimenopauza idején is történhetnek változások a testükben, az életükben, a szívükben ilyen szempontból. Legutóbb beszéltünk is a várandóságról, és arra, hogy hogyan lehet felkészülni mozgás szempontjából, pihenés szempontjából, ott a kinetoterapia részét és a masszázs részét elemeztük a beszélgetésnek. Ma ugyanezt tesszük, viszont erre a két másik időszakra fókuszálva, a perimenopauzára és a menopauzára. Azonban míg a várandóságnak a hölgyek jobban örülnek, nyíltan beszélnek róla, talán erről a két időszakról annál kevésbé, vagy jobban szégyelik ezeket a változásokat. Szerintetek miért éri meg azt, hogy nyíltan beszélnek erről az időszakról is, akár barátnőikkel, akár szakemberekkel, és ne pedig ijedjenek meg a változástól és az új dolgoktól, amelyeket tapasztalnak.
2: Úgy érzem, hogy itt az egyik legnagyobb probléma az szokott lenni, hogy míg, ugye, ahogy mondtad, a terhességről nagyon sokat beszélnek, egy nő életében általában ez az egyik legnagyobb realizálás, amikor életet ad, és hogy addig ugye nagyon fontosnak érezzük magunkat, és nagyon sok nő abban a pillanatban, amikor a fertilitás szempontjából úgymond lejárt az ideje, úgy érzi, hogy megöregedett. Viszont erre az időszakra nem szabad így gondolni, mert a posztmenopauza időszaka sokszor ugyanannyit jelent életévekben, mint amennyit éltél azelőtt. Hogyha jó Isten megáld egy hosszú évvel, akkor te posztmenopauzában akár 30-40 évet élhetsz. Ez csak egy úgy része az életednek, amire fel kell készülni, amiről érdemes beszélni, és fontos szerintem az, hogy erre is tudatosan ezekre a szakaszokra felkészüljük, hogy megkönnyítsük ezt az átmenetet, mert ez nem mindig nehéz. Ez akkor szokott nehéz lenni, hogyha váratlanul ér, és annélkül kezdődik el, hogy mi erre felkészültünk volna.
1: Uh-huh. Igen, szerintem a szerencsésebb esetekben beszélhetünk arról, hogy nem érzik meg. Például a nagymamám is kijelentette, hogy ő nem érezte meg. De hát a legtöbb eset ez nem ilyen szerencsés, és általában vannak eléggé kellemetlen tünetek, és szintén ugyanaz, mint a posztnatális időszakban, az az érvényes, hogy a köztudatban az van benne, hogy ez egy természetes folyamat, ez az életünk része, és ennyi. Szóval nincs mit ezzel foglalkozni, nem tudunk ezen segíteni, ez bekövetkezik, ezt el kell szenvedni, és aztán megyünk tovább. De hála az Istennek most már nem így van, és nagyon sok szakember foglalkozik ezzel a témával. Hála az Istennek egyre több tudományos kutatás jelenik meg, és tényleg az utóbbi években elkezdték a nőket kutatni, hiszen nagyon sokáig nem volt jellemző az, hogy kifejezetten nőkre specifikus kutatásokat végeztek, vagy hogy egyáltalán volt-e a kutatócsoportban nő. Szóval emiatt nagyon sokáig nem volt semmilyen nagyon specifikus terápia vagy gyógymód, ami a nőket érinthette, és ez az utóbbi időben eléggé nagyot ugrott, és rendszeresen napi szinten jelennek meg újabb kutatások, amik alapján tudunk mi is dolgozni, és irányítanak minket.
0: Ez meglepő, mert a női anatómia azért egy kicsit más, mint a férfi anatómia, de jó az, hogy a tudomány halad előre, és hogy minket, nőket is próbál elősegíteni. Mielőtt javaslatokat tennénk, segítséget nyújtanánk a nőknek, érdemes lenne egy kicsit körülvonalazni azt, hogy mit jelent pontosan a perimenopauza, mikor kezdődik, mikor érhet véget, illetve mit jelent a menopauza, az mikor kezdődhet, mikor érhet véget, milyen tünetekkel járnak ezek.
2: A perimenopauza az a menopauzát megelőző időszak, ez változó, ez 4 és akár 10 év közötti időszakot is jelent. Most már eléggé kitolódott ez az időintervallum, már a korosztály szempontjából is, mert mivel a legtöbb tanulmány az 35-45 év közötti időszakra teszi a perimenopauzát, most már sajnos egyre gyakrabban vannak diagnosztizálva nők, akár 28-30-32 évesen is, ez ugye az életstílusnak is köszönhető, a sok egészségtelen ételnek, fast food, a nagyon sok olyan terméknek, környezeti hatásnak, ami a hormonrendszert nagyban befolyásolja, ami előregíti a sejteket, és ezt a folyamatot nagyon fel tudják gyorsítani. A menopauza viszont az az időszak, és akkor lehet kimondani, mint diagnózis, hogy megtörtént a menopauza, hogyha 12 hónap, egymás követő hónapban kimaradt a menstruáció. Attól a pillanattól effektív azt lehet mondani, hogy a menopauza az egy nap, amikor ugye az egy évet betöltötted, és utána már kezdődik a posztmenopauzás időszak, amiben a hátralevő életedet fogod leélni.
0: Milyen változásokat eredményeznek ezek az időszakok a női testben, és melyek azok a tünetek, amiket a nők nem szoktak összekötni ezekkel az időszakokkal?
2: A nagyon sok tünetről beszélünk, itt közel 50 tünetet sorolnak fel, amiből nem biztos, hogy mindenkinek, sőt, 100% hogy nem lesz meg mind az 50, ezért is olyan nehezen lehet diagnosztizálni, hogy én most már elértem a perimenopauzás időszakban. A leggyakoribb tünetek azok általában a migrénes fejfájás, a memóriazavar, a probléma lehet az intoleranciával, megjelenhetnek gyomor problémák, ami ugye ezek nem utalnak arra, hogy bármilyen köze lenne a hormonrendszerhez. Ugye, ahogy mondtam, befolyásolja a súlyfelesleget, egyre törékenyebbé válik a test, megváltozik a bőrnek is a hajszerkezete. Ez az az időszak, amikor általában nők úgy szokták leírni, hogy nem tudják, hogy mi történik a saját testükkel, de minthogyha nem az övék lenne. Ezek a sok kicsi változások, amik külön-külön nem utalnak arra, hogy ez a hormonrendszer változása lenne, de összességében általában ezek jelen szoktak lenni. Itt ebben az időszakban szoktak megjelenni az agy és az érrendszeri problémák is, a szív problémák, úgyhogy elég komoly tünetek tudnak megjelenni. Ahogy közeledünk a menopauzához, ezek a tünetek egyre súlyosabbá válnak, akkor már megjelenhetnek ugye ezek a hőhullámok, és általában azt veszük észre, hogy az első jel, amire felfigyelnek és tudatosítják a nők, hogy most már ebben az időszakban vannak azok a hőhullámok. De a többi jelet így külön külön, általában nagyon nehezen csoportosítsák össze, hogy ezek a sok kicsi apró jelek utalhatnak erre az időszakra. A menopauza, ahogy a legjobban közeledünk a menopauzához, ezek az utolsó pár év, akkor lehet a legdrasztikusabb változásokat észrevenni. Például ugye a kollagén az 25 éves kortól arrafele folyamatosan csökken. 25 és 35 év között nagyon keveset, ilyen 0,5%-ot, úgyhogy nem lehet észrevenni, 35 és 45 év között 2%-ot, ezt sem lehet már annyira észrevenni, viszont ahogy nagyon közel érünk a menopauzához, és közeledünk az 50 év fölé, ott már drasztikusan évente akár 30%-ot is csökken, és akkor az már nagyon meglátszik. Meglátszik úgy esztétikailag a bőrön, mint fiziológiailag a testen megérződik, ugye a kollagénre szükségünk van az izmainkra, az ízületeinkre is, ugye ez már befolyásolja a mozgás képességeinket is, úgyhogy általában itt van az a pillanat, amikor úgy igazából először feleszmélnek a nők, hogy most már itt valami komoly dolog történik.
1: Illetve ami még a mozgatórendszert érinti, a kollagén veszteség mellett, az az ösztrogén szintnek az csökkenése, ami nagyon nagy kapcsolatban áll a csontsűrűséggel elsősorban, illetve az izomtömeg növelésével. És akkor ezért van az, hogy amikor ez az ösztrogén szint csökken, sokkal nehezebb izomtömeget építeni, és elkezdődik a csontsűrűségének a csökkenése, mivel ez már nem támogatja azokat a csontképző sejteket, hiszen ennek az egyik, az ösztrogénnek az egyik hatása az az, hogy a csontképző sejteket támogatja, és akkor ezáltal a csontszövetnek az újjáépülése az nem történik meg, hogyha nem hatunk rá. És a másik hormon, ami gyakran, vagyis általában nem asszociáljuk a nőkkel, az a tesztoszteron, ami szintén csökken, és ez is nagyban befolyásolja a testi, lelki és mentális egészségünket, és mint például az energiaszintünket, a kognitív funkciókat, az izmainkat, az, hogy magát az, hogy mennyire erősek tudunk lenni, az erőkifejtést, illetve az izomnak az építését. Úgyhogy ez is egy olyan hormon, ami fontos szerepet játszik abban, hogy hogyan fogjuk magunkat érezni testileg elsősorban, de lelkileg is, és mindezeket mozgással tudjuk egy kicsit segíteni ezeket a folyamatokat.
0: Még mielőtt belemennénk ebbe, még van egy rövid kérdésem arról, hogy miért szokták a nők másképpen megélni egymástól ezeket az időszakokat?
2: Nagyon sokat számít, hogy a perimenopauzás időszak, szóval a menopauza előtti 10 évedet, te az hogyan használtad fel effektív. Mert aki tudatos életmódja volt, odafigyelt a mozgásra, az étrendre, bizonyos étrendkiegészítőkre, ami nagyon tud segíteni, azért, hogy megőrizzék a testüket egy bizonyos szinten, ugye ilyen a kollagén például, vagy a kreatin, ami nagyon sokat tud segíteni a nőknek, és nagyon-nagyon sok tanulmány alátámasztja, hogy 30 évtől arrafele ezek a kiegészítők, ezek az életünk részévé kellene váljanak ahhoz, hogy nekünk megkönnyítsék majd az ezt következő időszakot, ami a menopauzával fog változni. Ez már indulásból az életmód, az már nagyon sokat számít, a genetika, ugye most már egyre több tanulmány azt is alátámasztja, hogy mennyi káros hatása van például a dohányzásnak, az alkoholfogyasztásnak, ami elöregíti a sejteket és felgyorsítsa az öregedést, úgyhogy ezek a nők általában a tanulmányok szerint több mint 2 évvel hamarabb megkezdik a menopauzás időszakokat, mert hogy sokkal hamarabb elérik azt az öregedési szintet minden szempontból. Általában ugye

0: Igen.
1: És ő például ő megosztotta az utolsó eseménye, hogy mivel az egész életét végig sportolta, mindig nagyon odafigyelt a minőségi proteinbevitelre, az alapanyagokra, általában mediterrán életmódot próbált folytatni, és ugye persze nagyon vigyázott arra is, hogy káros hatásoknak ne igazán tegye ki a testét. Neki ez az átmenet annyira könnyű volt, hogy szinte észre sem vette, mert ő már azelőtt, hogy ez az időszak megkezdődjön, ő abszolút mindent megadott a testének, amire szükség van ezekben a kritikus években.
0: Beszéljünk akkor a mozgásról és a masszázsról is, ami ezekben az időszakokban nagyon hasznos. Miért fontos, hogy a nők fizikailag aktívak maradjanak ebben az időszakban, illetve akármilyen mozgás előnyhöz viheti a nőket, ami ezeket az időszakokat illeti, vagy nem mindegy, hogy mi az az aktivitás, amit ők elvégeznek?
2: Itt elsősorban, amit szeretnék kifejteni, az az, hogy mi is a szerepe az izomrendszernek. Mind a mellett, hogy lokomotor szerepe van, tehát a mozgást biztosítja számunkra, nagyon fontos anyagcsere szerepet is tölt be. Tehát támogatja nagy mértékben az anyagcsere folyamatokat. A glükóz anyagcserét például, az, hogy hogyan reagál a szervezetünk az inzulinra, és a kutatások kimutatták azt, hogy minél több aktív izmunk van, annál jobban reagál a szervezetünk az inzulinra. Ez azt jelenti, hogy meg tudunk vele előzni inzulinrezisztenciát például, illetve magát a cukorbetegséget is. És mivel ugye ez nagyon nagy kapcsolatban van az ösztrogénnal, ebben a periódusban, amikor már perimenopauzába érünk, és az ösztrogén szint az csökken, akkor ez a funkciója is csökkenni fog. Tehát az következik ebből, hogy minél több izmunk van, mi annál jobban tudjuk támogatni ezeket a folyamatokat. Itt amit még fontos kiemelni, hogy a nők talán félnek ettől a dologtól, hogy sok izmuk legyen. És ez egy nagyon nagy tévhit, hogyha te mozogsz és arra dolgozol, hogy izomtömeget növelj, akkor te úgy fogsz kinézni, mint egy ilyen testépítő férfi. Ez nem így van, és nagyon nehéz izmot építeni nőként egyébként, és főleg ebben a periódusban nagyon nehéz. Szóval ami kritikus tényező, az az, hogy mikor kezdjük el ezt az aktivitást. Fontos kiemelni, hogy bármilyen életkorban tudunk izmot építeni, és tudunk hatni a csontsűrűségre is. Viszont van egy olyan periódus, amikortól már nehezebb, amikor ezek az hormonszintek csökkennek, amik támogatják ezeket a folyamatokat, akkor teljesen logikusan következik az, hogy nehezebb elérni azt, hogy izmot növelj, vagy csontsűrűséget gyarapíts. És ezért ajánlott az, hogy abban a periódusban, amikor még ezek a hormonok támogatnak, sokkal nagyobb hangsúlyt fektessünk erre. És ez az a periódus, ez a periódus olyan, hát olyan 35-40-45 év között van, amikor még hangsúlyozottabban kell arra összpontosítsunk, hogy ezek a megfelelő elemek a mozgás programunknak a részei legyenek. És melyek is ezek az elemek? Ugye ez is egy óriási tévhit, hogy a nőknek nem való a súlyos edzés, a nőknek inkább ez az ilyen kevésbé intenzív, pilates, jóga, kardió edzés, ez az, ami úgy, amivel asszociáljuk a nőket. Viszont ez a megközelítés is megdőlt, hiszen izmot nem lehet építeni ilyen jellegű aktivitásokkal. Szükséges hozzá az izomnak a terhelése, a fokozatos progresszív terhelése, illetve a csontnak is szüksége van. Minden szövetnek megvan az a bizonyos stimulus, amire reagál. A csontnak például nagyon jól reagál az ilyen pliometrikus, az ilyen ugrásos gyakorlatokra, minden olyan gyakorlatra, ami váratlanul éri, több különböző síkú gyakorlatokra, egylábas gyakorlatok, tehát egyensúly gyakorlatok is, és a terhelésre. Az izom pedig erre a progresszív munkára reagáljon, tehát tulajdonképpen egyre többet kell dolgoztatni ahhoz, hogy az nőjön. És akkor ezt a legkönnyebben mi azzal tudjuk elérni, hogy a súlyokat is bevonjuk az edzésbe. Tehát ez egy óriási tévhit, hogy a nőknek nem szabad, sőt kell. Tehát ezt mutatja ki a tudás.

0: tudomány is, hogy kötelezően a programunk része kell legyen a súlyzós edzés. És hogyha meg kell neveznem a programnak az elemeit, akkor elsősorban a mobilitással kezdeném. Az izületi mobilitás a legfontosabb, mivel hogyha nincs meg az izületi mozgásterjedelem, akkor nagyobb esély van a sérülésekre, illetve a krónikus izületi problémáknak a kialakulására, mint például egy artrózis. Úgyhogy a gerincvédelem, izületi védelem szempontjából nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni a mobilitás fejlesztésére. Ezt követi az izom erősítés, ami az izom erősítés és az izom tömeg növelése súlyos súlyok bevonásával. Fontosak a koordinációs gyakorlatok, az egyensúly gyakorlatok, hiszen nem csak a testet, hanem az agyunkat is próbáljuk ebben a periódusban edzeni. A légzés gyakorlatok, amik egyaránt relaxálnak is, de megtanítanak helyesen például súlyt emelni, amivel megelőzhetünk problémákat, a mélyizmoknak, a gátizmoknak az egészségének a fenntartása, és nekünk is ez a FEMCORE programunk, amit már említett Szendi, mindezeket körülöleli és tartalmazza. Úgyhogy, ja igen, és az ugrások, ezt kihagytam. Tehát a pliometrikus gyakorlatok, ezek is nagyon fontosak a csont sűrűségének a megtartásában.
1: Nem úgy néz ki, mint ahogyan a nők legtöbbször elképzelik, hogy na, most el kell venni egy edzőterembe, és nehéz súlyokkal kell kezdeni, hanem igazából az egész egy fokozatos folyamat.
0: Mindenképp.
1: A rendszeresség az ilyenkor hasznosabb, mint az intenzitás? Erről mit lehetne elmondani a mozgás szempontjából?
0: A kettő együtt kell érvényesüljön, mert nagyon fontos az intenzitás is. Ha nem éred el azt az intenzitást, ami szükséges ahhoz például, hogy terheld az izmot, és ezáltal az izomtömeg növekedjen, akkor ez nem fog bekövetkezni. Viszont gyakori probléma az, hogy a nők túlhajtják magukat, tehát ez a high intensity, magas intenzitású edzés, és csak ilyen jellegű edzéseket végeznek, ez sem a legjobb. Tehát ez túlságosan stresszeli a szervezetet, a stresszhormonok megnövekednek, nem reagál jól általában a szervezet. Szóval meg kell találni ezt az egyensúlyt. Az ajánlás az azt mondja, hogy érdemesebb 80%-ban ilyen kisebb intenzitású, alacsonyabb intenzitású gyakorlatokat végezni, ez nem tartja ki ugye a súlyos edzést, és 20%-ban a magasabb intenzitású edzéseket. A rendszeresség is nagyon fontos, amit itt ki kell emelni, hogy ahogy a hormonszint csökken, egyre nehezebb lesz a regeneráció, hiszen az ösztrogénnek van egy ilyen gyulladás csökkentő hatása is, tehát a regenerációs folyamat az meg fog nőni. Ez azt jelenti, hogy több időt kell hagyni arra, hogy regenerálódjanak azok az izmok, hiszen abból fognak táplálkozni, és azáltal fognak nőni és reagálni, és alkalmazkodni ehhez a helyzethez. Szóval mind a kettő nagyon fontos tényező, és ki kell tapasztalni azt, vagy egyedül, de érdemes szakember segítségét kérni, hogy mi az, ami a testünknek jó. Amit mindenképp meg kell jegyezni, hogy nem jó az, hogyha túlhajtjuk a testünket, és folyamatosan csak ilyen magas intenzitású szaladás, kardiális tréning, tehát hogy meg kell legyen az egyensúly, és minden egyes elemet, amit az előzőekben említettem, azt tartalmaznia kellene egy ilyen programnak.
1: Ugyebár ebben a korban elképzelem, hogy a nők panaszkodnak a fáradékonyságra, meg az energiaszintekre, hogy csak akkor így gondolkodnak azon, hogy de honnan, ha amúgy sincs energiám, hogy egy napot végigvigyek a sok teendővel benne, amivel találkoznak, akkor erre még rá kell tenni a sportot is. Hogyan lehet ezt a kiegyensúlyozatlanságot valahogy egyensúlyba billenteni, hogy a nők energikusak legyenek a mozgás által, illetve hogy tudnak hozzászokni ehhez, hogy mozogjanak.
0: Mindenképpen progresszíven, főleg, hogyha egy olyan nőről beszélünk, aki soha életében nem sportolt. Itt szintén megemlíteném a szakembernek a szerepét, tehát hogy a soha életében nem sportolt, én gyógytornász, kinetoterapeutát ajánlanék az elejéhez, vagy olyan szakembert edzőt, aki kifejezetten erre specializálódott. Az ugye köztudott tény, hogy a mozgás az az energiaszintet növeli, a pszichés, mentális egészségünkre is nagyon pozitív hatással van, szóval addig nehéz, ameddig megérezzük ezeket a hatásokat, és onnantól kezdve szerintem ezzel nem kellene gond legyen, de valóban nagyon nehéz olyannak, aki soha életében nem sportolt, hogy ezt beiktassa a programába, és általában olyankor következik ez be, amikor már valami probléma jelentkezik, és ez megköveteli azt, hogy elmenjen egy szakemberhez. Hát nyitottnak kell lenni, el kell határozni magunkat. Szerintem az edukációnak van nagyon fontos szerepe, úgyhogy mi is ezen dolgozunk, és ezek a műsorok is ezzel a céllal születnek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó úton haladunk.
1: A masszázs is egy jó összetevője ennek az időszaknak, ugyebár segíti a nőket a perimenopauza és a menopauza idején. Pontosabban hogyan, mi a szerepe a masszázsnak, hogyan segíti a nőket?
2: Az első és az egyik legfontosabb szerepe az az, hogy segíti őket a stresszel jobban megbirkózni. Ugye a stressznek köszönhetően szomatizálja a testük is, az ugye hátfájdalommal, izomfeszüléssel járhat, ugye itt is lassulhat a nyirokrendszer, pláne hogyha egy olyan nőről beszélünk, aki nem mozog. Általában azt szoktuk észrevenni, hogy minden masszázs után egyre jobban érzi magát, jobb kedve van, ugye a menopauza időszak alatt drasztikusan romlik az alvás minősége is, ami kihat a kedély állapotára is, és azt lássuk, hogy azok a nők, akik rendszeresen járnak masszázsra, rendszeresen tornásznak, az alvás problémájuknak egy részét is megoldják, és a kedély állapotuk nagyon-nagyon sokat változik pozitív irányba. Fontos az, hogy türelmesek legyünk a saját testünkkel szemben, mert ebben az időszakban ugye minden folyamat egyre legyengül. Az ösztrogének hatalmas szerepe van, az ösztrogén befolyásolja többek között az oxitocin és a dopamin szintünket is, szóval amikor ez csökken, az kihatással van arra, hogy hogyan érezzük magunkat, mennyire vagyunk motiváltak, hogyan reagálunk bizonyos szituációkban, szóval óriási hatása van, és ameddig ezt mi megtanuljuk tudatosan, amennyire lehet kezelni, és kihasználni azokat az előnyeket, például ugye, ami a sport és a masszázs is adhat, azok a mikro pillanatok, ami segíti az oxitocin, a dopaminnak a növekedését, és amik segítenek a szervezetet felkészülni, hogy jobban megbirkozzanak evel az állapottal.
1: Hogyan tudják a nők kiegyensúlyozottan alkalmazni a pihenést? Ugyebár beszéltünk arra, hogy nagyon fontos, hogy a nők mozogjanak, ez az energiaszinteket is változtatja, de amikor egy nő, aki nem sportol sokat, nehezére esik az is, hogy mozogjon, nehezére esnek a mindennapi teendők, és akkor valahogy ebben a pihenési állapotban, vagy azt érzi, hogy erre van szüksége állandóan pihenni, aludni. De igazából mi az egyensúly a pihenés szemszögéből ebben a témában? Tehát, hogy mikor hasznos a pihenés egy jó sport után, vagy hogy egészíti ki a pihenés a sportot, a masszást, hogy lehetne erről egyensúlyozottabban gondolkodni?
2: Én erre általánosan válaszolnák, a pihenés és a minőségi alvás az életünk minden szakaszában egy elengedhetetlen folyamat, mert ez idő alatt regenerálódik a testünk. Szóval nagyon fontos, hogy azokat az időintervallumokat, amikor a legminőségiben tud a testünk pihenni, azokat betartsuk. Hogyha szükséges, akkor erre már egy ilyen kisebb rutint kialakítani, hogy elalvás előtt fél órával, egy órával lelassuljunk egy kicsit, figyeljünk arra, hogy például meleg fény legyen a szobában, ne hideg fény, a telefon vagy a tévé helyett inkább olvassunk valami kellemeset, ami segít minket nyugtatni, mindenképpen hallgassunk a testünknek is a jelzéseire. Én személy szerint úgy vettem észre, hogy ebben az időszakban a sport a nap első felében jobban működik, mint a második felében, de nem kizárt délután sem. Az alvás az legyen egy fontos része, de ne vigyük túlzásba. Szóval találjuk meg azt az egyensúlyt, ahol aktívak tudunk maradni, és produktívak, amennyire ez az időszak engedi, és találjuk meg azt az új egyensúlyt, ami segít, hogy működik, képesek legyünk. De semmiképpen ne áldozzuk fel a minőségi alvást. Szóval arra nagyon-nagyon oda kell figyelni.
1: Ez a két időszak a nők hangulatát, lelkiállapotát is befolyásolja?
2: Mindenképpen, ugye, ahogy mondtam, az ösztrogén az befolyásolja a boldogsághormonjainkat, az oxitocin, dopamin, szóval azok, hogyha csökkennek, akkor az egyértelműen hatással van a kedélyállapotunkra, a lelkiállapotunkra. Úgyhogy azért is kell megtalálni azokat az extra programokat, amik segítik és serkentik ezeket a hormonokat, hogy kompenzáljuk ezt a veszteséget, és hogy tudatosan próbáljuk ezen az időszakon átsegíteni a testünket.
1: Hogyha egy nőnek egy olyan élete van, amiben jelen van a mozgás, de nem tudatos mozgás szempontjából, tehát nem jár edzeni, hanem nem tudom, a fizikai munkát végez nap, mint nap, akkor ő hogy tudja egyeztetni ezeket az ajánlásokat, amiket ti most itt elmondtatok? Szüksége van arra, hogy pluszba mozogjon, vagy nem? Mit kell kiegészítsen, mit kell, mit nem kell? Tehát, hogy vannak azért nők, akik ilyenfajta életstílust is még élnek itt országunkban, és az ők esetükben hogyan lehet személyre szabni az ajánlásokat?
0: Általában ezeknél a nőknél nem probléma a csontsűrűség, de hát főleg akik fizikai munkát végeznek és emelnek is súlyokat, viszont itt a minőségi mozgásra kell a hangsúlyt fektetni, tehát egy regeneráló terápiás jellegű mozgásformát választanék kiegészítő mozgásként. Ez nem zár ki az erősítő edzéseket sem, viszont nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az ízületeknek a mozgás terjedelmét például javítsuk, hogy a terhelést a túlterhelt területeken csökkentsük, megtanuljuk a helyes emelést, a helyes mozgásokat, úgyhogy ott egy picit másabb lesz mindenképp, de itt szintén a szakember szerepe nagyon fontos lesz abban, hogy meghatározza, hogy mire van szüksége.
1: Ugyanakkor ezeket a nőket a masszázs jobban tudja segíteni abban, hogy ellazuljanak, és hogy a pihenés részét jobban alkalmazzák az életükbe, ami aztán másnapra felkészítse őket arra, hogy új erővel neki kezdjenek a napnak?
2: Mindenképpen igen. Azt látom, hogy ez az első lépés általában, amit szoktak tenni felénk. Sokkal könnyebben és jobb kedvel eljönnek masszázsra, mint tornára a legelején, ameddig meg nem értik, hogy ezek a funkciók mennyire fontosak és mennyire kiegészítik egymást. Egy nagyon jó masszázs az nagyon sokat tud segíteni azon, hogy úgy mentálisan, mint fizikailag sokkal jobban érezze magát, kipihentebben, ugye a masszázs az segíti az alvás minőséget is, úgyhogy ott például akinek egy délutáni masszázsa van, az általában jó irányban befolyásolja az alvás minőségét is, és igen, mindenképpen azt látom, hogy már az a tény, hogy apró lépéseket tettek afelé, hogy ők már jól érezzik magukat, az jó hatással van a mentális és a lelki állapotukra is. És onnan már tényleg effektív egy ajtó válassza el, hogy megtegyék a következő lépést is, hogy a tornát is bevonják az életükbe.
1: Volt már olyan sikerélmény, vagy sikertapasztalat pácienssel személlyel, aki nagyon sokat fejlődött ilyen téren? Tudnátok esetleg pozitív tapasztalatokat is mesélni?
0: Hát szerencsére én ezt nap tapasztalom. De legjobban azokat az eseteket szeretem, akik most itt visszatérve a terhességre, terhesség alatt kezdenek el kicsit aktívabbak lenni, és terhességük után, szülés után a legjobb formájukba kerülnek, és a legerősebb formájukba kerülnek, és súlyokat kezdenek el emelni, mindannak ellenére, hogy az elején nagyon tartózkodtak tőle, és van is ilyen anyukacsoportunk, ahol hát óriási fejlődést értünk el. Kifejezetten ezen a területen én nagyon szeretem azt látni, amikor már úgy megérzik a nők a megfelelő mozgásnak a hatásait, és nem kell már őket noszogatni, hogy jöjjenek, hanem előre egy hónappal meg vannak csinálva a programálások, mert annyira érzik, hogy szükségük van rá, segíti őket, segítik őket ezek az aktivitások, és ezt nagyon jó érzéssel nézzük és követjük. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretek nőkkel dolgozni, és látni azt, hogy tényleg milyen pozitívan tudunk hatni az ő életükre.
2: Gyakran halljuk azt a nőktől, akik ugye rendszeresen járnak, hogy most már nem tudják az életüket elképzelni ezek a programok nélkül is, hogy most már annyira fontos számukra, ugye, ahogy mondta Eszter, hogy előre programálnak sok időre, hogy már tudja a férje, tudja a kollega, hogy ezen a napon, ebben az órában, minden héten őt ne zavarja senki, mert ez az óra, ez az övé, és hogy ezt ő magára fordítsa, és hogy végre újra kezdik prioritizálni az egészségüket a nők, ugye ebben a korosztályban általában már a gyerekek nagyok, igen, és azt látom, hogy most már akik belekóstoltak, és a nehezén túl vannak, mert például a tornával is sokan úgy vannak, hogy jaj, egy porcikám se kívánja, hogy eljöjjek, de miután vége van a tornaórának, olyan boldogan mennek el, és annyira fel vannak töltődve, és miután megérezték ezt az érzést, hogy mit tud csinálni egy-két óra ilyen foglalkozás a testükkel, utána már az a motivációjuk, hogy hétről hétre újra és újra eljöjjenek, és újra időt szakítsanak magukra. És ez jó érzés látni. És ugye, ahogy mondta Eszté is, gyakran látunk olyan nőket, akik ebben az időszakban vannak a legjobb formájukban, szóval ezért szoktuk ösztönözni a nőket, és azok az anyukák, akik például már prenatál időszakában megismernek minket, mi már őket felkészítjük ezekre a szakaszokra is, ami következik, úgyhogy ez a korosztály már sokkal tudatosabban fog ezen a folyamaton végigmenni, de azok a nők is, akik későbben csatlakoztak be, azt látom, hogy abban a pillanatban, amikor tudatosítsák magukba, hogy még mindig mennyi mindenre képes az ő testük, effektíve egy új életet kezdenek, és nagyon sokan elmondják, hogy úgy érzem, hogy sokkal jobb formában vagyok, mint ezelőtt 5 éve. Persze ezért dolgozni kell, és időt kell ebbe belefektetni, de lehetséges is. Mindenkinek ajánlom, hogy ezt az érzést megérezze. Szóval ne veszítse el a reményt azért, mert a végére ért egy biológiai folyamat, mert itt még nem állt meg az élet. Itt kezdődik az életednek a második fele.
1: Személyesen ezek a sikerélmények nektek mit üzennek, akár a női testről, az alkalmazkodó képességéről? Van-e olyan üzenet, amit ti is kikivesztek ezekből a tapasztalatokból, amiket a nőkkel megéltek?
2: A női test az nagyon erős, nagyon adaptív minden hormonváltozásra és minden életfolyamatra. Azt látom, hogyha tudatosan és stratégiailag készítsük fel, akkor semmilyen probléma nélkül bármilyen változáson nagyon könnyen átmennek.
0: Nekem személy szerint nagyon motiváló látni ezt, hiszen nekem még nincs személyes tapasztalatom az anyasággal, illetve ezzel a periódussal, amit látok, és most már tudom jól, hogy nagy kihívás, de nagyon motiváló azt látni, hogy a nők bármire képesek tulajdonképpen, de hát mind a mellett, hogy már a második hónaptól dolgozik, és még van 3 gyereke, még mind a mellett eljön hozzánk is, és mind a mellett még jól is néz ki, és energiát fektet abba, hogy az egészségébe, a fizikumába, úgyhogy ez rendkívül motiváló, és egyelőre én nem tudom elképzelni, hogy ezt hogy lehet véghez vinni, de látva ezeket a nőket, azért pozitívan állok ezekhez a dolgokhoz.
1: Hogyha egy nő a mai adás során eldöntötte az, hogy szüksége van mozgásra az életében, szeretne ezen változtatni, vagy arra, hogy ő is egy ilyen pozitívan élje meg a mozgást, a mozgásformát, akkor mit tanácsolnátok neki, mi legyen az első lépése, milyen irányba induljon el?
0: Én amit tanácsolnék, az vagy valamilyen kicsit gyengédebb mozgásforma, és itt nagyon hasznos tud lenni például a pilates, a jóga és hasonlók, tehát ezekkel meg lehet alapozni, hiszen itt a légzéssel is foglalkoznak, a mélyizmokkal, a törzsizmok erősítésével, úgyhogy ezek nagyon jó mozgásformák, vagy itt újra szó esett a gyógytornászról, hogyha egy kifejezetten egy szakemberrel szeretnének elkezdeni dolgozni, de szerintem megfelelő lehet elkezdeni, akár pilátesszel, jogával, és aztán ezt érdemes tovább vinni, mint ahogy már erről beszéltünk.
2: Úgy gondolom, hogy minden nő jó tudja, hogy soha nem késő változásokat hozni, ne várjon, ne csináljanak drasztikus változásokat, szóval csak apró léptekkel próbálják az életminőséget napról napra változtatni. Azért, hogy könnyebben tudjanak adaptálódni, sokkal természetesebb legyen számukra, és sokkal könnyebben tudják ezeket a változásokat behozni az életükbe.
1: Hogyha valaki érdekelt abban, hogy megtaláljon titeket, akkor ezt milyen úton, módon tudja megtenni? Találhat-e esetleg releváns és hiteles információkat úgy a mozgásról, mint egyéb tanácsokról?
2: Igen. Hogyha szeretne személyesen eljönni hozzánk, akkor megtalál minket Kolozsváron a Káli Áturzi 34 szám alatt. Egyre több anyagot is felteszünk, úgyhogy az Instagramon nagyon sok anyag már megtalálható, programjainkról is. Évente több külső eseményt is szervezünk, amelyre jöhetnek résztvevőként, úgyhogy ha követnek minket, akkor valószínűleg fogják látni ezeket a változásokat. A menopauzás időszakra még nincsenek online anyagjaink, következik az is hamarosan, de a pre- és a posztnatális része már online is vannak kurzusok, amik elérhetőek, a szájtunkon az is megtalálható, és remélem, hogy rövid időn belül meg lesz ez a kiegészítő program is, hogy online elérhető legyen bárki számára.
1: Sok sikert kívánunk nektek ebben a folyamatban is. Azt gondolom, hogy nagyon fontosak ezek a témák, fontos, hogy ezekről beszámoltatok nekünk, hogy segítek minket, nőket fejlődni ilyen téren, és kívánom azt, hogy segítsen az Úr, hogy minél több dolgot megvalósítsatok, és hogy egy valós befolyást tudjatok elérni a nőknek az életében. Köszönöm, hogy itt voltatok, és szeretettel visszavárlak még a stúdióban, ugyebár most legutóbbi időben két témát érintettünk, ami fontos a női élethez, de ezen kívül még rengeteg van, amiről beszélgethetünk, és hiszem azt, hogy nagyon jó lesz lenne egy beszélgetés ezek keretén belül is. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük a meghívást.
1: Köszönöm önöknek is, hogy jelen voltak a mai adásban, hogy végigkövették. Két vendég meghívottam volt, akikkel együtt a mozgást és a masszást elemeztük. Azonban ma a női életnek egy másik szakaszában, a perimenopauza szakaszában és a menopauza szakaszában elemeztük a jótékony hatásait ezeknek. Folytos Szende és Kállai Eszter volt itt a stúdióban, akiknek hálásan köszönöm a segítségüket. Hiszem azt, hogy olyan információkat adtak át nekünk, amelyekről nem sokat hallunk, nem sokat szeretünk beszélgetni, de amelyekről fontos és jó beszélgetni, és fontos tudatosságot elérni az életünkre nézve. Amennyiben tetszettek ezek a beszélgetések, szeretettel visszavárom önöket, hiszen lesznek még a női testről, a női életstílusról fontos és hasznos adások. Mindaddig minden jót és sok egészséget mindenki számára. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.
3: 97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

0: Bibliai ABC.
1: A bibliai témakör kérjünk, hogy adhassunk. Ahogy már említettem, hogy ebben a sorozatban szeretnénk foglalkozni a Mi Atyánk imával, hadd mondjam el, hogy én gyermekkorom óta fejből kellett tudnom az imát, a Mi Atyánkot, és édesanyám mindig ott állt este az ágyam mellett, és ahogy az akkor szokás volt, beültünk az ágyba, és fennhangon el kellett mondani a Mi Atyánkot. Én annyira megtanultam elmondani a Mi Atyánkat, hogy egy szuszra megtettem ezt. És sokat gondolkodtam évtizedeken keresztül, hogy miért is adta Jézus Krisztus a Mi Atyánkot. Egyáltalán miért adta Isten azt, hogy mi imádkozzunk? Hát ennek is megvan a maga oka. De az első dolog az ima lényegére utalva, kérjünk, hogy adhassunk. Az ember csak azt tud adni, amilyen van. Nem csak fizikai téren, lelki téren is. Ha valaki el van csüggedve, az az ember képtelen bátorítani a másik embert. Ha valaki szomorú, képtelen vigasztalni a másik embert. Tehát, ahogy azt nagyon jól elmondták az apostolok akkor, amikor az Ékeskapunál ott találkoztak azzal a béna emberrel, és alamizsnát kért tőlük, és Péter azt mondta neki, hogy nekünk nincs ezüstünk és aranyunk, hogy neked adjunk, de amink van, azt adni fogunk. Jézus Krisztus nevében mondom néked, kelj fel és járj. És az a béna ember, aki egész életében béna volt, felkelt, Jézus Krisztus meggyógyította. Tehát azt adott Péter, amit Jézus Krisztustól kapott. Ezért ebben a gondolatkörben szeretnék nagyon fontos dolgokat az imával kapcsolatban megemlíteni. Úgy gondolom, nagyon sok hithű keresztény ember szeptember 11-e óta másként gondolkodik. És miért éppen 2001. szeptember 11-e? Bizonyára, hogy önök is végigkísérték azt a borzalmas tragédiát, ami történt New Yorkban, és utána Washingtonban, de különösen a New York-i, a kereskedelmi központtal, ami történt, nem akarok erről beszélni, önök is látták. Én véletlenül éppen otthon voltam is, valaki telefonált egy ismerősem, hogy kapcsold be a tévét, ha akarsz valami különlegeset látni. És valóban volt mit látni. Önök is biztos végigkísérték azt. Én nem érek rá, és nem szoktam időt szentelni a tévének, azonban annyira odatapadtam a tévéhez, hogy végignéztem az este egész késő órákig azt, mert valamit találtam abban az eseményben. Hogy mit találtam, szeretném majd többek között azt is megosztani. Azonban nagyon figyelemre méltó, hogy milyen kijelentéseket tesznek a világ vezetői ezzel az eseménnyel kapcsolatban. Például egyik kiemelkedő országnak az elnöke azt mondta, minden megváltozott. Kedveseim, ez egy óriási szó. Minden megváltozott. Nem azt mondja, hogy valami megváltozott, vagy bizonyos dolgok megváltoztak, hanem azt mondja, hogy minden megváltozott. A másik azt mondta, a világ többé nem az, ami volt. És igaz ez? Igen. Többé nem az, ami volt. Egészen más mederbe folyik a világ sora attól az időtől kezdve, és mi nem bocsátkozhatunk bele a Biblia fényében, hogy hol fog ez az egész esemény sor, ami azzal megkezdődött kikötni, hogyan fognak az események majd zajlódni Jézus Krisztus dicsőséges második eljöveteléig, de ennek az embernek a kijelentése áll. Egy harmadik azt mondta, új korszak kezdődött, és valóban az kezdődött. Valóban egy hatalmas új korszak, és éppen ezért figyeljük meg, hogy Bush elnök, amikor az első interjút adta, nem tudom önök közül volt-e alkalma valakinek aznap végigkísérni az eseményeket, én ott láttam, és amikor az első interjút adta, nagyon megfigyelhető, mivel a CNN-en keresztül jött az egész, hogy nem azt mondott, amit akart. Mert előre behangzottak a szavak, amelyeket neki mondtak, és ő csak mint elnök ismételte. De az, ami különös volt, hogy az első interjút, annak az mindössze három mondatból állt, és a harmadik mondat ezt foglalta magába, kérem Amerika népét imádkozzon. Nem megdöbbentő? Kérem, Amerika népét imádkozzon. Hát, kedveseim, mikor szokott általában egy-egy ember imádkozni? Úgy mélyen, átgondolva, őszintén, szívből fakadóan. Az emberek nagy része akkor imádkozik, amikor bajban van. Egyik ismerősöm, amikor kezdő lelkész voltam, mondta el, hogy Amerikába utazott Amsterdamból New Yorkig hajóval, és a három szobatársa nője volt, mind a három man ateisták voltak, ő pedig az ő hitbeli meggyőződése szerint minden reggel, amikor felkelt, letérdelt az ágya mellé, imádkozott, és ezt tette este is. Evés előtt bármikor leült enni, mindig hálát adott a Jóistennek, és ezek a barátnői kigúnyolták. Akkor beértek valamikor Atlanti-óceán közepére, bejelentették azt, hogy közeledik egy vihar is. Nem tudom, hogy önök közül kiélt át vihart, én nekem volt benne részem, és amikor észreveszi az ember, hogy mennyire inog minden alatta, akkor másképp gondolkodik. És természetesen ez a három ateista nő szaladt oda ehhez az ismerősömhöz, és azt mondta neki, hogy hát kérem, imádkozzon életünk, hogy nehogy elsüllyedjen a hajó. Hát kérdezem, miért keresték fel ezek a hölgyek a hölgytársukat? Azért, mert hittek Istenben, azért, mert szerették a jó Istent, vagy azért, hogy akkor, amikor őnekik szükségük van az Isten segítségre, hát akkor az Isten segítsen nekik. Nem tragédia ez egy földön járó ember számára, hogy csak akkor keresi az Istent, amikor bajban van? Busnál is ugyanezt találkozunk. Általában tehát az emberek akkor keresik az Istent, amikor bajban vannak. Mi tanuljuk meg azt, hogy ne abból induljunk ki. Mert ezért, ahogy említettem bevezetőben, mi foglalkozni fogunk ebben a témakörben azzal, hogy mi is lényegében az ima, mire használjuk, miért adta Isten, mikor kell imádkozni, és így tovább. Tehát ime a nagy kérdés, hogy mi az ima. Amikor Ádám és Éva ott éltek Édenkertben, a Bibliában azt olvassuk, hogy minden nap Isten felkereste őket, és nem kellett imádkozniuk, mert színről színre, személyesen beszélgethettek Jézus Krisztussal. Azonban amikor a bűn bekövetkezett, és őszüleinek el kellett hagyni az Édenkertet, akkor kezdődött el, Isten adta ezt a lehetőséget, az imát, hogy mi imában keressük fel a mindenható Istent. Az első meghatározás, több ilyen meghatározást szeretnék említeni, hogy tehát mi az ima? Az ima a lélek lélegzése. Kedveseim, meddig bírja ki az ember lélegzés nélkül? Egyesek szerint két és fél perc a maxim idő, amit ki lehet bírni, és amíg, hogy az ember ne vegyen új lélegzetet. Hát, hogyha az ima a lélek lélegzése, milyen időközönként szoktunk imádkozni? Természetesen ezzel nem akarom azt mondani, hogy minden két percben, bár a Bibliában van egy ilyen kijelentés, hogy szüntelenül imádkozzatok. Erről tanulmányozni fogunk, hogy mit is jelent lényegében az, hogy mi szüntelenül imádkozunk. Tehát az első nagyon precíz és biblikus meghatározás az, hogy az ima a lélek lélegzése. A másik beszélgetés Istennel. Beszélgetni egy emberrel úgy tudunk, miből áll a beszélgetés, hogyha csak mi mondjuk a magunkét, a másik hallgat, ez beszélgetés, vagy ha a másiknak is megengedjük, hogy szóhoz jusson. Isten tehát nem csak hallgatni akar bennünket az imában, hanem ő szólni is akar hozzánk. Ezért a legjobb módja az Istennel való beszélgetésnek az, hogyha mi kezünkbe veszük a Bibliát, különben is a Biblia tanulmányzáshoz soha ne fogjunk hozzá ima nélkül, tehát imádkozzunk és kérjük Istent, hogy segítsen nekünk megérteni azt, ami a Szentírásban adva van, de akkor vegyük kezünkbe a Bibliát és olvassuk, hogy Isten is tanácsolhasson bennünket. A harmadik meghatározás, hogy mi az ima, kulcs a hit kezében. Kedveseim, Zsidókhoz írt levél 11. rész 6. versében ezt olvassuk. Aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát, ha mi Isten elé járunk, az imában pedig, természetes, hogy Isten elé járulunk, és mi játszik fontos szerepet, amikor mi imádkozunk? A hit. Kedveseim, lehet szokásból imádkozni. Megtanultam például, hogy imád legyen az a mi atyánk, a hiszek egy, az üdvözlégy Mária, vagy az úrangyala, vagy bármelyik ima, és mondjuk, de az eszünk a tizedik felé jár, vagy pedig nem is jár sehol, míg mélyen átéljük azt, amit mi mondunk, de nem hiszünk. Mi látni fogjuk majd a mi atyánk kérelmeinél, hogy mennyire lényeges, hogy mi higgyük azt, amit kérünk imában Istentől. Újból a kérdés tehát, hogy mi az, hogy miért szükséges az ima, miért van szükség imára. Ésaiás proféta könyvének az 59. része 2. versében ezt olvassuk. Mert a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. mi az, ami válaszfalként áll közöttünk és Isten között? A mi bűneink. Ezért majd, amikor odaérünk ahhoz a kérelemhez, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk, akkor különösen kitérünk ennek a lényegére, hogy mennyire fontos ez a kijelentés, amelyet mi most látunk, és szeretnénk egy néhány szó erejéig meg is említeni. Tehát itt azt mondja, hogy a bűn, a mi bűnünk elválaszt bennünket a mindenható Istentől. Addig, amíg mi a mi saját bűneinket nem rendezzük az élő Istennel, vagy fele barátainkkal, addig mi hiába imádkozunk. Végsősorban az imák nem megy tovább a mennyezettől, mert a bűn az elválaszt bennünket Istentől. Isten ezért tanít bennünket imádkozni, és tanácsol bennünket, sőt kérlel is arra vonatkozóan, hogy mi valóban, amikor imádkozunk, kedveseim, ne szokásból, ne azért imádkozunk, mert a szüleink is imádkoztak, ne félelemből, hanem hitből és szeretetből kérjük a jó Istent, hogy segítsen meg bennünket azt, amit kérünk, amit érezünk, hogy szükségünk van. De mindjárt elmondok valamit. Kedveseim, amikor mi kértük, akkor ne felejtsük el, miután megkaptuk, megköszönni azt. Mert az szülő gyermek vagy barát-barát között nem illendő dolog, hogy kérünk valamit az ismerősünktől, meg is adja, és mi elfordulunk, mint aki jól végezte dolgát, és elfelejtsük megköszönni. Igaz? Bibliában van egy nagyon szép történet, az evangéliumok számolnak belőle, Jézus Krisztushoz eljött 10 bélpokos. Mit jelent az, hogy bélpokos? Ma ezt a szót nem igen használjuk, lepra betegség. A lepra mai napig gyógyíthatatlan betegség. Óriási lepratelepek vannak a világ különböző részén. Jézus Krisztushoz eljött 10 leprás ember. És Jézus Krisztus azt mondta nekik, mert a zsidó törvény azt írta elő, ha valaki leprába megbetegedett, akkor menjen el és mutassa meg magát a papnak. És Jézus Krisztus megtette azt, hogy nem azonnal gyógyultak meg, hanem addig gyógyultak meg a lepra betegségből, amíg mentek a paphoz, hogy megmutassák magukat. És útközben mentek, és mind a 10 meggyógyult. És olyan szomorú, olyan fájdalmas olvasni a Bibliából, hogy a 10 halálos beteg közül bár mindegyik meggyógyult, de csak egy jött vissza megköszönni Jézus Krisztusnak. Kedveseim, ha mi nézzük a mi atyánkot, ott van a kérelem után. De hálát szoktunk-e mi mondani Istennek, amikor mi kértünk valamit tőle, és megkaptuk. Tehát ne felejtsük el. Itt van egy másik nagy kérdés, amivel szeretnék ma foglalkozni. Kihez imádkozzunk? Köztudott az, hogy az kereszténységen belül különböző személyekhez, szobrokhoz, képekhez, és így tovább fohászkodnak az emberek. Azonban Jézus Krisztus szavait szeretném idézni Máté evangélium a 6 rész 6. verséből, és ezt mondta Jézus. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Kihez imádkozzunk? Mit mond Jézus? Nem az a lényeg, hogy mit mondok én, vagy mit mond egy másik egyháznak, vagy a 10. egyháznak a lelkésze. Én nagyon szeretnék háttérbe szorulni ezen a sorozaton, és bármikor, amikor a Bibliából beszélek, és Jézus Krisztus szavait tenni önök elé, és most olyan boldog vagyok, hogy közösen együtt látjuk a Biblia szöveget, és a kulcsszavakat alá is húztam csak azért, hogy még inkább megjegyezzük és megmaradjanak Istennek ezen gyönyörű tanácsai, amelyeket Jézus Krisztus a földi élet alatt mondott el. Tehát mit mond? Menj be a te belső szobádba, imádkozzál magányosan, személyes ima, amikor az ember ki tudja önteni a szívét a mindenható Isten előtt. Tehát kedveseim, hadd mondjam el, hogy nincs jobb barátunk a földön senki, Jézus Krisztuson kívül. Tehát olyan, mint Jézus Krisztus. Olyan jó, bizalmas barátunk nincs. Mert amit Jézus Krisztusnak elmondunk imában, azt senki sem tudja meg. És itt azt mondta ő, földi szolgálata alatt, amikor itt volt ezen a földön, amikor imádkozol, akkor mit tegyél? Imádkozzál kihez? Mit mondott Jézus? Kihez? Mert ez a döntő. Nem az a döntő, hogy emberek mit mondanak. Nem az a döntő, hogy lelkészek mit mondanak. Az a döntő, hogy Jézus mit mond. Mert hisz az egész kereszténységnek egyfajta Bibliája van, mert már többfajta Biblia nem is létezik, mert Jézus Krisztus, ahogy leírta, ahogy megmondta, az pontosan úgy van, és az pontosan úgy kell tennünk. Azért hagyta meg Isten a Szentírásban. Tehát akkor mit mondott nekünk Jézus Krisztus, hogy kihez imádkozzunk? Kihez? Az Atyához. És tessenek csak visszaemlékezni, hogy is megy az az ima, amiről tanulmányozni fogunk. Mi? Atyánk. Tehát Jézus Krisztus nem csak mondta, hanem Jézus Krisztus példát is hagyott. Akárhol imádkozott. Jézus Krisztus sohasem imádkozott semmilyen szenthez, hanem csak egyedül az Atyához. Én most felhozok néhány imát Jézus Krisztussal kapcsolatban, mielőtt tovább mennénk. Például Jézus Krisztus Lázár sírja felett azt, annyit mondott el az ő imája, rendkívül rövid volt, mindössze néhány szóból állt, és azt mondta, Atyám, hálákat adok néked, hogy meghallgattál engem. Vagy például a kereszten, mit mondott Jézus? Hogyan imádkozott Jézus Krisztus? Azt mondta, hogy Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hát kihez imádkozott Jézus Krisztus? Az Atyához. És ő mire tanít bennünket, akikért meghalt, hogy mi is mindannyian az Atyához imádkozzunk. És mivel ő meg is mutatta, erre tanít, és ami igazán szeretjük Jézus Krisztust, már pedig remélem, hogy igen, akkor mi senkihez máshoz nem fogunk imádkozni, csak egyedül az Atyához. Másik helyen János Evangélium a 14. részében Jézus azt mondja el, hogy bármit kértek az Atyától, az én nevemben megadja néktek. Még ezt is megmondta. Tehát az Atyához imádkozzunk, és mindazt, amit kérünk, Jézus Krisztus nevében kérünk. Vajon imáinkkal jó indulatra bírjuk az Istent? Nem így áll a dolog. Tessenek megfigyelni Jézus Krisztus szavait, idézem szintén Máté Evangélium a 7. rész 11. verséből. Ha azért ti gonosz létetekre, tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Tehát akkor nem kell a mi Atyánkat, a mi Istenünket jó indulatra bírni. Sokszor úgy gondolják, emlékszem rá, gyermekkoromban hittalon én is úgy tanultam, hogy igen, hát az Isten az haragszik, és valamiféleképpen ki kell békíteni. Kedveseim, Isten gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. És Isten annyira szeret bennünket, hogy ő kész volt fiát, Jézus Krisztust feláldozni érettünk a Golgotai kereszten. Tehát nem kell az Atyát, a mindenható örök Isten jó indulatra bírnunk. Vagy pedig el kell zarándokolnom valami helyre, hogy kegyességet kapjak, vagy bűnbocsánatot kapjak a jó Istentől, mert ő nagyon megsértettem, és mivel nagyon megsértettem, most valamivel ki kell engesztelni a jó Isten. Hát ilyet nem kell tennünk. Isten a szerető Isten. Hadd idézem János első levelének 5. részéből a 3. verset. Azt mondja, Isten a szeretet. Nem azt mondja, hogy a szerető Isten? Vagy Isten szeret bennünket? Nem. Isten a szeretet. Amennyire arany az arany, úgy Isten ugyanannyira szeretet. És a szeretet Istenét, most már másképp mondtam el, ugye szeretet Istenét, tehát azt az Istent, aki a szeretet, azt nem kell sohasem jó indulatra bírni. Vajon Jézus betanult, vagy szabad imát imádkozott? Hát ez egy másik nagy kérdés. Tudom magamról azt, én nagyon megértem minden embert, mert gyermekkoromban én is betanult imákat imádkoztam. És tudtam elejétől kezdve végig, hogy hogyan fog következni, ahogy az édesanyám el is mondta, nem egyszer, hogy szegényként ugye ő a rózsafűzőnek a tagja volt, és minden első vasárnap én cseréltem a titkot, és akkor megvolt a meghatározott ima, amit minden este szeretett elimádkozni. Önök tudják régebben, hogy volt, amikor aratás idő volt. Szüleim szántóvető emberek voltak. És édesanyám, amikor ott ült, szegénykém este beült az ágyba, vette a rózsafűzért a kezére, és elkezdte mondani, és mi történt? Hát annyira fáradt volt szegénykém, hogy fogva a rózsafűzért, elaludt. És egyszer csak arra ébredt fel, hogy fogja a kezében a rózsafűzért, de már virad. Jaj, még milyen sok van, hogy gyerünk, akkor gyorsan is mondjuk el. Vajon ez az ima? Értjük? Tehát ott van a jó indulat, ott van a nemes vágy. De Jézus Krisztus arra tanít bennünket, hogy mi ne betanult imát imádkozzunk. Majd ahogy már az előbb fejből is hivatkoztam, látni is fogjuk még Jézus Krisztus néhány imáját, de szeretnék elmondani még egy tapasztalatomat. Szabadkán jártam iskolába, és Kvártéon szerpapnak a lányánál voltam. És laktam. És ha máskor nem, amikor a házi védszent ünnepe volt, ugye az úgynevezett szvecsár, akkor nagy ebédet készített számunkra, nagyon bőséges ebédet, kitette az asztalt a középre, és meghívott bennünket, és azt mondta, hogy most imádkozok, és akkor gyertek gyerekek, hároman voltunk nála a Kvártéon, és együtt eszünk. Rendben van. És ő fennhangon mondta mi atyánkot. Igen ám, de ennek a nagyságának volt egy pákosztas macskája is. És amikor elkezdett imádkozni, akkor úgy hívták, hogy Micó. És a Micó fölugrott a székre, székről az asztalra, és már nyúlt a combért. És ahogy mondta a mi atyánkot, ő nyitott szemmel, ugye, és mondta a mi atyánkot, és csak ezt látva, és félbeszakította a mi atyánkot, és azt mondta, hogy most Micó! És utána még elmondott néhány kemény szót, amit én most nem akarok utánozni, és mondta tovább a mi atyánkot. Kedveseim, mi is az ima? Mi három meghatározást, az ima három meghatározását említettük eddig. Az ima a lélek lélegzése,

Hadd mondjam el, tudom, hogy önök megadták a választ, természetesen a szívből fakadó ima így van, de hadd mondjam el például, hogy mi minden történik a vallásos világban. A hinduk ismertek arról, hogy ők sok isten imádók, és sokat imádkoznak. Igen ám, csak be akarják csapni a hinduk is az istent, az ő isteniket. Szóval tragédia, de ezt csinálják. Mivel van technikai megoldás, vannak úgynevezett nagy orsós magnók, amelyek oda-vissza mennek, és egy orsó hangszallag 8 óra hosszáig mondja. És ők rámondják az imát egyszer 8 óra hosszáig, és bekapcsolják minden nap a magnót, hogy az ő istenük hallja az ő hangjukat, és ezzel el van intézve minden. Ők elmennek szórakozni, kártyázni, diszkóba, ki tudja, hogy mi mindent tesznek az idő alatt, de az a fontos, hogy a magnó imádkozik helyettük, és minden nap 8 óra hozzá, és ők milyen jó vallásos emberek, és ő mennyire kedvet találnak a mindenható Isten előtt. Hát ez igaz. Már dehogy. Ezért, kedveseim, ne azt nézzük, hogy mennyit imádkozunk, hanem azt nézzük, hogy milyen szívből imádkozunk. Mert a szívből, szeretetből és hitből elmondott ima az az ima, amelyet Jézus Krisztus meghallgat, amelyet az Atyánk meghallgat, amelyet a Szentlélek továbbít egész a menny trónusáig. Mert a Bibliában találunk ide vonatkozó kijelentést, hogy a Szentlélek tökéletesíti a mi imánkat. És kedveseim, ha mi próbálunk szabad imát imádkozni, ne arra figyeljünk rá, hogy milyen kecses szavakat fogunk majd használni az ima alatt. Nem az a fontos, hogy milyen szép szóvirágokkal fejezzük ki a mi kérelmünket Isten előtt, nem. Az a fontos, hogy milyen szívből fakad. Mert Isten tudja, mi nem tudjuk, mi emberek nem tudunk másik emberről megállapítani, hogy milyen indulatból, milyen vágyból tette, szólta, valósította meg azt a bizonyos dolgot, vagy pedig akár imádkozott is. Mi ezt nem tudjuk. De Isten azt szerint értékeli a mi imáinkat, hogy milyen szívből fakadnak azok. Máté evangéliumában a 6. rész 7. versében tovább tanácsol bennünket Jézus Krisztus, pont az előbbi kérdéssel kapcsolatban, hogy sokat imádkozunk, vagy szívből imádkozunk. És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok. Tehát a sok ima honnan húzódott be a kereszténységbe? Mit mond nekünk Jézus Krisztus? Pogányok. Hát akkor ne úgy gondolkodjunk mi keresztények, mint ahogy a pogányok. És ne fogadjuk el a pogány gondolkodásmódot keresztény ember létünkre. Nekünk van Jézusunk. Nekünk van Szentírásunk, aki, ahol le van írva Jézus Krisztus tanítása. És számunkra az kell, hogy legyen és maradjon az örök mérvadó, hogy mi úgy tegyük és azt cselekedjük és azt szerint járjunk el, ahogy Isten a Szentírásban meghagyta. Mert kedveseim, mikor leszünk mi valóságban Jézus Krisztus követői? Ha sokat imádkozunk, bőbeszédűek leszünk, mint a pogányok, vagy pedig ha szívből imádkozunk, ahogy Jézus Krisztus tanít bennünket. Mikor leszünk mi Jézus Krisztus követői? És tovább folytatjuk az igét, vagyis kezdjük először, és amikor imádkozom, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, mit? Hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Azért kell a hinduknak, a jó hinduknak 8 óra hosszát imádkozni, hogy az Istenüket jó indulatra, jó akaratra bírják, és hogy valamiféleképpen a sok imájukat rábeszéljék az Istenüket, hogy hallgassa meg. Hát megy ez? Lehetséges ez? Valós ez? Nem. Én azért nagyon boldog vagyok, hogy a Szentírásban minden dologban olyan csodálatos eligazítást ad, hogy végsősorban nekünk semmit más nem kell tennünk, mivel szeretjük Jézust, és Jézust akarjuk követni mindenben, vegyük kezünkbe a Bibliát, és a Bibliát olvassuk, és amikor látjuk azt, hogy Isten mire hívja fel a mi figyelmünket, akkor Isten majd gondoskodik a további életünkről, és tanácsokkal lát el bennünket, hogy mi hogyan fogunk győzelemes életet élni. Jézus Krisztus ezt adta meg, és Jézus Krisztus ezt szerint is cselekszik. Figyeljünk meg egy rendkívül szokatlan kérelmet. Lukács evangélista jegyezte fel, a 11. rész első versét olvasjuk, de mielőtt még olvasnám ezt az igét, valami nagyon, másik nagyon fontos dolgot hadd mondjak el. Nagyon kevesen tudják azt, hogy Jézus Krisztus a mi atyánkot kétszer mondta el. Földi szolgálat alatt, kétszer mondta, két ízben. Első alkalommal

amikor Jézus Krisztus a mi atyánkat elmondta, az a hegyi beszédben volt, a leghíresebb beszédében, tanításában, amelyet Jézus Krisztus a Galilai tengernek, vagyis Galilai tónak az északi részén egy nagyon szép területen tartotta meg, egy igazi természetes amfiteátrumnak kinéző a terep, és ott több ezeren hallgatták Jézus Krisztust, Jézus Krisztus pedig kölcsönkérte az apostolok csónakját, és ő beült a csónakba, hogy a vízen minél könnyebben sikoljon a hang, és minél többen hallgathatják. Jézus Krisztus ekkor mondta el először a mi atyánkot. Azonban Jézus Krisztus a mi atyánkot még egyszer elmondta. Ez pedig Lukács evangélium a 11. rész első versében található, és ez pedig a földi szolgálatának, tehát tudjuk azt a Bibliából, hogy Jézus Krisztus nyilvános szolgálata a keresztségétől a halálig pontosan, nem körülbelül, pontosan 3,5 év telt el, és a hegyi beszédet az valahol az első évben tartotta meg, tehát a keressége utáni első évben, a másodízben, amikor elmondta a mi atyánkot, az pedig nem sokkal az ő halála előtt, tehát legalább 3 évvel később mondta el Jézus Krisztus másodszor a mi atyánkot. Azonban a mi atyánk elmondása előtt ez történt. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és amikor befejezte, így szóltak hozzá a tanítványai. Szeretném, kedveseim, felhívni a figyelmet, hogy kik szóltak hozzája? Az apostolok, a tanítványok. És mit kértek? Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványokat. Nem tudom, hogy önöknek mi jelenik meg az agyukban most, amikor ezt elolvastuk. De én szeretnék egy komoly problémát felvetni. Ezt azért vetem fel, kedveseim, hogy mi megértsünk ebből a kijelentésből számunkra egy nagyon komoly tanítást. Az pedig a következő. Uram, taníts minket imádkozni. Már legalább 3 éve a 12 apostol Jézus Krisztussal együtt jár. Hallgatja tanításait. Az apostolok is hithű emberek voltak, mélyen istenfélő emberek. Hát azok addig nem imádkoztak. Hát 3 év után jönnek oda Jézushoz, és azt mondják, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Mit gondolnak? Addig nem imádkoztak? Imádkoztak. De most ennek kapcsán engedjenek meg, hogy elmondjam. Önök is imádkoztak eddig biztosan. De vajha Isten segítene bennünket, mindannyunkat, hogy ezek az előadások bennünket is megtanítanának imádkozni. Hogy mi is ezzel az őszinte szívvel és őszinte vágyjal forduljunk oda Jézus Krisztushoz, hogy Jézusom, taníts meg bennünket imádkozni. A tanítványok természetes, hogy addig is imádkoztak. És mi volt a különös? Mi volt az oka annak, hogy a tanítványok ezzel a kérelemmel fordulnak Jézus Krisztushoz, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Hát ők nem tudtak? Hát dehogy nem tudtak. Hát akkor miért kérdezik Jézus Krisztust, és miért kérik tőle azt, hogy Uram, tanítsa engemet imádkozni. Taníts meg bennünket imádkozni. Azért, mert Jézus Krisztus itt valami nagyon fontos dolgot mondta. Nem sokkal a halál előtt történt ez. A tanítványok addig nem imádkoztak? Elmondtuk, hogy igen. Akkor miért kérték Jézust, hogy tanítsa őket imádkozni? Tudtak imádkozni, gyakorolták az imát. Ugyanúgy imádkoztak, mint a többi zsidók, ahogy imádkoztak. Többi istenfélő, istenszerető, istent követő emberek. És amellett még hadd mondjam el, hogy Jézus Krisztus azért választotta ki azt a 12-t, mert Jézus Krisztus választotta ki őket, kivéve Júdást, Júdás önkéntesen ajánlta fel magát, hogy követője fog lenni, és fogadja el a 12 és az a tanítványai közé. De a 11-et Jézus Krisztus hívta el, és Jézus Krisztus azokat az embereket hívta el, akiknek a szívemélyén látta azt, hogy első helyen áll életükben a jó Isten. Hát akkor miért kérték a tanítványok? Azért, mert nem ismerték az ima lényegét. Kedveseim, bennünket is megtanítottak imádkozni. De szívem vágya, hogy belekóstoljunk az ima lényegébe. Még inkább világossá váljon számunkra, hogy hát lényegében mi is az, hogy imádság. Mi is az, hogy én imádkozom Istenhez. Hogy élem én át, hogy éljük mi át
azt, hogy számomra az ima az én lelkem lélegzése legyen, vagy pedig kulcs a hit kezében, vagy pedig Isten segítségével hogyan tudjuk mi ezt megvalósítani. Azért mi az ima célja? Jézus Krisztus, miután kérték a tanítványok, hogy tanítsa őket imádkozni, Jézus Krisztus rövidebben mondta el a mi atyánkot. Tehát a földi szolgálatának végén Jézus Krisztus nem mondta el az egész mi atyánkot. Ezért néha-néha emberek kérdezik azt, hogy miért nem tökéletesen azonos a Máté evangélium 6. részében a 9-től a 13. versig való mi atyánk, és a Lukács evangélium a 11. részében a 2-től a 4. terjedő mi atyánk. Azért, mert teljesen más környezetben mondja el. Ezért Jézus Krisztus nem mondta el az egész mi atyánkot. Azonban a mi atyánk után Jézus Krisztus elmondott egy példázatot itt Lukács evangéliumában. Akkor, amikor a tanítványok azzal a kérdéssel forultak hozzá, hogy taníts minket imádkozni. És olvassuk most itt Lukács evangéliumából a 11. részből. Azután így szólt hozzájuk. Ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki, barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. Mi ennek a kérelemnek a lényege? Hogy úgy próbáljuk, nézzük a szöveget, és próbáljuk kifürkészni, hogy Jézus Krisztus mit akar ezzel elmondani. És megpróbálom saját szavammal ugyanezt a történetet elmondani. Tehát 2 emberről van szó. Jézus Krisztus így mondja, hogy a barátról van szó. Tehát egy embernek vendége érkezett, és nem volt neki mit adni enni. És kihez megy ilyen esetben, kihez szoktunk menni, ha éppen nincs otthon mit adni enni? A barátunkhoz, a barátnőkhöz. Hát ez az ember is azt tette, csak itt az a gond, hogy itt írja is, hogy mikor ment? Éjfélkor. Kellemetlen időben. De miért mert elmenni éjfélkor? Mert a barátja. És elment a barátjához, és kért kenyeret. De kedveseim, miért kért kenyeret? Tessék nézni a szöveget. Miért kért kenyeret a barátjától? Jó, ez egyik oka az, hogy azért, mert vendége érkezett, és nem volt mit adni. De a másik, már majdnem kimondtam a másik részét is, hogy miért kért? Miért kért? Hogy adhasson. Tehát nem magának kért, kedveseim, ezt jól jegyezzük meg, nem magának kért, hanem azért kért, hogy adhasson. Tehát mi az ima lényege? Kérjünk, hogy adhassunk. De nézzük magát a történetet, és látni fogjuk azt, hogy milyen csodálatosan domborul ki ez a fogalom ebben, és az így válaszolt belülről, tehát kicsoda, a barátja. Ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyba vannak. Nem kelhetek fel, hogy adjak neked. És tovább ezt olvassuk. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna nekik azért, mert barátja tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Miért adja meg? Miért adja meg ez, aki már az ágyba van, az a gyerekeim, mert együtt azt mondja, az ágyba vagyok. Miért adta meg a barátjának? Mit mond, hogy miért? Mert barátja. Tehát miért kelt fel az ágyból? Egy idegennek nem kelt volna fel, hanem azért kelt fel, mert barátja. Ezt a szót ne felejtsük el. Mert Jézus Krisztus nekünk nem csak barátunk. Jézus Krisztus nekünk sokkal több, mint barátunk. De itt azt mondja Jézus, hogy azért adott neki, tolakodott, kitartó volt. Tehát mert barátja, és mert tolakodott, mert kitartó volt. Megadja neki, amire szüksége van. Én is mondom nektek, mit csináljatok? Kérjetek, és adatik. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyitatik néktek. Miért mondja el Jézus Krisztus ezt a 3 meghatározást? Miért mondja azt,
hogy kérjetik, és miért nem áll meg itt? Miért mondja utána, hogy keressetek? Miért nem állt meg ott? Miért mondja a harmadízben, hogy zörgessetek? Tessenek megfigyelni azt, hogy e három szó között van különbség? Van. Másképp mondom el, van fokozat? De még mennyire, hogy van fokozat? Mert egyszerűen kérek, hát jó, tudsz adni nekem ezt, vagy azt. Ha tudsz, tudsz, ha nem, nem megyek tovább. De ha már keresek, meddig szoktunk bizonyos fontos dolgokat keresni? Hát, hogy meg nem találjuk, így van. És hogyha valahova be akarunk menni, és csöngettünk, és nem jelentkezik senki, és utána kopogtunk, és akkor sem jelentkezik senki, akkor mit szoktunk tenni? Tehát tessenek megfigyelni, hogy itt egy kitartó könyörgés addig, amíg nem válaszol Isten a mi imánkra. Tehát akkor itt van a csodálatos bibliai jel. Kérjünk, hogy adhassunk. Istenem, áldj meg engem, hogy én áldás legyek. Kedveseim, próbáljuk átelemezni a mi imáinkat, és látni fogjuk azt, hogy sajnos imáink nagyobb része öncélúak. Mit értek ez alatt? Például egy keresztény ember reggel fel kell. Én csak röviden mondok néhány fogalmat. Hálát adok, hogy megőriztél, köszönöm az új erőt. Segíts meg a munkába, őrizd meg minden bajtól, veszélytől, őrizd meg gyermekeimet, unokáimat, add, hogy el tudjam végezni a mai napi munkát, és add, hogy ellenálljak Sátán minden kísértésének, és így tovább. Hadd kérdezzem, ez fedi ezt? Nem tudom, hogy mennyire vagyok képes megmagyarázni ezt a döntő dolgot, ami az imád illeti. Kérünk magunknak. Ezt adjál, azt adjál, amazt adjál. Kinek kért ez a bizonyos barát a barátjától? Hogy adhasson, ugye, másnak, másnak. Természetes, hogy nekünk szükségünk van magunkért is imádkozni, de próbáljuk megszívlelni Jézus Krisztusnak ezt a tanácsát, mert ő erre a kérelemre válaszolta és mondta el ezt a példázatot. Uram, taníts minket imádkozni. És Jézus Krisztus hogy tanította a tanítványait imádkozni földi szolgálata végén? Ne öncélúak legyenek a ti imáitok. Imádkozzatok azért, hogy Isten áldjon meg engem, hogy én áldás lehessek embertársamnak. Egy édesanya könyörög Istenhez, és azt mondja, hogy Istenem, adj nekem értelmet, hogy az én kedves gyerekeimnek szolgálatát betöltsem, hogy én jó példát adjak, hogy ők ne csak azt hallják tőlem, hogy így kell, hogy éljetek gyerekeim, és kövessétek Jézus Krisztust, hanem az én életemben lássák meg azt. Istenem, add meg, hogy én élő levél legyek a körülöttem élő embereknek, emberek számára. Ez a keresztény ima. Erre tanít Jézus Krisztus, amikor a mi atyánk keretében elmondja ezt a történetet. Nem különös? Nem szokatlan? De tudják, hogy elmondhatom önök helyett azt, hogy hála Istennek, hogy ilyen világosan tanít Jézus Krisztus a Szentírásban. Hát ez öröm és boldogság, nem? Ha semmi nem marad meg, az egész tanulmányzás tovább vesz. De megmarad ez. Kérjek, hogy adhassak. Áldj meg, Istenem, hogy áldás legyek. Kedveseim, Jézus Krisztus ugyanezt elmondta a földi szolgálat alatt más összefüggésben is. Például Jézus Krisztus azt mondta, nem azért jött az embernek fia, hogy neki szolgáljanak, hanem ő szolgáljon másokért, és életét adja. Kedveseim, ebben a pillanatban eszembe jutott valami. Egy édesanya, vagyis egy anya, pontosabban egy feleség, amikor gyermeket vállal, kiteszi magát a halál veszélyének? Hány édesanya, vagyis asszony lelte halálát szülés közben, vagy a szülés közben kapott baj miatt későbbi években? És mégis vállal gyermeket. Miért? Mert boldoggá annak, hogy gyermeke van. Másnak él. A szülő gyermekeinek él. Ezek azok a példák, amivel mi látni tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus mennyire figyelmesen tanít bennünket, ami az imát illeti. Jézus tanácsa közvetlenül a mi atyánk elmondása előtt. Tehát Jézus tanácsa közvetlenül a mi atyánk elmondása előtt. Micsoda, figyeljük meg jól.
Jézus Krisztus ezt mondta. Itt a mi atyánkat látjuk előttünk. Ti azért így imádkozzatok. Nem szokatlan ez a kifejezés? Most erre az egy szóra, ami alá van húzva, erre szívom fel a figyelmet. Hány testéti kérelem van a mi atyánkban, és hány lelki? Ez is valamire tanít bennünket. Mert Jézus Krisztus azt mondja, hogy ti azért így imádkozzatok. Vajon a mi imáink valóban olyanok, mint a mi atyánk? Ahogy Jézus Krisztus tanít bennünket. És akkor elmondja, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Itt a mi atyánk előttünk. Kedveseim, mi mindeddig láttuk azt, hogy Jézus Krisztus hogyan tanított bennünket imádkozni. És láttuk az ima lényegét. Kérjünk, hogy adhassunk. És éppen ezért, mivel ezt a példát tárja elénk Jézus Krisztus, tanuljunk meg úgy imádkozni az atyához, ahogyan Jézus tanít bennünket. Én nem tudom kellőképpen hangsúlyozni, vagy szavakat találni ahhoz, hogy mennyire lényeges az, hogy a mi atyánkból, amikor mi minden kérelmet latolgatni fogunk, és elmélyülünk egy-egy kérelemben, például csak ilyen dolgot, hadd említs, ilyen kérelmet említsek a mi atyánkból, az előbb láttuk a mi atyánkot előttünk, szenteltessék meg a te nevet. Higgyék el, nekem éveken keresztül komoly problémát jelentett ennek a megértése. Elmondom, hogy mi volt az én problémám. Problémám az volt, hogy azt mondom Istennek, szenteltessék meg a te nevet. Hát hogyan tudom én, bűnös, gyalló, bűnnel átitatott ember, megszentelni a bűntelen, örökké létező Szent Istennek a nevét? Hát hogy tudom én ezt megtenni? Vagy például mit jelent az a kérlem, hogy jöjjön el a te országod? Vagy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is. Na most próbáljuk átgondolni. A mennyei angyalok tökéletesen cselekszik az Isten akaratát fenn a mennyben. Igen? A végső sorban ezek a kérelmek, csak kérelmek, amelyek elrepülnek a mi ajkunkról, vagy nekünk a kérelmek teljesítőinek is kell lennünk. Nem tudom, hogy gondolják. Tehát nekünk csak el kell imádkoznunk a mi atyánkot, vagy pedig a mi atyánk szerint élni kell. Például azt, amikor azt mondom, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is, akkor ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ki kell, kinek, ki az, akinek kell cselekedni az Isten akaratát itt a földön? Az angyaloknak, vagy az imádkozónak? Mit gondolnak? Hát én, aki mondom, hát én mondom. És azt mondom Istennek, hogy Istenem, ahogy az angyalok cselekszik a te akaratodat fenn a mennyben, segíts meg engemet, hogy én ugyanúgy cselekvője legyek a te akaratodnak itt a földön. Kedveseim, sokkal könnyebb a mi atyánkat elimádkozni, mint a mi atyánk szerint élni. Azonban Jézus Krisztus nem azért mondta el a mi atyánkot, hogy mi azt ugyanúgy mondjuk el, de ne is gondoljunk arra, hogy talán ezt meg is kellene valósítani. Hanem pont azért mondta el, és azért tanította tanítványokat is a mi atyánkra, hogy azt szerint élni. És itt, amikor látjuk, tehát nem elég csak elmondani a mi imát, a mi atyánkot, vagy bármilyen más imát. Tanuljunk meg úgy imádkozni az atyához, ahhoz Jézus tanított bennünket. Mert most vegyük Jézus Krisztus szemszögéből egy pillanatra még. Vajon Jézus Krisztus csak elmondta a mi atyánkot? Mi atyánkban, hogy legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a földön is, vagy Jézus Krisztus jó maga is élt a mennyei atyának akaratával összhangban itt a földön. Ő maga élt. Tehát így van. És a mi atyának lényegében ez a rendeltetése, látni fogjuk azt, hogy mennyire döntő dolog a mi atyánk szerint élni. Most előlegezni szeretném. Tudják, amikor én gyerek voltam, akkor én nem csak a mi atyánkot imádkoztam. Édesanyám megtanította velem a 10 parancslatot fejből, és azt mondta, hogy fiam,
ma este előbb a 10 parancsolatot fogod elimádkozni, és utána a mi atyánkot. És nekem fennhangon el kellett mondanom a 10 parancsolatot előbb, és utána kellett a fennhangon a mi atyánkot elmondani. Most mondják, mi volt a könnyebb? Elimádkozni a 10 parancsolatot, vagy a 10 parancsolat szerint élni? Melyik könnyebb? Hát elimádkozni. Hát a mi atyánkkal is ugyanúgy vagyunk, hogy könnyebb elimádkozni a mi atyánkot, azonban Jézus Krisztus nem azért adta a mi atyánkot, hogy mi azt csak mondjuk, hanem Jézus Krisztus a mi atyánkban olyan életelveket foglalt bele, amelynek megtartása vagy nem megtartása dönti el minden embernél azt, hogy lesz-e Isten országának örököse vagy nem. Lesz egy újabb alkalmunk, amikor belekezdhetünk a mi atyánk imának a latolgatásába. Én már alig várom, higgyék el, azért alig várom, mert olyan elvekkel, olyan áldott tanácsokkal fogunk találkozni, és nem csak tanácsokkal, olyan útbaigazításokkal, olyan boldog tudattal fogunk találkozni, ami hiszem, hogy bátorítás lesz mindannyiunknak, és segíteni fog bennünket arra, hogy mi komolyan vegyük a Krisztus iránti viszonyunkat, komolyan vegyük a Krisztus Jézus eljövetelére való felkészülést, és számunkra, amikor hitünk és reményünk valóra válik, amikor megjelenik a mi megváltó Jézus Krisztusunk, akkor mi is elmondhatjuk majd a többi hűséges Krisztust várókkal együtt, hogy ími a mi Istenünk, akit mi vártunk. Örüljünk és örvendezünk az ő szabadításán. Szívem mélyéből kívánom, hogy ő Isten segítsen és áldjon meg bennünket ebben. Hogy e mától kezdve a mi atyánk ne csak egy ima legyen számunkra, hanem a mennyek országának alappilléreit ismerjük fel benne, amelyeket a mi életünkben megvalósítva, cselekedve, boldogan élhetsünk Jézus Krisztussal együtt itt a földön, és már nem sokára az ő országában. Isten kegyelméből. Amen.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenséget.

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsért!

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: találkozás Jézussal.
1: Van egy biztos pont, egy biztos szövetség, hiszen Isten felajánlja az ő szövetségét, és én meg vagyok győződve arról, hogy amit Isten felajánl ebben a szövetségben, attól nekünk jobb lesz. És szeretnék erről beszélni a mai órában. Amikor szövetségre lépünk valakivel, ezt a szövetséget valahogy meg kell írni, meg kell fogalmazni, alá kell írni. És általában egy nagyobb rendezvény, egy nagyobb esemény keretei között szokott ez megtörténni. Hogy van az Istennel való szövetségkötésünkkel? Csak úgy történik, hogy mi arra gondolunk, hogy szövetséget kötöttünk az Istennel, és meg is van kötve a szövetség. Így történik? Van egy nagyobb esemény, amelynek keretén belül ez megtörténik? Melyik ez az esemény? A keresztség. A keresztség az nem más, mint szövetségkötés. A láthatatlan világ két nagy ellenfele szövetségeseket keres magának. Ezek a felek különböző